0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változás.

Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy most egy igazán friss július 24-i megjelenés Lloydtól, akit már nem kell bemutatni a Rádió 1-eseknek, generációjának egyik legmeghatározóbb pop énekesnője Németországban, több mint 370 millió streammel, 5 egymást követő top 5-ös rádiós játszási listás helyezéssel, valamint a Blinding Lights című daláért járó platina lemezzel büszkekedhet Brazíliában. Például ez a Golden Summer, egy igazi nyári zene.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy hajnalban is. A következő órát is megtöltöttük annyi Rádió 1-es kedvenccel, amennyi belefér, a legmenőbb DJ-k, énekesek, énekesnők csapatok. Ezzel a dallal kezdünk nem sokára.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Rekordokat döntő hőhullámok, perzselő napsütés az utóbbi években a kánikula már messze nem csak arról szól, amit korábban megszokhattunk. Az extrém hőség valódi életveszélyes egészségügyi kockázatot hordoz magában. Amikor a környezeti hőmérséklet meghaladja a testünk normális 36-37 fokos hőmérsékletét, a szervezetünk rögtön elkezdi hűteni magát. A szívünk is túlórázik, a vérnyomás pedig hirtelen leeshet. Beindul ilyenkor az izzadás is, ám a verejtékkel nem csak vizet, hanem létfontosságú ásványi anyagokat is veszítünk. Ha ezeket nem pótoljuk időben, a vérünk besűrűsödik. Ez megnöveli a vérrög képződés, a szívinfarktus és a stroke kockázatát is. Orvosi szempontból két fő állapotot különböztetünk meg, a hőkimerülést és a közvetlenül életveszélyes hőgutát. Hőkimerülésnél a bőr sápat, nyírkos, a beteg elszédül és hány inger gyötri. Ilyenkor pihenéssel és hűvös helyre húzódással gyorsan korrigálható a helyzet. A hőkuta azonnali orvosi vészhelyzet, ilyenkor az izzadás teljesen leállhat, a bőr forró és száraz lesz, a testhőmérséklet pedig 40 fok fölé emelkedik. A betegnek görcsei lehetnek, vagy elvesztheti az eszméletét. Ilyenkor minden perc számít, azonnal mentőt kell hívni. Fontos tudni, hogy az idősek szomjúságérzete és hőszabályozása kevésbé hatékony már, míg a kisgyerekek teste a felnőttekénél sokkal gyorsabban kiszárad. Éppen ezért ők a legveszélyeztetettebb csoport. Kevesen figyelnek arra, hogy rendszeresen szedett gyógyszereik, például a vízhajtók vagy a vérnyomás csökkentők is jelentősen befolyásolják a szervezet izzadási és hűtési képességét. A megelőzés szó szerint életet menthet, a legkritikusabb időszakban, így délelőtt 11 és délután 3 óra között mindenképp kerüljük a tűző napot és a nehéz fizikai munkát. Napi 3-4 liter vizet érdemes ilyenkor fogyasztani, pótolni az elvesztett ásványi anyagokat és kerülni az alkoholt, valamint a koffeint.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, Shouse és Félix Jen közösen a Walk With Me, ezt hozom most. Ugye a Shouse az félig új-zélandi, félig ausztrál, és lehet, hogy szerepet játszottak a srácok abban, hogy jelenleg az álommunka Új-Zélandon az a DJ. Felejtsük el az űrhajósokat, a tűzoltókat, az új-zélandiak jelenleg a DJ pult mögé vágynak. Ez egy pénzügyi szolgáltató nemzetközi kutatásának egy hát viszonylag friss Google találat alapú kutatási eredménye. A lényeg az, hogy a DJ-k legyőzték az orvosokat és a pilótákat is. Az első a DJ a top 10 álommelő Új-Zélandon top listán, ezt az állatorvos, a színész, a youtuber, a cégvezető, a pilóta, a könyvelő, az orvos, az író, majd a 10. helyen a jogász követi. Hát mondjuk egy meghibásodott repülő lehet, hogy inkább egy pilóta mellett ücsörögnék, mint egy DJ mellett. Most viszont sztár DJ-ket hozok Új-Zélandról és Ausztráliából is. Shouse

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió.

0: egyet hallgatják.
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem az estét, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem. Szívem, vidám leszek tőle, jó? Jó zené.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Igazi nagy ágyuk a folytatásban a Switch Disco, a 2026-os születésnapi fesztiválunk egyik sztár fellépő párosa. Olyan mashup dalokat köszönjük,

kedvencem a srácoktól, amit pedig bekészítettem, az nem egy klasszikus értelemben vett mashup, de visszaköszön egy korábbi popzene, Amy McDonald és a This is the Life. Sleep Tonight, Sam Feltel és Rehab-el közösen készült a dal.

0: A Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy, hamarosan például a melankolikus manchesteri szinti pop és a diszkó találkozása. Purple Disco Machine a 2010-es évek legelejére ment vissza, és leporolt egy Hertz klasszikust. Wonderful Life 2025 jön mindjárt.
1: Sorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Mérföldkőhöz érkezett a mesterséges intelligencia uniós szabályozása, életbe lépett ugyanis az Európai Unió átfogó EMMI törvényének, az AI Act-nek az első jelentős módosító csomagja. Bár Brüsszel egyes területeken haladékot adott a tagállamoknak és a piaci szereplőknek, az alapvető átláthatósági kötelezettségek augusztustól már élesben működnek. Az EMMI rohamos terjedése miatt az uniós döntéshozók pontosították a 2024-ben elfogadott keretszabályozást. A most életbe lépett módosítás legfontosabb üzenete, hogy a fogyasztóvédelmi és átláthatósági alapelvek nem változtak. Augusztus 2-ától minden európai szervezetnek egyértelműen tájékoztatniuk kell a felhasználókat, ha azok mesterséges intelligenciával lépnek kapcsolatba. A végrehajtási határidők egy részét ugyanakkor eltolták. A szimulált úgynevezett szintetikus tartalmak, mint az AI által generált képek, hangok és videók kötelező vízjelezésére december 2-áig kaptak türelmi időt a fejlesztők. A hivatalos bizottsági kiadvány szerint erre azért volt szükség, mert a szabványok kidolgozása vártnál több időt vesz igénybe. A legmagasabb kockázatú rendszerek például a munkahelyi toborzó algoritmusok vagy a kritikus infrastruktúrák EMMI eszközeinek megfelelési határidejét 2027. decemberére, illetve 2028. augusztusára módosították. A biztonsági és etikai szigorításokból nem engedtek, a módosított csomag kifejezetten megtiltja az olyan EMMI alkalmazások használatát, amelyek beleegyezés nélküli intimitást ábrázoló tartalmakat vagy gyermekek elleni digitális visszaéléseket generálnak. Az alapmodelleket fejlesztő nagy tech vállalatoknak törvényi kötelezettségük biztosítani a szükséges műszaki leírást az azt alkalmazó kisebb cégek számára. A dokumentumban szerepel az is, hogy az EU továbbra is kiáll a kínai típusú állampolgárokat pontozó társadalmi kreditrendszerek és a tömeges biometrikus megfigyelés teljes tilalma mellett.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most
4: Rádió
3: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

0: Nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy itt vagytok minden nap, minden éjjel. Nagyon-nagyon-nagyon sokat köszönhetek nektek, és nagyon szeretem hallgatni a Rádió 1-et reggeltől egészen estig.
1: Mi játsszuk az igazságot?

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger, mert egy kamrád barátunk például, aki hát szerintem most valami óriás terápiában lehet. Az új album cím ez az, hogy Try Not To Panic, vagyis próbálj meg ne pánikolni. Hát ugye ez a dala meg a Hug Yourself, az öleld meg saját magad, egy félresiklott párkapcsolat utolsó felvonásáról szól, amikor a csalfa felett már így lélekben elengedi a másik, és úgy van vele, hogy figyelj, tudod mit, öleld meg saját magad. Ha végig is mondhatott volna ennél csúnyábbat is, Comrade, Hug Yourself, ezt azon már is.
1: Hey everyone, this is Comrade and you're listening to Radio 1.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Most az a dal, ami 2026-ban az egész világot egyesítette, hát legalábbis a foci rajongókat mindenképpen, Shakira és a Die Die. A kifejezés olaszul annyit tesz, hogy gyerünk, gyerünk, de a dalban japánul, spanyolul, franciául és angolul is felhangzik ez a lelkesítő üzenet. Shakira mellett pedig ne feledkezzünk el a társ előadóról, a nigériai sztárról, Burna Boyról. Szóval a dalban egyszerre keverednek az afrikai és a latin zenei hatások. Die Die, hozom már is a Rádió 1-en.

Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy, a folytatásban egy picit R&B, egy picit pop, tropical house, egy csipetnyi reggaetonnal, csak az íze kedvéért. Hozom a spanyol származású brit énekesnőt, Mabelt, aki ezzel a dallal nyitotta a 2019-es évet, a Billboard magazin gyorsan megválasztotta a nyár dalának az USA-ban. Arról szól, hogy valaki szakít, kikerül egy toxikus párkapcsolatból, és aztán nagyon magára talál, és azt üzeni a volt párjának, hogy te figyeljél, ne hívogassál, don't call me up.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyátsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A rádió egy gong legfrissebb hírei.
3: Fejlesztik a Kecskeméti Kórház hűtési rendszerét, ősszel is folytatódik az iskolában az erdőprogram. Bontsuk a vonalat, ha unokázós csalók utaznak a pénzünkre. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Megkezdődött a Bács-Kiskun vármegyei oktatókórház 410 millió forintos hűtéstechnikai fejlesztése Kecskeméten. A beruházás részeként több folyadékhűtőt már kicseréltek és helyreállították az onkológiai tömb hűtését is. Emellett 8 új klímaberendezést szerelnek fel irodákban, kezelőkben és más kórházi helységekben, írja a baon.hu. A fejlesztés célja, hogy a szélsőségesen meleg időszakokban is megfelelő körülményeket biztosítsanak a betegeknek, a dolgozóknak és az érzékeny orvosi berendezéseknek. Folytatódik az iskolában az erdőprogram. Az őszi ütemre augusztus 26-án reggel nyílik meg a jelentkezés, közölte az Országos Erdészeti Egyesület. Az erdőpedagógiai foglalkozások középpontjában ezúttal az erdők biológiai sokfélesége és önfenntartó életközössége áll. Tavasszal a Gemenc Erdészeti Erdei Iskola Tolna, Bács-Kiskun és Baranya vármegyében is bekapcsolódott a programba. Összesen 16 köznevelési intézményben 48 foglalkozást tartottak. Ezeken több mint 1100 általános iskolás gyermek vett részt. Bontsuk a vonalat, ha unokázós csalók utaznak a pénzünkre. A bűncselekmény típus ismét egyre többször felbukkan. Az elkövetők rendőrnek, ügyvédnek adják ki magukat, azzal hívják fel az idős embereket, hogy az egyik családtagjuk bajba került és óvadékot kell fizetni. A pénzért persze egyből futárt is küldenének, ilyet azonban hatóság sohasem tesz. A legfontosabb, hogy felismerjük, csalással van dolgunk, mondta rádiónknak Varga Balázs rendőr alezredes, az ORFK bűnmegelőzési osztályának vezetője.
4: A rendőrség megvizsgált ezeket az eseményeket, és azt láttuk, hogy abban az esetben, amennyiben ezt a hívást megszakítja az idős ember, az elkövetők 99%-ban már vissza nem fogják hívni, tehát tulajdonképpen a bűncselekmény nem valósulhat meg. Meg kell ismertetni az idős emberekkel ezt a bűncselekmény típust, erősíteni kell, hogy ilyen esetben, amikor a gyermekre, unokára hivatkoznak, igenis le kell tenni a telefont, tudatosnak kell lenni, és föl kell hívni a gyermeket vagy az unokát, hogy valóban történt-e ilyen baj. A fiatalabb családtagok beszélgessenek el a idősebb hozzátartozókkal arról, hogy van egy ilyen bűncselekmény típus.
3: Kezdetben keleten, észak-keleten helyenként kisebb eső, zápor kialakulhat, aztán később mindenhol számíthatunk több órás napsütésre, és csak elvétve fordulhat elő egy-egy futó zápor. Többfelé élénk erős lesz az északias szél. A hőmérséklet a térségben napközben 27 és 32 fok között alakul. Holnap sok napsütésre van kilátás, élénk lesz a szél, a hőmérséklet hajnalban 12-19, míg napközben 29-34 fok között alakul.
2: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
5: Rekordokat döntő hőhullámok, perzselő napsütés, az utóbbi években a kánikula már messze nem csak arról szól, amit korábban megszokhattunk. Az extrém hőség valódi életveszélyes egészségügyi kockázatot hordoz magában. Amikor a környezeti hőmérséklet meghaladja a testünk normális 36-37 fokos hőmérsékletét, a szervezetünk rögtön elkezdi hűteni magát. A szívünk is túlórázik, a vérnyomás pedig hirtelen leeshet. Beindul ilyenkor az izzadás, és ám a verejtékkel nem csak vizet, hanem létfontosságú ásványi anyagokat is veszítünk. Ha ezeket nem pótoljuk időben, a vérünk besűrűsödik. Ez megnöveli a vérrög képződés, a szívinfarktus és a stroke kockázatát is. Orvosi szempontból két fő állapotot különböztetünk meg, a hőkimerülést és a közvetlenül életveszélyes hőgutát. Hőkimerülésnél a bőr sápat, nyírkos, a beteg elszédül és hány inger gyötri. Ilyenkor pihenéssel és hűvös helyre húzódással gyorsan korrigálható a helyzet. A hőkuta azonnali orvosi vészhelyzet, ilyenkor az izzadás teljesen leállhat, a bőr forró és száraz lesz, a testhőmérséklet pedig 40 fok fölé emelkedik. A betegnek görcsei lehetnek, vagy elvesztheti az eszméletét. Ilyenkor minden perc számít, azonnal mentőt kell hívni. Fontos tudni, hogy az idősek szomjúságérzete és hőszabályozása kevésbé hatékony már, míg a kisgyerekek teste a felnőttekénél sokkal gyorsabban kiszárad. Éppen ezért ők a legveszélyeztetettebb csoport. Kevesen figyelnek arra, hogy rendszeresen szedett gyógyszereik, például a vízhajtók vagy a vérnyomás csökkentők is jelentősen befolyásolják a szervezet izzadási és hűtési képességét. A megelőzés szó szerint életet menthet a legkritikusabb időszakban, így délelőtt 11 és délután 3 óra között, mindenképp kerüljük a tűző napot és a nehéz fizikai munkát. Napi 3-4 liter vizet érdemes ilyenkor fogyasztani, pótolni az elvesztett ásványi anyagokat és kerülni az alkoholt, valamint a koffeint.
2: Az egészségperceket hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy most a folyton megújuló popstar színésznő Lady Gaga. Hát tessék, ebben is hasonlít egyébként Madonnához, akihez ugye nagyon hasonlítgatták a karrieri elején. Ez a megújulása, folyamatos megújulása való képesség, hát ez mind a kettőjükben ott van. És nyilatkozott azzal kapcsolatban, hogy nem nagyon hozza lázba az a fajta zene, amit kizárólag a mesterséges intelligencia készít, de szerinte az ember sosem fog kimenni a divatból.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Mérföldkőhöz érkezett a mesterséges intelligencia uniós szabályozása, életbe lépett ugyanis az Európai Unió átfogó EMMI törvényének, az AI Act-nek az első jelentős módosító csomagja. Bár Brüsszel egyes területeken haladékot adott a tagállamoknak és a piaci szereplőknek, az alapvető átláthatósági kötelezettségek augusztustól már élesben működnek. Az EMMI rohamos terjedése miatt az uniós döntéshozók pontosították a 2024-ben elfogadott keretszabályozást. A most életbe lépett módosítás legfontosabb üzenete, hogy a fogyasztóvédelmi és átláthatósági alapelvek nem változtak. Augusztus 2-ától minden európai szervezetnek egyértelműen tájékoztatniuk kell a felhasználókat, ha azok mesterséges intelligenciával lépnek kapcsolatba. A végrehajtási határidők egy részét ugyanakkor eltolták. A szimulált úgynevezett szintetikus tartalmak, mint az AI által generált képek, hangok és videók kötelező vízjelezésére december 2-ig kaptak türelmi időt a fejlesztők. A hivatalos bizottsági kiadvány szerint erre azért volt szükség, mert a szabványok kidolgozása vártnál több időt vesz igénybe. A legmagasabb kockázatú rendszerek például a munkahelyi toborzó algoritmusok vagy a kritikus infrastruktúrák EMMI eszközeinek megfelelési határidejét 2027. decemberére, illetve 2028. augusztusára módosították. A biztonsági és etikai szigorításokból nem engedtek, a módosított csomag kifejezetten megtiltja az olyan EMMI alkalmazások használatát, amelyek beleegyezés nélküli intimitást ábrázoló tartalmakat vagy gyermekek elleni digitális visszaéléseket generálnak. Az alapmodelleket fejlesztő nagy tech vállalatoknak törvényi kötelezettségük biztosítani a szükséges műszaki leírást az azt alkalmazó kisebb cégek számára. A dokumentumban szerepel az is, hogy az EU továbbra is kiáll a kínai típusú állampolgárokat pontozó társadalmi kreditrendszerek és a tömeges biometrikus megfigyelés teljes tilalma mellett.
0: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Gabival, Balázsék nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Gripen ügyről beszélgetünk majd, mindjárt hívunk egy pilótát, ugye Topit már sokszor beszéltünk vele, mert hogy ugye hát biztos mindenki olvasta, hogy egy rakétákkal felfegyverzett Gripen tulajdonképpen, hát ugye mondhatni lezuhant, a pilóta katapultált, az utolsó pillanatig a gépen maradt, és végül is a kifutópálya mellé sikerült a szolnoki reptérre elkormányozni ezt a Gripent. A katapultált a pilóta, miután egyébként ugye hát elvitte lakott területről a gépet, elmanőverezett vele, és a pilóta állapota tegnap még súlyos volt, nem életveszélyes, ezeket hallottuk, mentő helikopterrel ugye honvédkórházba szállították, de tudták, hogy baj lesz, mert a tűzoltóság már ugye kivonult a Gripen becsapódása előtt a szolnoki helikopterbázisra, és a vadászgép aztán ugye földet ért. A honvédelmi miniszter pedig elmondta, hogy vészjelzést adott le a gép, és amikor már menthetetlen volt, akkor a pilóta katapultált. A katapultás után a gép megállt, kigyulladt.
2: De várj, és akkor ő még le tudott szállni.
1: Ő még elvileg azt úgy veszem ki a cikkekből, hogy ő le tudta tenni valahogy a gépet még a szolnoki reptérnek a kifutójára.
3: Sőt, igen. Hogyha jól értelmeztem, vagy jól olvastam, akkor nagyjából a landolás közben, tehát majd, hogy nem a kifutón katapultál.
1: Igen, a kifutónő úgy döntött, hogy katapultál, a leszállás előtt néhány másodperccel, ugye, és hát Kecskeméten szálltak föl, de Szolnokra sikerült elmanőverezni a gépet. Tapasztalt pilótáról van szó, 2000 órát repült, nemzetközi műveletekben is részt vett, és hát azt tudni, vagy azt szeretni, hogy mikor repülhet újra. De ez milyen jó kérdés.
2: Igen, hogy túl van benne tűz, van benne spiritus, mert ez a kilövöd magad egy ilyen gépből a katapulta, az ugye olyan terhelést ad a szervezetnek, hogy úgy azt gondolnád, hogy utána azt mondja, hogy köszönöm szépen, én ebből még egyszer nem kérek. Ő meg megkérdezte, hogy mikor mehetünk.
1: Igen. Hát ugye ezt mondják, hogy ez a katapult, ez ugye ez arra van kitalálva, hogy életben maradjál.
3: Igen. Tehát,
1: hogy
3: néha leviszi a kezed.
1: Néha lehet, hogy leszakad a kezed, a lábad, de akkor is a katapult működött.
3: Igen.
1: Tehát az a lényege, hogy a pilóta valamilyen úton módon életben maradjon. Mindegy, hogy lehet, hogy hiányzik egy lába vagy a keze, de jól működött, mert hogy sikerült a pilótát életben tartani.
3: Gerincsérülést szenvedett egyébként. Ma műtik, ha jól tudjuk.
1: Igen. Ma úgy néz ki, hogy meg is műtik. És hát itt olvasgatja az ember, hogy mi történik itt a katapultálás előtt, hogy hány döntést hoz meg a pilóta, hogy milyen gyorsan kell cselekedni, hogy ezt hányszor gyakorolják, ugye szárazon, mert hogy érezben ezt nem tudják, és hogy ez milyen terhelés a szervezetnek, és mi történik, ez egészen megdöbbentő. Hogy ott milyen erőhatások vannak, egy 80 kilós emberre hány tonnányi erő hat egy pillanat alatt, hogy milyen magasan lő föl téged ez a szerkezet, hogy katapultálsz. Ez azért sokszor láttuk már ilyen vadászgépes filmekben, meg Top Gunban, úgy menni generáció fölnőtt, de hogy azért ez élesben milyen durva helyzet lehet. Nem, hogy ott ezt a döntést meg kell hoznod, és meg kell rátanod a kart.
2: Előtte ugye mennyi minden van, mert az az első parancs, hogy lakott terület fölől menjél el. Hogy akkor még nem az életeden gondolkozol, hogy mikor tudod magad kilőni.
1: Igen, hanem először ugye, a gépet, igen, meg a lakosságot
2: igen,
1: mented.
2: Lakosságot igen. Menteni, kimenni olyan helyre, ahol nincs veszélyben a lakosság. Akkor utána még gondolom van egy ilyen szabályzat, hogy hány százalékos sérülésig a gépet mentened kell. Azért ez egy nagyon sok milliárdos gép, vagy nem tudom mennyibe kerül egy ilyen, de biztos, hogy nem olcsó.
1: Nem két forint.
2: És igen. Akkor utána mondják azt, hogy jó, Sanyika, most már, akkor húzd most meg. Már húzd meg.
3: Ezt vajon kiképzés folyamán bárhogy tudják modellezni?
1: Nagyon sokszor. Magát, hogy mi az a protokoll, hogy húzod meg, hol van a kar.
3: Igen, tehát hol akar még
1: testhelyzeteket. Én szerintem katapultál nem lövik ki őket, de mindent a kilövésig az gyakorolzat. Mindjárt megkérdezzük Topit. Nem a 20-ason hívtuk, hanem a 30-ason. Szabó Zoltán egykori vadászpilóta. Topi, jó reggel, ciao.
4: Sziasztok, jó reggelt, köszöntöm a rádió egy hallgatóit. Igen, ez szívjátok a véremet, ez a 20-as.
1: Ez rajtad van.
2: Ez
1: rajtad van. Na jól értjük, hogy tulajdonképpen ő letette még a szolnoki reptéren a gépet, valahol a kifutó valamelyik részén, és utána katapultált?
4: Ez számomra is egy ilyen rejtély, mert ugye ellentétesen hallom az egészet. Egyszer volt, hogy bejövettel máskor a földön, ezt nem tudom, tehát nem akarok butaságot mondani, én nekem se tiszta teljesen, hogy mi történt tényleges, hogy földet ért és gurulás közben, tehát kifutás közben történt az egész. Ezt egyértelműen nem hallottam. Egy biztos, hogy ez készültségigé volt, tehát olyan, hogy éles rakétát éles fegyverzette, de ez természetes. Ugye látva ilyen különféle posztokon, hogy hát ugye mit keresnek ott? Azért, mert ez egy természetes dolog teljesen, hogy a készültségi repülőgépek repülnek.
2: De ez azért van, mert fenn vagy a levegőbe, kapsz egy riasztást, hogy megtámadták Magyarországot, akkor neked már nincs időd arra, hogy leszállj, fölfegyverezd a gépet, hanem egyből tudsz menni a harcba. Ez ezért
4: részben igaz, azért, mert a kiképzési repüléseken, a gépekben, a vadászgépekben benne van a karhatalmi lőszer, pont ezért. Tehát aki kiképzett egy feladatra, egy ilyen helyzet is van elég üzemanyaga, akkor át tudja vezérelni egy más feladatra. Ennél ebben a helyzetben meg ez készültségi szolgált éles rakétákkal, éles fegyverzettel mennek, azért, mert gyakorolnak. Egyetlen egy dolog van, hogy sokszor az embernek egy kapcsoló, például a 29-es esetében egy kapcsoló volt az, hogy menjünk a lőgombot, mindent, de egy kapcsolótól függ, hogy például a rakéta elmegye, vagy nem megy el. Tehát attól is függhet. Tehát ez egy éles helyzet, így gyakorolnak, sokszor van, hogy éles riasztás is van, gyakorló riasztás. Ez a gyakorló riasztásoknak a célja, hogy az állomány begyakorolja folyamatosan, képes legyen arra, hogy a feladatát elvégezze, meghatározott norma időket teljesítsen, hogy fel tudjon szállni, és végre tudja hajtani feladatát.
3: Te annó egy MiG-ből katapultáltál, ez 2005-ben volt talán, ha jól emlékszem.
4: Igen, így van.
3: Mik az állomásai, tehát mik a stációi egy ilyen folyamatnak? Tehát honnan indul és hova érkezel? Nyilván.
4: Kabinból indul és kifelé megy.
1: Nem akármilyen erőhatással.
4: Ez a honnan indul, igen.
1: A döntést te hozod meg, tehát nem szólnak a füledről, hogy katapult, te az a saját döntésed a vége, hogy meghúzod a kart.
4: Így van. A pilótának a feladata az, hogy mikor hajtja végre, hogyan hajtja végre. Én még repültem 25 év alatt 25 ember halt meg olyan gépben, ami katapult rendszerű gép. Nagyon sokszor nem tudják, nem későn reagálnak le. Nagyon sokat számít az, hogy milyen feltételek vannak a katapultáláshoz. És hogyha valaki ezt időben látja, és időben meghozza dönt, és ezek lényeges dolgok teljesen. Például a testhelyzet fenntartása. Mennyire állítom be a katapultcégnek a magasságát? Ez is az életet befolyásolja, mert például 29-es esetében, hogyha túl magas emelted a katapultcéget, hogy jobban kilássál, és túlmentél bizonyos síkon, akkor magasabb volt a sisakod, mint a katapultcégnek a teteje, és ha nem ment el a kabintető, akkor 0,5 másodperc múlva átlőtt téged székestől a kabintetőn keresztül, és nincs meggyöngített rész benne. Így gyakorlatilag a fejed először érintkezik a kabintetővel, és azonnal meghal az ember.
1: Mert ugye az van, hogy elvileg ez úgy van kitalálva, hogy egy bizonyos sebességnél tudsz, hogy nyílik a kabintető, azt letépi a szél elvileg, és ti már sima pályán mentek fölfelé, kabintető nélkül.
4: Ez így van, tehát sokan azt gondolják, hogy a kabintető gyakorlatilag a szélkapu alá, tehát a teleszkopok csak fellökik a kabintetőt, alá kap egy légáramlat, szél, mindegy, igen, és az ledobja, elviszi fejed fölül a kabintetőt, hogy ne legyen. De ha ez megszorult, mert ütközött vagy valami, akkor a 29-es esetében például 0,5 másodperc múlva átlő téged a kabintetőn keresztül, mindenestül.
1: Ezek orosz szerkezetek, vagy amerikai szerkezetek? Ugye két nagy katapult szerkezet van.
4: Igen, kettő, de van több is. De ez a kettő fontos, a K-36-os az orosz, és a Martin Baker például a nyugati gépekben elterjedt katapult rendszer. Mind a kettő viszonylag magas, ilyen 98%-os mentéssel bír, és amit korábban mondtatok, hogy teljesen igaz, hogyha leszakad kezed, lábad, minden, akkor is életmentő funkció. Itt az a lényege, hogy az ember életet megmentse.
1: Tehát akkor jól teljesít, hogy leszakad a lába, de életben vagy, akkor a katapult jól működött, mondhatni.
4: Így van. Itt is most a pilotozásom esetében az, hogy sérült, annak a katapultrendszer, ha nem meghibásodott, mint egy volt egy példa rá például az egyik Rippennél, ott nem teljesen úgy ment végbe, rajta maradt az ülés, és olyantól még nagyobb sérüléseket tud okozni, mert az ülést az leválasztja a rendszer. Úgyis a 29-es esetében olyan 128 kilós maga az ülés.
1: Amiben van a rakéta. Azért te tudod, hogy hol akar, ugye nyilván ezt begyakoroljátok. Tehát fejed fölött, a szék alatt, hogy hol van maga a kar. Ez egy protokoll, amit te lefuttatsz, egyfajta sorozat, amit neked végig kell csinálni.
4: Ezt úgy képzeljétek el, hogyha amikor csináltuk az átküzdés minden típusnál, majdnem becsukott szemmel kellett tudnod, hogy melyik kapcsoló hol van. Hát ezt egyértelműen a katapultot azt tudnod kellett, a másik meg mi földön ezt gyakoroltuk, ennyivel kiegészítem az előbb, amit ti mondtatok, még amikor én nem szálltam be beszélgetésbe, ott van egy földi, mi gyakoroltuk a földi katapultot, tehát beöltöző hajózós is, aki ruha, minden, beszállsz egy olyan, mint a 29-es kabinja, olyasmi, vagy épp egy 21-esnél, teljesen mindegy, mi volt, és akkor oda megy a szakember, egy műszaki földi szakember, a katapultos, és akkor mondja, hogy na akkor, ilyen is, tudja blokkolni a dolgokat, tud különleges helyzeteket létrehozni, nem megy el az egyik rendszer, hogyan kell dobni a kabintetőt, egyéb ilyeneket, még a 21-es esetében, ez a 29-es tilos, mert ugye megismétli 0,5 másodperc van magát, és ki is lő téged egy 5-7 méteres függőleg sínen, ki el is mész, csak gyengébb patronnal, 11-es patronnal. te a testsúlyodnak a 11-szeresét kapod meg ilyenkor.
1: Hát viszont itt ugye az igazinál ott azt mondják, hogy olyan 18-20G, ami de azt jelenti, hogy az olyan másfél tonna erő egy 80 kilós embernél, ugye? Hogy másfél tonna nehezedik rád egy pillanat alatt.
4: Ez így van, egy pillanatok alatt, és ez a másodperc töredéke igaz, de akkora elváltozás van, hogy például szoktam mondani, hogy a 12G-nél a szegecsek kiszakadhatnak, 14G-nél van az, hogy a lemezek leválnak. Normál repülésben bemutató, vagy bármi, vagy a légiharcnál például 9-10G-ket szoktunk belehúzni, mert 9G a maximális, de bele szokott csúszni 9-10G, az már tartósan nagyon durva. Az a túlterelés.
1: És itt viszont a 20G van.
4: És 20G. Így van. Így
1: mit érzel közben? Van valamit? Vagy csak egy ilyen irdatlan gyorsulás fölfelé, és azt se tudod, hogy mi van?
4: Ez talán hogy azt se tudod, hogy mi van. Az én esetemben, hogy elment a kabin tető, ezt egyből láttam, meg a készhatárolók lecsapolnak, azt érzed, és utána szinte azonnal, 4 másodperc múlva, ahogy meghúztod a kartonat, egy visszafordítatlan folyamat indul be, tehát nem tud beavatkozni, és kb. 4 másodperc függ a magasságtól, sebességtől, mert 4 másodperc normál helyzetben, hogy kinyílik az ernyőd. És ilyenkor, ahogy kimész, és gyakorlatilag nálam lelassult a katapult karú meghúzás után, lelassult az idő, mert olyan bennülök, és 1, 2, 3, és nem történt semmit a bennülni, és lassított folyamatban indultam el kifelé. Azt éreztem. És utána becsuktam a szemembe, hogy a 20G. A következő pillanat az, hogy láttam maga a zsinórzat, hogy kijön, meg hallottam a hangját, a súrogó hangot, és utána beállított engem, ahogy, mert ugye fenékkel felfele tol, légerámtak szembe, fenékkel próbált tolni, hogy minél kisebb terhelés érjen a levegő, ez a nagy sebességnél például feltételezik, és utána fordít be az ernyő. És tehát amikor mi kijön a szék, már két stabilizáló ernyő 29-esnél forró nagy sebességgel, hogy stabilizálja az ülésedet. Ezért van, hogy 90 fokos bedöntésnél például 100 méteren ki tud vinni, háthelyzetben földfelé lőve 200 méter neki az, hogy még akkor is megment az életedet.
2: Tehát de ha nem, fejjel biztos, lefelé repülsz?
4: 200 méteren viszintesen, akkor körülbelül biztosítania kell a kivetel, de ha van 700 méteret például, akkor nem biztos, hogy meg fogod úszni, azért mert függ attól, hogy mekkora a zuhanási sebessége. Tehát, hogyha például lejössz egy 150 méter per szekundummal, egy másodpercen 150 méter, az nem viszonylag sok a kisgépes világban, de a vadászgépeknek a 29-esek 340 métert tesz meg egy másodpercen felfelé, lefelé. Meg tudja tenni. Ez azt jelenti, hogy egy 150-es varió, amikor jössz egy manőverben, az 700 méter a függőleges sebességnek az ötszörösét kell számolni, ami nem az, hogy elgondoltad, amikor végre is hajtottad, te cselekedtél, és elindítottad a folyamatot.
1: Azt a mindenit. Milyen bonyolult ez a dolog, ugye? Csak azt olvasod, hogy katapultál. Aztán ugye nyilván a gerinc, meg a műtét, meg a helyrehozatal, meg a regenerációt, itt iszonyat sokat olvasni erről, hogy a sejt szinte hogy hat az emberre, de tényleg, tehát, hogy minden porcikádban ott van.
4: Azt mondták, hogy ilyenkor ez a nagy túlterelés azt mondja, olyan, mintha el kell képzelni egy kartonpapírt. Ugye ez a kartonpapír, vannak azok a kis rácsok, azok a keresztmerevítők. A csontszerkezet hasonlóan, és amikor kap egy ilyen ütést, ezt a nagy terhet, akkor ezek beroskannak, és egy 2-3 évnek így magyaráztak, hogy újraépül az egész csontszerkezet szint. Ha kapsz egy ilyen rendszert, a belső szervek leszakadhatnak, azért van egy nagyon alapos vizsgálat nekem is, átolcelt itt tetőtől talpig a legutolsó érrendszerig átnézték a dolgokat. Műszerekkel, és utána derült ki nekem, az MRI volt egy későbbi egy MRI, az mutatta ki nekem a lombáris ötösnél a gerincsérvet, meg a hátiban az gerincsérvet.
1: Kicsit megsillett a gerincen. Figyelj, ilyenkor mi a protokoll, hogyha repülni képes a pilóta, akkor minél előbb felküldik, hogy oldják a traumát, vagy azért ez egy hosszú kivizsgálás, hogy kinek a hibája?
4: Nem, ilyenkor az van, hogyha fizikálisan és orvosilag nem hagyják át. Tehát azt mondják, hogy oké, te tudnál repülni, célszerű, nagyon sokan ez a bevált szokás, hogy visszaültetik a gépre a pilótát, hogy ne menjen a kedve, ne legyen belőle a dolog, hogy minél előbb vissza tudjon szokni a repüléshez. Én is azt éreztem, ez a személyes tapasztalatom, eltett egy 2 hét, és azt éreztem, hogy még egy tovább várok valamit, akkor lehet, hogy abszolút nem lesz kedvem beülni gépbe.
1: Tehát nagyon mert hogy erősödött a félelem, amit a okozott.
4: Nem félelemnek hívom. Nem félelemnek
1: vagy
4: hívom,
1: szorongás, mert, vagy nem tudom,
4: nekem, nekem a katapultálás után nagyon meglepő, de elszállt az adarany szintem. Tehát nincs adrenalin. Tehát, hogyha valami megijesz, végignézem, vagy motor kicsúszik alól, és motoroztam GTR-104-esre, tudom, te is motorozol. És volt, hogy kicsúszott alól, például a motor, egy 30-40 fokot elcsúszott jobbra-balra, és teljesen hűvös feje végignéztem, és vártam, hogy megjelenjen utána az adrenalin, és nincs meg. Tehát nem jön meg egyszerűen. ez nem egy jó dolog.
1: Ott a katapultnál ez elment a katapultnál.
4: Hes elment a...
3: Figyelj, ilyenkor van kommunikáció az irányító toronnyal? Hát a torony ilyenkor mit tud csinálni? Ő csak végignézi, végig asszisztálja tulajdonképpen ezt a folyamatot? Ő tud ilyenkor tanácsot adni?
4: Igen, az én esetemben annyi volt, hogy a Molnár Gábor Bagira volt földön egy kis kézirádióval, a torony külön egy rádióval, és ő neki, amit van a videón, az ominózus videó, ő nekem mondta, hogy fordul ki, bár a katapultálj. De ez még egyszer, ez nem parancs, ez egy javaslat, és csak alattam voltak települések, rakétacsapatok, tanyák voltak, és ott kilőzi az ember magát, nem tud, hogy hová megy a gép, nem tud kiszámolni. Uh-huh. És én abba fel voltam készülve, hogy gyakorlatilag meghalok, mert felrobban a gép, mert azt tanította az orosz, hogy amennyiben tűzüt ki, és a tűzjelei nem szűnnek meg, azonnal hagyja végre a katapultálást, de lehetőség szerint fordulja a lakott települést. Ez így van leírva. És én úgy éreztem, hogy most elmennék, akkor kimenne a gép, gyakorlatilag becsapódik bárhová, nem tudnék úgy élni, hogy hova ment el. És ezért volt, hogy na, akkor az ember még tovább fordul, és utána lecsökkentettem a fordulatszámot, hogy ne a robbanást késleltessem, de nem robban be, meglepő módon. Ez olyan, mint egy lőporos hordon ül, de nem tudok annót hozzát, hogy mikor fog berobbanni.
1: De ki kell vinned a lakott területről? Tehát, hogy az a te felelősséged.
4: Én úgy döntöttem, annak ellenére meg is halhat ilyenbe az ember, mert mondom, nekünk belevelték, hogy 5-6 másodperc, hogy berobban az egész hajtómű, egész gép. Tehát és amikor tudod, és nappali fénynél láttam, hogy a baloldali hajtóművől lángoszlop jön ki, folyamatos lángoszlop, vagyis a jobb oldali áll, a baloldali is lángol, a jobb oldali is lángolt, a baloldali is lángolt, és fordulat ugrált, és azt mondtam, hogy jó. És jönnek a nagyokosok, láttam ilyen izetét, most is megjelennek kezdek kapcsán, hogy bepánikoltam, még nem pánikoltam, be rossz érzés volt, halálfélel volt az, hogy gyomrom összeszűkült, hogy meg fogok halni, meg szia család. De úgy éreztem, végig irányítottam az egészet, hogy mi lesz. A katapultás pillanata előtt a torony is beszólt, hogy 3-22-ig a gépet, ez egy index. Katapultál, arra mondtam, hogy értem. De akkor előtte végignéztem már az egészet, hogy még egyszer. Mit csináltam, mi volt, ami hiba, mit lehetett volna tenni. Gázkart lehúztam még alapra, és onnantól fogok, puf, akkor hátra a fej, és akkor onnantól meghúzom a kart. Ahogy meghúzod a kart, tudod, ha lenézel, a fejedet nem tartod hátra, ezt külön gyakorolnunk kellett, mert ha lenézel például, akkor eltörik a nyakcsigolyád. Tehát akkora erő van ilyen kilövéskor, egyszer eltörik a nyakcsigolyád, és meghalsz abba a pillanatban.
1: Azt a mindenit! Nagyon kemény ez.
4: A lábadat is, ha kezedet van készhatáról, lecsapja, hogy ne szakadjon le a kezed, a lábadat célszerű behúzni, hanem akkor egy behúzó heveder húzza be, de eltöri a lábszáradat, akkor is behúzza. De pont az, hogy nem maradhat, mert az alatta van a műszerfal alatta a lábad a pedáloknál. És ha nem húzza be a rendszer, vagy te nem húzod be, akkor ott marad a lábad.
1: Úristen. Fú, de kemény.
2: Komoly.
3: Figyelj, most
1: elindul... Mennyi döntés, ez egy másodperc alatt, te jó igen, Isten. Oké. Egy percünk igen. Van még, igen?
3: Hát, hogy lesz most egy eljárás, tehát például most megvizsgálják azt, hogy indokolt volt-e a katapult használata, megtette mindent a pilóta azért, hogy megmentse a gépet, tehát hogy ilyenkor hogy zajlik egy ilyen eljárás? Uh-huh. De...
4: Ilyenkor az van, hogy csinálnak elméletek egy feljelentés az én esetemben is, hogy csak megtörtént egy baleset, és jön egy kivizsgáló bizottság, aki ugye ilyenkor arról nyilatkozni, hogy konkrétan mi történt, nem célszerű senkinek sem, mert ez a vizsgáló bizottságnak a feladata. És ők átnézik mind a külső, tehát akik voltak, akik látták a szemtanúknak a figyelembevételével, hogy mit mondanak, a külső rendszer, akik volt a videófelvételek, azokat megnézik, előveszik a maga a több oldalon álló, tehát nagyon több rendszer is van a Gripenben, ami figyeli, mint a fekete doboz, adatokat ellenőrizik, azt is, hogy te mozgatod a dászkat, belépte pedálnak, melyik kapcsolód, mikor kapcsolsz, mindent mutat. Tehát a sebesítő irányszöget mindent mutat. És ezeket ők kielemzik, beteszik egy szimulátor, végignézik, hogy mi történt, és onnan meg, hogy megkeresik, hogy mi volt ennek az oka. És azért van ilyenkor a típus leállítva Magyarországon, leszőleg, hogy ezt hát, ha több éppen is előfordult.
1: Fölbukalt ugyanaz a probléma. És a végén megtörtént, hogy kis sárga csekkben 50 000 forint per havi részletbe elkezdik utalni a pilótának, hogy na Lajos, figyelj ide, akkor 38 000 forintért részletekbe utald át a 23 millió dollárt.
4: Különben megfosztottam, voltak ilyenek, hogy amikor olyan sérülés, és akkor azt mondják, hogy pilóta hiba, akkor terhelik egy bizonyos mértékben, nyilvánvaló nem a teljes mértékben, hogy akkor rabszolgálat maradja életed végéig, de bizonyos mértékben egy jelképes összeget, amit picit fáj az embernek, az
1: ki kell fizetni.
3: A visszapillatot, legalább.
1: Igen, a bukos.
2: És hogy lesz így 21 év után? Mennyit törlesztettél?
1: Igen. Végtörlesztetted már? Vagy még havonta kell?
4: Nem, hát én megadok egy bankszámaszámot, oda lehet nyugodtul. De nekem nem kell hálni. Én nagyon féltem attól, tehát én tartottam attól, amikor a földet értem, mert egy 12 méter per szekundumot csapottam be a földbe.
1: Hogy rányomják.
4: hogy nem az, és akkor ahogy becsapódtam, utána feküdtem, hogy mi volt az egész, mit tettem volna. És akkor megszólalt a sziréna, akkor volt a másik, hogy úristen, összeugrott a gyomrom, még földön fekve, sisak rajta, minden, hogy úristen, igazi jelentés, papírunk a tiszteletbizottság, hallozok, hogy nem, hogy áll.
1: Mindez oroszul, Moszkvában. Igen. Zoli, mennünk kell. Nagyon szépen köszönjük, nagyon érdekes volt, amit elmondtál. Köszönjük.
4: Én is. Köszönöm szépen, és további szépen.
0: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
6: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: A lakosság véleményét is várják a kecskeméti piacok fejlesztéséhez. Elérhető a vármegyei online terméktár. Minden ötödik nyári szabadidős helyszínen jogsértést tapasztaltak a hatóságok. Üdvözlöm, Veres Líza vagyok. Új irányt szabnának a kecskeméti piacok működésének, ezért az önkormányzat piacfejlesztési munkacsoportot hozott létre. A testület ma délután tart nyilvános ülést a Városháza Kadoelek termében, ahol bárki elmondhatja véleményét és javaslatait, írja a Vármegyei Lap. A konzultációra elsősorban helyi termelőket, őstermelőket, árusokat, civil és szakmai szervezeteket, valamint turisztikai szakembereket várnak. Az egyeztetésen szó lesz a piacok infrastruktúrájának és szolgáltatásainak javításáról, valamint a helyi termékek és termelők támogatásáról. A munkacsoport a belvárosi és a városrészekben működő kisebb piacok jövőjével egyaránt foglalkozik. Egy helyen Bács-Kiskun értékei, mézek, sajtok, zöldség és gyümölcs készítmények, kézműves termékek is kereshetők a Bács-Kiskun vármegye önkormányzata által életre hívott terméktárban. Az adatbázisban a vármegyében működő termelőket, kézműveseket és szolgáltatókat, valamint az általuk kínált termékeket gyűjtötték össze. Az online adatbázist bárki böngészheti, a Bács-Kiskun vármegyei önkormányzat honlapján érhető el. Minden ötödik nyári szabadidős helyszínen jogsértést tapasztaltak a hatóságok az idei év első felében végzett országos ellenőrzések során. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a kormányhivatalokkal együttműködve az őszi szünetig folytatja az ellenőrzéseket, mondta rádiónknak Eitmann Norbert, a hatóság sajtófőnöke.
2: A vizsgálatok lefolytatásra kerültek egyrészt akvaparkokban, kalandparkokban, vidámparkokban, kondiparkokban. Most először a vasalt utak, az úgynevezett via ferráták üzemeltetési feltételeit is vizsgáltuk. Azt tapasztaltuk, hogy az ellenőrzött helyszínek 20%-ánál és a vizsgált eszközök 19%-ánál találtunk valami a jogsértést. Hiányzott több esetben az előírt dokumentáció, a tanúsítványok, vagy nem voltak már azok érvényesek. A berendezéseken kötelezően feltüntetett jelölések, tájékoztatások is több esetben hiányoztak, mind nagyon fontos a biztonság érdekében, és ezekről megfelelően tájékoztatni kell a felhasználókat.
1: Tovább szakadozik, gomolyosodik a felhőzet, egyre több felé kisüt a nap, de északkeleten, keleten maradhatnak tartósabban felhős tájak. A szél időnként megélénkül, a hőmérséklet a térségben napközben 27 és 32 fok között alakul. Holnap a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható csapadék nélkül, a szél élénk marad, a hőmérséklet éjszaka 13 és 18, míg napközben 28 és 34 fok között várható.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu.

0: és uraim! Egyenesen a Budapesti stúdióból a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben Balázsék!
1: Anna, Júli, Sülike,
0: az új komédiás Rázskó Eszter,
1: Ferenc bácsi
0: és Balázs!
1: Hú, a reszkessetek betörők óta nem volt ilyen elvetemült family!
0: Hol van Kevin? Kit érdekel? Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor!
2: Reggeli műsor!
0: Balázsék!
3: Na itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek!
4: Hát
3: 6 óra után 17 perc, jó reggelt!
4: Végre nem láttunk két hete, meg két napja is, most!
3: Jön mindjárt.
5: Ja?
3: Írta, hogy jön mindjárt. Küldte a közös Viber csoportba, hogy, hogy három perces itt van. Csak közben nekünk meg elindult a szignál, úgyhogy elkezdjük akkor ezt a mai történetet, gyerekek, és szerda, hét közepe. Ezt tudom ígérni. Ez az, ami fix, és az, hogy 3-4-5-kor már olyan sötét van, hogy nem is nagyon akartam motorra ülni.
5: Nem is, azt meg is értem, főleg onnan, ahonnan te jössz, de egyébként 22 fok volt, a ragyogó jó idő, de most már ez szar, azt kell mondjam.
3: És fél hatig sötét, úgyhogy mondtam, hogy én ezt most nem vállalom be. Visszafele nagyon szívesen mennék motorral, de mondtam, hogy fölfele az a fél óra, 3-4 óra a csúszos pályán sötétbe motorozás.
5: Hozast föl, hát nézd az, gyerekeket, csak van egy fúvar a Balatonról idáig.
3: Ez a beszéd. Oda nézzél, oda nézzél. Na, mi újság?
5: Hello,
3: jó reggel. Jó reggel!
6: Már az utolsó három alkalommal is ugyanúgy nézett.
5: Nem igaz. Nem igaz.
6: A tagadás az első lépés, ugye?
3: Jó reggelt, jó reggelt!
6: Jó reggelt,
3: mi újság? Más a színe? Nem más a színe?
6: Beleszőkítettek.
5: Igen,
3: ez kiszúrjuk.
6: Már is ilyen volt.
3: Igen, hát ott azért volt baj nálam.
6: Nem mindegy.
3: Ott sötét volt, gyerekek, ott sötét volt.
6: Sötét.
5: Én hát itt is voltam, úgyhogy...
6: Ez igaz, Hunárgede van.
3: Ott tehát a melletted mondtam, hogy van baj. Nálad is van baj.
5: Van, éreztem, engedtem, nagyon jól éreztem magam. És már ott ilyen volt a hajad, de igen, érdekes. Igen.
6: Csak akkor Lajcsira ittad magad, azért nem tudtál figyelni.
3: A Lajcsia milyen? Az milyen? Támaszkodós, trombitálós?
6: Nem, a balukapitány volt, tudod?
3: Igen.
6: Dülöngöző egy közlekedik egyik kezére.
5: Mert a sugárzó szíved és lelked elvitte a izé tekintetemet a hajadról.
6: Sugároztam is. Mondjuk a szagom vitte volna el, úgyhogy nekem oké.
3: Na mi újság? Milyen nagy pihenés, nagy minden. Hát mikor voltunk, várjál így újra együtt.
6: Társose.
3: 3 napot kivettünk, ugye? Előtte azért ti voltatok ketten, tehát jó rég nem találkoztunk, én forgattam, tehát jó 2 hete nem voltunk együtt.
6: És mi változott azóta?
3: Sötétebb lett reggel.
5: Ugyanaz minden, Zsül.
3: Anna. Igen.
6: Azért késtem el, mert most már újra olyan forgalom van, mint rendesen. Tehát már nincsen nyári szünet.
5: Jönnek vissza a lépek, kisasszony.
3: Van, tényleg van. Ezt már tegnap megállapítottuk, hogy sűrű a dolog. Sűrű, úgyhogy előbb kell indulni.
6: Nem merre szerződtem, hát most megint újra előbb kell indulni.
3: Előbb kell, egy kicsit előbb kell elindulni, és a dzsihád jövő héten indul.
6: Akkor jövő héten már nem mosok fogat, mert már nem lesz idő.
3: Azt azért tedd meg, léci.
5: Nem mondom,
3: a közösség érdekében.
6: Ennyi. És mit történt a távollétemben először, és légy szíves,
3: hát figyelj,
6: jelentést kérek.
3: Nekünk is visszaszokós, mert hogy ugye 3 napos szünet, aztán 4 napos ünnep.
6: Egy kávé van a kezedbe, Balázs.
3: Nekem már reggel kávé van a kezembe.
6: Hát ezek,
3: és van benne egy kicsit tekila is.
5: Ugye?
3: És hát tegnap előtt voltunk, úgyhogy egyelőre mi is így azért ilyen nagy szabadság után vagyunk visszatérőben.
5: Fogadalmat tett, hogy vége az alkoholista korszakának.
3: Vasárnap. Vasárnap.
6: Micsoda, letetted a szeszt?
3: Még nem. Vasárnap New Life.
6: De erre hogy reagált az ipar?
3: Hát felsikoltottak, hogy mi lesz így.
6: Én annyit tudok mondani, hogy én amikor annó terhes lettem, akkor bedőlt az Unikum részvény. Csak ennyit mondani.
3: Eladtak egy csomó dőlre.
6: De most akkor meddig teszed, és pontosan milyen körülmények között?
3: Vasárnap megiszom szerintem reggel az utolsó Vladimirimet, vagy ha vasárnap jövünk föl Balatonról, akkor szombat éjszaka,
6: okay,
3: és azzal ünnepélyesen búcsút veszek, és megnézem a tüneteimet. Van-e ingerültség? Van-e ingerültség? Van-e gondolkodás? Van-e sóvárgás? Ugye innen indul sóvárgás. Uh-huh. Ez az első. Van-e remegő kéz? Az nem lesz nyilván. Azért az kicsit túlzás. Pirosodik-e jobban az arc? Van-e bőrkiütés?
6: Hangulatingadozások miatt.
3: Hangulatingadozás. Vagy azt mondom, hogy gyerekek, ennyi volt nyáron, megtoltuk egy kicsit, jól esett, írkávék és egyebek, de itt a vége, sport és szauna. Úgyhogy
6: ez? Kicsit ez olyan, mint
3: megnézzük.
6: Mikulás után elfogyanak a csokoládék.
3: Igen. Nem, tehát de tudod, hogy jön a karácsony.
6: Hogy jön, mikor? Igen.
5: Fontos, hogy ez a következő.
3: Tudod, hogy érkezik a karácsony, úgyhogy nem sokára. Igen,
5: kicsit tétován még kinyitod a szekrényajtót, hát ha van benne valahol még
6: így
5: egy.
6: Így van. Tehát egy nagyon erős 3-4 napra lehet számítani.
5: Mi, mik lesznek? Remegő kéz, izzadás?
3: Ha remegő kéz lenne, az picit.
5: Na, meglátod.
3: Azért az már egy másik stádium.
5: Hallgass az öregre.
6: És akkor az adventi időszakig kell kibírnod?
3: Szerintem a karácsonyi időszakig, igen.
6: Vagy őszi szünet.
3: Nem. No, az karácsony van belőle.
5: Vagy az első motorozásunk.
6: Ferencem, mik az otcok?
3: Az első motorozásnál egy rúma megérkezésnél oké, de hogy az a fajta készenléti állapot, ami van, az nincs. De tavaly is ment egyébként, letettem augusztus végén, és talán utána a Maldív-szigeteken kocintottunk. Tehát, hogy addig nem nagyon volt semmi.
5: Van ez létezik az időszakos alkesz?
3: Szerintem igen. Hát, nyári alkoholizmusnak
5: nyári
3: hívom.
5: Alkoholizmus, kész.
6: Meg akkor jól értem, hogy a Maldív-szigetek az a ház? Tehát az, hogy sehol nem szabad inni, sehol
3: ott otthon vagy.
6: A Maldív-szigetek.
3: Igen.
5: És eljön a pillanatod ilyenkor,
6: amikor
5: keresed, hogy minden Maldív-sziget.
3: Igen. Süt a nap, ez Maldív-sziget.
6: Ez is
3: Maldív-sziget, igen.
6: Most sem jövök vissza. Igen.
3: Úgyhogy ez van. Na és milyen volt a szünet? Pihentél?
6: Csodálatos szünet volt.
3: Felléptél?
6: Képzeljétek el, hogy nagyon-nagyon sokat dolgokat csináltam, azt tudom, merre voltam, jöttem-mentem, és aztán most a Vidor Fesztivál van Nyíregyházán, ahol tiszteletbeli zsűritag vagyok.
5: Vidor? Az mi a Vidor Fesztivál?
3: Kezdő humoristák jönnek oda, nem az? Nem az? Hülyeségeket beszélsz itt.
6: Na, szóval, hogy ez egy fesztivál, ahol ilyen jó dolgok történnek, amitől lehet vidorogni. Na, igazából vannak ugye zenekarok, zenészek,
3: ja.
6: Színdarabok, és van egy nagyon sok színdarab, és minden nap tulajdonképpen kettő, és azokat nekem mind meg kell néznem, hogy nyilván nem teszek meg, mert azért ennyit nem tudok megnézni, és az a lényeg, hogy a zsűri értékei, melyik a legviccesebb, ezek mind vígjátékok.
3: Aha.
6: És nagyon sok, minden este, miután letudom szülői kötelességeimet, beülök egy színházi előadás.
5: Micsoda kiművelt ember fő lesz.
3: Na, színházi.
6: Hozzám szóljatok ezek után, kérlek, mert rájöttem, hogy én most már egy másik társadalmi réteghez tartozom. A folyamatosan színházba járók közé. Így van, és teljesen megváltozott az életem.
5: Csak mondom, hogy ne nyisd meg, légy szíves, a vidor.eu-t, mert két pirosorú bóc fog rád nézni.
3: Az nekem erős így korán reggel.
6: Jó, az jó, de nem tehetek róla.
5: És ez már 25-dik?
6: Ez a 25-dik.
5: És hol voltál te eddig?
6: Én rengeteget jártam inni. Meg van Vidorkert, az egy ilyen parkolóból kialakított kocsma, ami gyakorlatilag leír a Nyíregyházának a szépségét. És mindenféle koncert lesz, majd presszer, ez meg az, na, jó kis dolog. Úgyhogy most én felhordom az orrom.
3: És akkor ez most még ilyen hazamenős, ott levős, visszajövős? Vagy ez még tart?
6: Igen, ez a héten még ez tart, és utána jövő héten ugye vissza a hétköznapokba.
5: És nem tudják ezt neked online leközvetíteni, hogy te itthon vagy.
3: Kiülsz a teraszra, megnézed a színházi előadást.
5: Így van, mobiltelefonon biztos jól lesz.
6: Vagy eljöhetne a társulat, nem? És akkor csak szárazon előadhatnák a teraszomon.
3: Teljesen jó.
6: Ott ülnék nagy képű, nyomkodnám a telefonomat.
3: Ha rájuk néznél, ennyi.
5: Ezt tudjátok.
3: Ez ennyi.
6: Mindegy, láttam egyet Londonban, a Piccadilly-n, ez nem ilyen volt. Na mindegy, és hogy igen, szóval, hogy érdekes, ilyen életet élek most.
3: Jó, hát akkor te is így a visszaszokóban igazából, nem?
6: Visszaszokóban vagyok, igen.
3: Visszaszokóban, kicsit iskolára ráfordulósan jönnek az e-mailek az iskolától. Nem tudom,
6: nem küldtek semmit.
3: Semmi?
5: Semmi. Lehet, hogy már
3: nekünk már tankönyvpakolás, meg már osztálykirándulás, meg már mit tudom én mi jön. Ezt jár azért jó volt.
6: Egy tanszerlistát küldek, és azóta csend van.
3: Lehet, bajos. Hogy spambe megy, nem lehet? Vagy az valamit átállított. Ilyenkor már azért szokott így érkezgetni.
6: Még azt sem mondták meg, hogy el kell hozni őket délben az első héten. Ilyeneket sem mondtak meg. Semmi.
3: Ja, mert valami rövidebbek az órák, meg valami változott a alsóban egy csomó.
5: Hosszabbak lesznek a szünetek.
3: Szünetek is hosszabbak, rövidebbek az órák, igen.
6: Nagyon nehezen adom vissza a gyereket őszintén. Én hozzászoktam, hogy állandóan velem van.
5: Na, jó lesz az, hogy meglásd az első napon, amikor bement az iskolába, és így szétlen, hogy úristen, de jó ez a csend.
3: A csend, egy kicsit csend van, igen.
5: Úgy tudjuk, szereted a gyereket, persze, majd délután szeretni fogod.
6: De ez egy jó fej. Ez én nem akarok csöndet. Én azt akarom, hogy ott legyen az zsizsegjénk.
5: Akkor járj be vele,
3: menj be vele, ezt tudod csinálni.
5: Tök jó, a hátcsopatba kérsz egy kicsit egy nagyobb széket.
3: Beülsz oda, elmatekozgatsz.
5: Úgy fogják imádni.
6: Nem tudom, olyan jó, hogy reggel sokáig alszik, kijön, csipás szemmel.
5: Beleszagolsz, belecsókosz nyakába.
6: Hát nem is tudom.
3: Na gyerekem.
6: Legyen ki az iskolába, azt mondod.
3: Szerinted ti járt
5: már legyen.
6: Magántanul legyen. Ez lenne a legjobb, azt gondolod, Feri? Hát jól van.
3: Járt már eleget. Egyébként most jövök rá, minket már az alsó tagozat nem érint. Tehát, hogy ugye egy reflexzőn alsó tagozat, de hogy igazából...
6: Kinőttétek?
3: Kinőttük, Noel ötödikes, tehát, hogy véget ért az alsó tagozatnak, Benni már ugye gimit, tehát az alsó tagozat valószínűleg nekünk egy életre felejtő. Nem bánom. Tehát, hogy...
6: Gondolod, hogy visszacsúsztad valami?
3: Én tudok neki örülni, hogy...
6: Valószínűleg egy életre?
5: Nem múlik el azért, hogy oda kell kucorogni a gyerek mellé ötödiktől.
3: Az nem, de minden egyes mondom. Lépés azért az így vezet arra, hogy... hogy...
5: És egyre nehezebb lesz az a tárgy, amiben kéne segítened.
3: Nem
6: látod még Balázs azt, hogy 67 éves korában születik még egy gyereke.
5: Egy új gyerek.
6: Akit, igen, akit még úgy tudod, újra kell kezdeni az egészet, tudod.
3: Egy örökbefogadott vietnámi.
6: Ahol ott vagy a szülésnél.
5: Most megvan okrosodva az ötvenesek.
3: Meg, nagy divat újra igen, bevállalni
5: nagy
3: még egyet.
5: Olivér már, hogy igen, igen akkor a Kovács Áron mindenki csinált.
3: És 50-55 körül van. Most a Nacsa nem, de hogy az Áron is 50.
5: Azért mennyi a Nacsa? 45 biztos van.
3: Azért az...
5: Az, yeah. Áron, Áron meg 50.
3: Én nem tudom, mikor már megcsináltad, és jó volt, és megélted, és ott voltál, egy újra belevágni, hát le a kalappal azért.
5: Ott szóval... egy erős nyomás lehet, illetve egy új asszony.
3: Vagy...
6: Na, de figyelj, az a durva munka, az a durva munka, amikor a régi asszonnyal csináljátok meg. Akkor azt mondjátok, elég volt ebből a kényelemből.
3: Hát ma már ez a nőknél is nagyon kitolódott simán. Tehát ma már az, hogy egy 40 vagy 45 éves nő szül, ez tökre benne van. Meg se lepődsz, nem? 43 éves a gyerek, és azt mondja, igen, hát ez 20 éve még, vagy 30 éve fura lett volna. Ma már ezen nem nagyon lepődsz meg.
5: Én nagy barátja vagyok ennek a csecsemőzéstek, én imádtam.
3: Ezt te mondtad, hogy neked még három lenne.
5: Hogy, ugye, hogyha a gazdatest az nem mondta volna azt, hogy na én még egyet nem
3: gazdatest, fülök.
5: Gazdatest, Jézus édes békám. És de most már azért nem vállalom. Tehát ha most azt mondja még, hogy oké, csináljunk még egyet.
6: Figyelj, de hogyha találsz egy gyereket a parkolóban, az hazavisod, az oké. Okay. Mert végülis a macskák is működik.
3: Azt gondolod, hogy 77 vagy mire 20.
5: Ja, na.
3: 77 vagy mire 20. Azért az nem, meg akarod-e azt már élni, nem? Hogy még leérettségizik, kicsit még játszani vele.
5: Nem is,
3: vele.
5: Meg akarom élni, tehát nem magamtól, én nem érzem annyira a magamtól elvevését, hanem azért a 77...
3: Tőle veszed el azt, ha megmurdálsz.
5: Úgy van. Tehát, hogy... Tessék, a nagy magyar átlagot nézve, a férfiak jó, 67 de... évesen hellóka vannak, a ott hagytál egy 10 éves gyerek.
6: Nézd meg először a motoros férfiakat, hogy ezek hányosan,
3: mert
6: nem annyira 67
5: felé. Akkor már csak 2 éve van, rengeteget kell motoroznom még.
6: Nem tudom, szerintem meg az van, hogy mindenkire más a története. Tehát, hogyha most valaki meg kell szülesnie is.
5: Ja, persze.
3: Persze, meg nincs is ezzel baj. Csak semmi. Úgy magunkat látva már úgy. Olyan jó más csinálni. Nagyon jó velük meg. Szereti az ember őket, de hogy úgy valahogy ez úgy megvolt, igen. Na jól van, gyerekek, oké, elkezdjük akkor ezt a szerdát. Hónap utolsó szerdája, ezt most látom SMS-ben.
6: Létezik?
3: Létezik?
5: És egyébként
3: akkor mit is jelent valójában?
5: Jónni kell.
3: Hogy valahol van egy Jónásunk is. Anna is mondja, Jónásunk. Ezt mindig elfelejtjük, ezt a hét hónap. Én legalábbis mindig úgy benne vagyok a közepében, az elejében, de hogy nem nézed a naptárdat, hogy a hónap utolsó szerdája van. Úgyhogy jövünk
6: csapjunk
3: mindjárt.
6: Csapjunk bele?
3: Csapjunk bele, gyerekek, azt mondom. Játék, Eszter játszon, jó, nem akarok senkit presszionálni, de kipihent friss. Úgyhogy vámos, ropogós, úgyhogy tessék őt felkérni egy keringőre.
6: Csak színházi témákban vagyok hajlandó.
5: A művésznő.
3: Csak nagyon durva igényes Vidor Fesztivál után?
6: Igen, vastaps. Ha nincs vastaps, engem ne is hívjatok.
3: Vidámság és derű országos seregszemléje. Na, itt kezdek el szorongani először, hogy ezt elolvasom.
6: Tudom, hogy minden rossz, amit ezzel kapcsolatban csináltak ilyen marketingek, de a fesztivál maga az jó.
3: De átalakult. Hát ez a
6: nagy... Kimész, és mindenki kedves. Ez alapból ugye egy nagy dolog Nyíregyházán, és akkor sok kedves ember jól érzi magát ingyenes programokon. Ez a színház, ami nyilván nem ingyenes, de a többi minden ingyenes.
3: Ez nem hangzik rosszul. Gyerekek, jövünk mindjárt, jó fél hét, aki akar, az jelentkezzen játékra, mi pedig akkor belevágunk ebbe a szerdába. Itt vagyunk mindjárt a hírek után.
0: Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
7: A kulcs, ami mindent megváltoztat. A kulcs, ami mindent visz. A kulcs, ami a jövőd ajtaját nyitja. Újra jön a Rádió 1 konténer! Hamarosan újraindul a Rádió 1 legújabb őrült játéka. A nyeremény egy ajándékokkal tele konténer. De ne feledd, csak egy kulcs nyitja a Rádió 1 konténert.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
8: van egy visszatérő álmom. Minden tele autóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
9: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevu2026.hu-n.
10: Az ősz tele van kalandokkal, illatokkal, és még mindig kullancsokkal és bolhákkal. A kutyád védelme ilyenkor is fontos. Védd meg 30 napra egyetlen ízletes, könnyen beadható rágó tablettával. Keresd a Front Pro-t most akciósan az állateledelboltokban és online. Mert a Front Pro védelem.
11: Mi lenne, ha a gondtalan nyaralás érzése az év minden egyes napján elkísérné? Jön a Spa Trend Expo jacuzzi kiállítás és vásár augusztus 28-ától szeptember 12-ig. Fedezze fel a világ vezető masszázsmedencéit, prémium kerti bútorait, szaunáit és grilljeit. Kihagyhatatlan ajánlatokkal várjuk országszerte. 4 évszakos wellness otthon, spatrendexpo.hu.
12: Ingyenes házhoz szállítás a KFC-től. Rendelj a KFC appon vagy a kfc.hu-n augusztus 25 és szeptember 7 között, és a kiszállítási díjat mi álljuk. Ne maradj el!
13: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
14: Most a Kiknél? Gyermekruházat már 1800 forinttól. SpongeBob, Hello Kitty és Pókember mintás pulóverek és melegítő nadrágok a kis rajongóknak. Kedvenc szettek a hétköznapokra. Most az üzleteinkben. Kik, több mint gondolnád.
15: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a magyar sárga újburgonya kilója csak 185 forint, az 5 darabos banánfürt pedig csak 339 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
16: Készülj okosan az iskolára a Premier Outletben! Válogass akár 70%-os kedvezménnyel a cipők, ruhák, sportfelszerelések, táskák, kiegészítők között. Premier Outlet Budapest.
17: Világmárkák, világra szóló áron.
2: Reklámot hallottak.
7: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Fáklya fényben várja a látogatókat a kecskeméti vadaskert. Több mint 81 tonna illegális hulladékot vittek el a Kefag erdeiből. Újabb házi sertés állományban jelent meg az afrikai sertéspestés. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Különleges esti programokkal csatlakozik pénteken az állatkertek éjszakájához a kecskeméti vadaskert. Az este egyik érdekessége, hogy több állat éppen szürkületkor válik aktívvá, így más arcukat mutathatják például a farkasok, az aranysokálok, a mézmedve és a mosómedvék. 4-8-tól látványetetéseket is tartanak, többek között az oroszlánoknál, tigriseknél, makákóknál és lámáknál, írja a híres.hu. A fáklyákkal megvilágított vadaskertben gondozói előadások és gyermekkoncert is színesíti a programot. Több mint 81 tonna illegálisan lerakott hulladékot távolítottak el az elmúlt 6 évben a Kefag ZRT által kezelt kiskunsági erdőkből. 2020 óta 73 hulladék lerakást számoltak fel, mintegy 15,5 millió forintból, írja a Keol. Az erdőkbe leggyakrabban építési törmelék, háztartási hulladék, lom és gumiabroncs kerül, de veszélyes anyagokat is találnak. Országosan 2020 óta több mint 12.750 tonna illegális hulladékot gyűjtöttek össze az állami erdészeti társaságok. Újabb házi sertés állományban jelent meg az afrikai sertéspestés. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal járványvédelmi szabályok szigorú betartására figyelmezteti a sertéstartókat, különösen azokon a területeken, ahol jelentős a vírus jelenléte a vaddisznó állományban. További részletek Nemes Imre országos főállatorvostól, a NÉBIH elnökétől.
2: Amire most nagyon-nagyon oda kell figyelni. Az egyik az a alomszalmának a bevitele a telepre, másik pedig a frissen aratott gabonának az etetése. Ez azért nagyon fontos, mert a környezetben, a földeken a vaddisznók miatt fertőződhetnek afrikai sertéspestis vírusra, és nagyon fontos, hogy 60 napig ezeket pihentetni kell, és csak ezt követően kerülhet az állatok elé.
1: A boltokban kapható hatóságilag ellenőrzött magyar sertéshús és húskészítmények pedig biztonságosan fogyaszthatók. Kezdetben keleten, észak-keleten helyenként kisebb eső zápor kialakulhat, aztán később mindenhol számíthatunk több órás napsütésre, és csak elvétve fordulhat elő egy-egy futó zápor. Többfelé élénk erős lesz az északias szél. A hőmérséklet a térségben napközben 27 és 32 fok között alakul. Holnap sok napsütésre van kilátás, élénk lesz a szél, a hőmérséklet hajnalban 12-19, míg napközben 29-34 fok között alakul.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
3: Rádió
0: E! Folytatódik a Rádió egy reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi mai slágerben.

0: esik. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en. A Rádió 1-en.
1: 3-7 lesz pontosan, 3 perc múlva jó reggelt kívánunk, mindenkinek itt vagyunk. Azt mondja, hogy ez a reklám mesterség és intelligencia által generált gyermekhangot tartalmaz. Öcsi. Wow!
2: És most már ezt be kell mondani, tehát mert az, hogy csinálunk ilyet,
1: az durva.
2: Biztos lehet gyerekhangot vételezni, rendesen. Csinálunk, és akkor az ilyen reklámunk nem mindig el fogják majd mondani, hogy ez AI.
1: Az AI, azt hittem rosszul hallok, várjál, most már be van nyomva.
3: És akkor az lesz, hogy ki fogják zsigerelni a gyerekszínészeket?
1: Nem kellenek már?
3: Elpusztítják őket? Egy piacot fognak beszántani, felsózni?
1: Igen, de ezt megírták hallgatók, akkor ez a mi reklámunkban volt most valahol? Hogy azt hittem, hogy rosszul hallok. Aha, tehát akkor ez lehet, hogy hatóságilag oda kell írnod, hogy ez nem igazi gyerek mondta, hanem AI mondta.
3: De itt tartunk, hogy nincs pénz egy rendes embernek a hangjára?
1: Hát igazából nem kell, gondolj bele, legenerálja neked és megcsinálja. Tessék?
2: Hát de nem jó. Hát mindenki azt...
1: De nem biztos, hogy azért vették észre, hanem mert ott volt a hatóságilag előírt mondat. Tehát nem tudjuk, hogy hang rossz-e, vagy csak azért tették szóvá, mert hatóságilag oda kell tenni a mondatot. Ha nincs ott, észre se veszed, hogy a kis Gabika 6 évesen a fokrém reklámban, az egyébként nem Gabika, hanem
3: Bezzeg, a gonosz ChatGPT. Akkor nem volt még ilyen.
1: Micsoda?
3: Emlékeztek a Flui Mucilos srácnak a hangjára?
1: Flui Mucil, hogyne.
2: Kicsit bírtam mondani.
1: Persze.
3: Akkor még nem volt ilyen lehetőség. Nem tudták kompítani az ütést.
1: Nyíregyháza Ticamasvári úton rendőr autó az árokban. Valakinek jól indul a reggel. Szép napot, Pisti.
2: Mit tudunk Nyíregyházáról? Már a rendőröket is árokban lökitek?
3: Isznak. Onnan figyeljük meg azokat, akik nem helyesen cselekszenek. Onnan senki sem veszi a részt.
2: Egy oldalán fekvő rendőr autóból.
1: Beálltak a kollégák oda az árokba.
3: Nem mondják meg, hogy ajánljunk, jó? Majd mi tudjuk.
1: Igen. Hát hetek óta megy ez a reklám, írja nekünk egy hallgató. Jó, gyerekek, nem tudtuk. Hát hetek óta mi nem vagyunk, úgyhogy azt majd meghallgatjuk, és akkor beszélünk
2: de
1: róla.
2: De meg kell szokni egyébként szinkronban, színészben, mindenben meg kell szokni, hogy jön az AI
1: hogy
2: által.
1: Hogy AI által generált hang lesz.
2: Hát most gyerekek, ezt a Temu sztorit, ezt ti olvastátok, hogy hallottátok az AI-os történetet? AI-jal generálnak egy terméket. Nincs termék. AI-jal generálnak. Generáltatnak az AI-jal videókat a termékről, ahogy boldog családok használják. Ez szétküldik a világban. Termék nincs, érted? Minden AI bejön az első megrendelésre, akkor szólnak a gyártónak, hogy csinálj már ilyen termékeket sokat, oké? Legyártják a terméket, közben tovább generálják ezeket a videókat, ha jóra rakják a termékeket, amik mitén hány hét alatt elérnek Európába, és mire ideér a konténerhajó, addigra az összeset eladták. De úgy indítják el, hogy még nincs eladva.
1: Igen.
2: Minden AI-jal. Hát figyelj,
1: ez nem új üzletpolitika, egészen durva, de tényleg így csinálják. Érted, tehát előbb generálják meg a keresletet,
2: igen,
1: és utána hozzák létre ahhoz, ha szükség van rá, akkor a megfelelő kínálatot. Ide utaztatják az árut, de még valójában miközben utazik, akkor lesz az árunak gazdája.
2: Ott adják el.
1: De már a keresletből ők felmérik, hogy működik-e a dolog, vagy nem. Ugye régen legyártották, aztán megnézték, hogy kell, vagy nem. Most először létrehoznak egy hiányt, jön a termék, és a hiány közben megérkezik a termék ide, hajózik úgy, hogy ez a termék nem létezett 3 héttel ezelőtt.
2: De úgy veszed meg az elsőt, hogy ez még
1: hogy
2: nincs.
1: Hogy ez nincsen. És a keresletből érzik, hogy mennyit kell gyártani, de a keresletet mesterségesen ébresztik föl egy nem létező termékre. Ez abszolút alapüzletpolitikájuk, így csinálják. Sem. Nagyon régóta így működik a Temu egyébként.
3: Milyen jó minőség lehet, nem? Amikor nincs meg a fejlesztési időszak. Ezt itt átugrod azt a részét, akkor kiderülnek a gyerekbetegségek.
2: Jó,
3: meg egyáltalán. Én csak azt akarom, hogy kapott a lánya egy kulacsot, amit rá volt hírva, be lehet rakni nem tudom, hogy a Temuról jött, be lehet rakni a mosogatógépbe, és egy vibrátor lett belőle.
1: Kicsit megolvadt a 60 fokon.
2: Hát,
3: nincs benne motor ugyan, de minden más adott a Mastercard, és a lényeg, hogy tudjátok, hogy ez az ilyen széles kocsi összeugrott, és konkrétan egy pénisz lett belőle.
1: Megolvadt kicsit a mosogatógépbe?
3: Teljesen, és kúpos lett, tehát ez egy fullos pénisz lett.
1: Akkor vigyük el Demecserre a polginát.
3: Letesszük majd csak a sok, még nem látta.
1: Van egy kis baj a kulacsoddal. Egy nagyon pici baj, de jobb, ha nem tudod. Elhalálozott a mosogatógépben a kulacs.
3: De ezt hogy csinálja?
1: Hát valószínűleg olyan anyag van benne, hogy nem bírja a hőt.
2: De 30 fokot se? Vagy mire állítottad? 90-re?
3: Nem, pusztítóra.
1: Milyen koszosak azok az edények, amit nálatok mosogat?
3: Pusztító programra tettem be.
1: 130 fokon most.
3: Két oldalra, hogy egy lángcsóval szokta ilyenkor átmosni az edényeket.
1: Csak azt hozzá le a rakott krumplit.
3: Rakott
1: krumplit semmi nem szedi le. Ahhoz extra mosogatógép kell.
3: Ahogy szoktatok, teljesen őszintén, és erre most tök ilyen csak, te szoktál lenni rakott krumplit?
1: Én nagyon szeretem a rakott
3: de
1: krumplit.
3: De szoktál lenni rakott krumplit?
1: Ha valaki csinál, akkor igen. De én nagyon szeretem, és úgy, hogy nem frissen, anyám, hanem egynaposan.
3: Egynapos rakott krumplit?
1: Tehát, amikor olyan, mint a lecsó.
3: De mi a kocsitban volt egy napot, vagy ami...
1: Megesett egy műanyag dobozba. Opcionálisan találok én minden műanyag dobozba. Én nagyon szeretem a rakott krumplit.
3: És mit történik egy nap alatt a rakott krumplival, amitől élvezhetőbb lesz egy nap alatt?
1: Összeérnek az ízek. Ilyen a halászli, a lecsó, a rakott krumpli, aminek nem,
2: káposzta.
1: Amit nem melegen eszel, hanem...
3: Krémes.
1: Igen, igen, a friss tej. Igen. A napohagyott túró, nagyon szeretjük.
3: Kijön végre az íz, amit megvásárolod.
1: Szacskos tej nap után extrát nagyon szeretjük. Nem, hanem hogy összeérnek az íze, kihűl, és az újra melegítésnél jön meg az az íz, ami nincs meg, amikor először eszed. Én nem szedem a rakott krumplit.
2: Jó kaja.
1: Ciki kaja, vagy nem jó?
3: Nem, teljesen, képzeljétek el, hogy ez egy kiesett a látószögemből a rakott krumplit.
2: Nem ettél a rakott...
3: 30 éve nem ettem a rakott krumplit. Kiesett, teljesen
1: elfelejtettem. De került, mindig meglátott, és arrébb ment?
3: Vagy... Nem, létezéséről elfelejtettem, és senki a környezetemben soha nem csinál rakott krumplit. Ezt képzeljétek el, így értem, szürke zónában élek.
2: Jó, nem mondjuk étteremben ugye nem nagyon csinálni.
1: Bélszint, érted?
2: Gazdagék.
1: Kecskét lobat.
3: Omlédő fomázs, osztal pedig.
1: Ex Benediktát vagy.
3: Ex Benedikt, Lex, és igen, ilyen dolgokat.
2: Patyult a nyelvet.
1: Igen, mert most azt mondtad volna, hogy elkerül, nem tudom, a, mit tudom én, a
2: homár.
1: A homár vagy a pacal velővel, az úgy oké, de egy rakott krumpli, ez olyan, hogy elkerülne a rántott hús, érted? Tehát azért ez nem
3: egy
2: szerintem egy kicsit igen.
1: Nem lehet, hogy rakott krumpli hiányod van, amikor nagyon fáradt vagy?
3: Nem, de tényleg.
1: Nem érsz szegény, hanem rakott krumpli hiányod van.
3: Ugrál a cukrom, ha nem kapok egy rakott krumplit.
1: Nézd meg a vérképedbe a D-vitamint, és a rakott krumplit.
3: Az a K-vitamint. A LK. Jó, jó, mindegy, ezt majd akkor most fogok csinálni majd egyet.
1: Jó.
3: Hogy csináljam, beszámell el?
2: Igen, sok beszámell
1: el. Beszámell a rakott krumpliban, nagyon messziről indul. Az a legfurább rakott krumpli.
2: Egy különleges rakott krumpli lesz.
1: Hagyd a hagyomány, a krumpli kolbászt egyszer, próbáld meg ezzel.
3: Egy az nagyon vastag mascarpone réteggel fogom lezárni az egészet, hogy bent tartsak kolbászt.
1: Igen, pici vanília pudingot a tetejére, szerintem bezárja.
3: Igen, pisztráng kaviár szokta a tetejére.
1: Igen, de jó, jó. És egy kicsit ilyen pepecselős kaja, bármire megcsinálod, de, de utána viszont két napig megvagy. Két napig megvagy,
3: hát
1: igen.
3: Két napot teszi meg egy tálcára, akkor krumplit.
1: Hát mondjuk, ha egy tepsi van, az egy családnak, az két napig azért ellötyöksz vele, nem?
2: Hát el, igen, kivéve, ha én is ott vagyok.
1: Hát jó, hát akkor
3: kevesen még elég. Akkor menjetek
1: igen.
3: Na jó.
1: Na jól van, oké, a macskás sorozat a top 10-ben van, írta valaki. Ez nekünk köszönhető, mert beszéltünk
2: hát
1: róla.
2: Igen, beszéltél róla, te hoztad be az animációs filmet a Netflixen, 8.
1: Most nem tudom eldönteni, hogy állok vele. Várjatok.
2: Az első jó volt, a második hulladék,
1: Ricky harmadik. Gervais nagyon szeretjük. De most a második részt én nem szeretjük Ricky Gervais-t annyira.
2: Menj visz, menj tovább.
1: Megnézzük a harmadikat, és ez ott eldől. Ez ott eldől. Új animációs sorozat Ricky Gervais, csak mondom.
3: Úristen, Ricky Gervaisnek nagyon jó dolgai van.
1: Azért mondom, hogy tudom, hogy kedveled, macskákat csinált animációban, az egyik macskának ő hangja, és ő írja a forgatókönyvet. Szerinted mennyire durván tolják ezek a macskák. Mindent a szájukba adhat, rajzolt karakterek, minden van
3: de
1: benne.
3: Az, hogy onnan
1: minden
3: az egész,
1: van benne.
3: Hogy ő kutyás volt, és aztán lett egy macskája, akit befogadott, egy palotában lakik a faszi. Egy macskája van, és így utálta a macskákat, és azonnal behódolt nekik. Tehát teljesen megváltoztatta az életét az egész. Ugye ő nem, nincs gyereke, mert direkt nem vállalt a gyereket, nem szeretett volna a gyereket, viszont rengeteg pénzt költ arra, hogy állatokat, meg állatmenhelyeket, meg fajokat mentsen meg konkrétan. És a feleségével laknak együtt egy ilyen 5000 négyzetméteres angliai palotában, akit most vett feleségül amúgy, csak azért nekem kifizetni, hogy az örökösödés az, hogy elpatkolna. Ez a szerelem, 40 éve vannak együtt, mindegy, és ott laknak együtt egy számocskával.
1: Zseni a csávó. Tényleg egy zseni. De az a csávó, aki tud jó nézni, jó hallgatni, de 5 percet nem tudná vele az egy légtérben lenni, mert egy kretén, ráadásul könyörtelem. Tehát, hogy de óriási, óriási. Na, ő most csinált egy macskás sorozatot macskákról.
3: Tök jó, tök jó. A Ted Lasso is lepújéval, csak mondom, ez is egy nagyon jó dolog.
1: Azt én még nem nagyon kezdtem el, arról sokat hallok, igen. A Rottenen 24%-on áll, hírja már is. Jó, hát megnézzük a harmadik rossz, ott eldől.
3: Ja.
1: Ott eldől. Vulgáris, de van benne érzelmi hullámvasút, Sasu. Küldte nekünk. A recskás macska a kedvenc karaktere. Ilyen különböző karakterek vannak, és van egy macska, aki kicsit más, mint a többi, mert ő házi macska, őt otthon etetik. És ő mindig megérkezik a gangster macskákhoz, de ő egy kicsit máshogy jár, és
2: úri macska.
1: Végignézi, hogy éheznek, és ő mindig elmegy haza, mert ő ott kaját kap, a többiek meg egy kicsit ezt úgy leszólják.
2: De azért hogy... benne van a gangben.
1: Benne van a gangben, de ő egy úri macska. A gang meg nagyon durván kemény. Nagyon, nagyon kemény vannak a macskák.
3: Személyes kedvenc videóm az interneten, amikor 5 házi macska ül az ablakban, és egyszer csak egy utca macska feltűnik kívülről, és látszik az arcukon, hogy mélyről jövő döbbenet, ez a te jó ég, mi ez?
2: Ott él?
3: Egy utcamacska. És tettek alá a szinkront azzal, hogy megpróbálják kirabolni őket, nagyon vicces.
1: Én most egy olyan részt láttam, hogy a macskák elhatározzák, hogy megtámadnak egy embert. És arra megy egy pufi diák, aki éppen majcolja az uzsonnáját. Egyedül jön haza az iskolából, és ők ülnek, és meg akarják támadni, hogy megnézzék, hogy ők mennyire képesek egy embert is leteríteni. Nem sűl jól el a dolog, csak ennyit.
3: És ez a videó, ez miért nincs még a...
1: Negyed óráig tervezik a támadást a gyerek ellen, aki jön a sarkon, és nagyon lassan jön, mert közben eszik. Ők megcsinálják a támadást. Hát erről szól. Ilyen részek vannak benne, csak mondom.
2: Szórakoztató lehet.
1: Nagyon beteg.
3: Megnézem majd a szünetbe.
1: Na jól van. Halló, itt van a hallgatók. Jó reggelt.
4: Sziasztok.
1: Hello. Hogy hívnak?
4: Kálmán.
3: Boldog névnapot. Valamikor.
1: Ja,
2: amikor
1: tudod fejből, mondom, az kemény, hogy bemondott, hogy névnap.
3: A híres a Kálmán nap.
1: Kálmán nap. Nekünk a Kálmáról mindig a Kálmán nap című magyar film jut eszünkbe.
4: Igen, hallottam róla.
1: De nem láttad még a filmen?
4: Nem.
3: A saját filmedet?
1: Nem. És a meghívás? Senki? Meghívás? Nem? Moziban meghívás?
3: Én meg fogom nézni, lehet, hogy ma meg fogom tudni nézni.
1: A szó, amit keresel, a köszönöm.
3: Ez már most? Már keresed?
1: Már keresed ezt a szót, jó, hogy köszönöm.
2: Azért nem
1: jó?
2: Volt egyértelmű a hallgatói ítélet a filmmel kapcsolatosan.
1: Nem ért. Nagyon jó. Edward Norton annyira jó benne, hogy nagyon. Kivel játszanál, Kálmán?
4: Eszterrel.
1: Egyébként ez a beszéd.
3: Ez a beszéd? Legyen felhelgetni az országot ellenem?
1: Legyen így, jó. A neveddel kapcsolatos szójátékokat nem kezdem el elsütni, Kálmán, mert nagyon
4: ne,
1: sok
4: ne,
1: jött
4: meg. Kérlek, igen.
1: Hányszor hallottad te ezt így?
4: Van még szerencsére úgy? Gyerekkoromban ritkán, de tudok párat, és nem szépek.
1: Igen, tehát, hogy nincs olyan Kálmánnal kapcsolatos szójáték, amit te még ne hallottál volna. Tehát ne kezdjem el mondani, hogy melyiket ismered.
4: Ne.
1: Jó. Hallod, hogy ti? Ne,
2: köszönöm.
1: Jó. Oké, akkor Eszterrel összeengedünk benneteket. Mehetünk?
4: Mehetünk.
1: Olyan kis szűkszavú vagy, Kálmán, majd Eszter kiszed belőled egy-két dolgot.
3: Talán biztos lehet.
4: Alig várom.
1: Jó. 3-2-1-esek.
3: Kálmán, fontos kérdéseim vannak. Oh.
1: Ennyi.
2: Szép
1: hát, volt! Ezek után, azért, ezek után süssük már el a mikorka, Kálmán. Tehát, hogy ezt megérdemled most, mert nem akartam, de így, hogy Kálmán, igen, hát erre azért most az összes szójátékot végigolvasom.
4: Szeretlek, Kálmán. Szóltam annának, hogy nem izgulok.
1: Nagyon jó vagy, Kálmán.
2: Tehát, hogy, hát valami be.
1: Igen. Picit ott az elején motosz, Kálmán, aztán utána bele is vágtál.
2: Motosz, Kálmán!
1: Motosz, Kálmán, utána már ki is mondtad. Erős volt, jó vagy. Tényleg jó vagy.
3: Isten, nagyon jó volt. Köszönöm, Kálmán, megadtad nekem ezt a lehetőséget, hogy én is bekerülhessek a halhatatlan
1: csarnokába. Ez holofém, abszolút. Tehát, hogy teljes volt. Mi történt? Áramszünet?
4: Rendkívül izgulok, meg na. Volt egy téma, amiről beszélgetni szerettem volna Eszterrel, és yes. Annyira arra koncentráltam. Mondtad, hogy csak színházas témában beszélgetnél, és én ebben valamennyire benne vagyok.
1: De jó, hogy kimondtad.
4: Erről szerettem volna beszélgetni.
1: De jó, hogy kimondtad.
3: A Papagínóról szerettem
1: volna beszélgetni. Nagyon nehéz volna ezt végighallgatni most ideggel 3-4 hét után. És melyik darabról akartál beszélni, vagy miről beszéltél volna?
4: Nem kifejezetten darabról, én egy amatőr színjátszó társulatnak vagyok a tagja.
1: Arról,
4: hogy játszunk, merre megyünk, mit csinálunk.
2: Ott vagytok a videófesztiválon?
3: Ott vagytok a videófesztiválon, mert akkor megnézem.
4: Ezt szerettem volna megkérdezni, hogy hogy lehet oda bejutni.
3: Intézem.
4: Ilyenkor nyár végén már nem annyit játszunk, inkább tavasszal, de akár lehet, ne is róla szó, hogy
1: hát de kár, hogy erről nem tudunk meg most többet, Kálmán.
3: Egy levet kérek az infókukat videófesztiválpontúra.
1: De nagy kár, hogy erről nem tudunk meg többet. Viszont figyelj, várjál, mert hogy egy ilyened azért van, ezt odaadjuk neked, várjál.
5: Gratulálunk! Az önnyereménye egy páros belépő az augusztus 28-ai ünnepi koncertsóra a Gödöllői Királyi Kastélyban.
4: Nagyon szépen köszönöm.
2: Nagyon szívesen.
3: Minimális
4: teljesítményre.
3: Jó van az.
1: Ciao.
3: Puszi.
2: Vigyázz magadra. Szervusz.
1: Gyerekek, mondjátok meg nekem őszintén.
3: Te szereted, ne lennéz.
1: Én annyit beszélek ezzel az emberrel.
2: Te vagy vele.
1: Én olyan jóba vagyok ezzel az emberrel. Mi beszélgetéseink vannak. Miért vállal el olyan dolgot, hogy majdnem félmeztelenül ül az RTL reggeli műsorába és nyilatkozik a reggeli színműsorra? Értem, hogy műsorpromó, de hogy ezt miért csinálja a Frónert? Komolyan mondom. Hát segberugom.
3: Pucéran ül az ágyában, és nyilatkozik a reggeli műsorban.
2: Mert kicsit későn ébredt föl. Most öröktek rá, hogy feszon, valaki nem jött be, ugor már be egy ilyen bejelentkezésre. Hát
1: de ő közben egy komoly fodrász, egy komoly szalonnal.
2: Ő soha.
3: Szalonna?
1: Érted? Egy fodrász most költözött a Vadi úgy szalonjába, gyönyörű hely. megy Budára, érted? Miért ül majdnem messze elő az
3: nem érzed ezt a komoly fodrászú, hogy összetett szót egy kicsit ilyen, hogy ellentmondásosnak? Tehát nézd már rá, úgy néz ki, mint egy 7 éves.
1: Egy paplannal a hóna alatt üldögél.
2: A csúnyáját. Szerintem mesztelen.
1: Egy tűzfal előtt. Szerintem is mesztelen.
3: Szerintem alatt egy rakott szoknya van. Ott fekszik egy ilyen izében, egy iskolás egyenruhában, tudod?
1: Annyit beszélünk a karrierjéről.
2: Hogyan
1: csinál, mit csinál, hogy építsd a brendedet? De ez a brendhez nem tartozik hozzá, hogy mesztelenül nyilatkozol az RTL reggeli című sorában.
3: Beszéljünk a tetoválásairól egy picit, mert...
1: Ott minden van.
3: Ott minden van. Van egy nagy X az egyik mellén, gondolom azt akkor lehúzták oda, nem kapott tetoválást. Van, a másik, van egy kulcs a Harry Potterből a másik mellén.
1: Egyébként jó ki van varva. Tényleg. Igen? Tehát azért sok tetkó van.
3: Igen, és az ott mi egy, az egy...
1: Nem tudom, ebben a pillanatban lefagyott. És kivették a képet. Ez nekik is sok volt. Ez a vezérlőnek is sok volt, kivették a Frónárt adásból.
3: Kép volt, amíg tartott.
1: Igen. Ne, nyilván műsorpromó, meg értem, de hogy...
2: Hogy egy inget föl lehet venni ilyenkor.
1: 10 után fel kell, hogy hívjam.
3: De most szívet ébren van.
1: Beszélem kell vele.
2: Hívjuk föl adásba 7 után.
1: Miért voltál mesztelen?
2: Igen, hogy képzeled.
1: Igen. Takaróban van, írja Gombi. Na jövő mindjárt, 1 perc a 7 óra. Na most akkor mikor gyónunk? Álljatok már meg, mi van?
3: Most, na, akkor most... Zavarodva. Most akkor most...
1: Mert 8-tól vendégünk van egy fél órára. Okay. Vagy a fél órás vendég után gyónunk 8:30-tól?
3: 8:30-től 9:30-ig. Jó, hát a akkor már irodai, prémium irodai gyónások jönnek.
1: Jó,
3: akkor
1: még várunk egy kicsit. Na? Jó, 7 óra van pontosan, jövünk mindjárt egy után.
0: És akkor egy rövid szünet. Anna, Julika, Sülike, Feri bácsi és Balázs azonnal visszatér.
5: A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Balázs! Na, akkor most mi a fogadásunkkal?
1: Hát, amit megbeszéltünk, utalom a lóvét az alapítványnak.
0: Jaj, de tündér vagy! És a másik része?
1: Jaj, ne! Most tényleg rúgjuk ki az Atist?
0: Nyugi, csak egy délelőtre.
6: Hölgyeim és uraim, a világtörténelemben először...

0: estjén Balázstól.
1: A Müller Drogéria támogatásával.
2: Figyú, nem lehet inkább egy dupla vagy semmi, mondjuk 4 év múlva?
3: Menekülsz te gyáva, de nem. És az első dalt én kérem.
2: Rohadjál meg!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Van egy visszatérő álmom, minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
5: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevu2026.hu-n.
6: Füzetek, tornacipő, iskolatáska, és még csak most kezdődik a lista.
7: Iskola kezdéskor gyorsan összejönnek a kiadások. Ha átmenetileg jól jönne egy kis plusz, értéktárgyaira gyorsan és egyszerűen kaphatsz zálogkölcsönt a BÁV-nál.
6: Hogy szeptemberben ne a kiadásoké legyen a főszerep.
7: Keresse fel a BÁV zálogfiókok egyikét. Részletek báv.hu.
8: THM 19,9%-től 45,25%-ig.
7: A kölcsönt a BÁV pénzügyi ZRT, illetve a Perun ZRT nyújtja.
9: Autók szenvedéllyel, szeretettel. 35 éve önökkel, önökért. Hovány Márton vagyok, a cégcsoport vezetője. Amikor autókereskedő lettem, egy dologban biztos voltam. Sikeres csak úgy lehetek, ha a legjobbat nyújtom ügyfeleimnek, és egy lépéssel mindig a versenytársak előtt járok. Nagy utat tettünk meg, hittünk a minőségben és a szorgalom erejében. Az elmúlt évtizedekben 450 munkatársammal arra törekedtünk, hogy a legjobb személyre szabott ügyfélélmény nyújthassuk önöknek, ügyfeleink bizalmának köszönhetően számos hazai és nemzetközi elismerésben részesültünk. Közel 100 000 új autót értékesítettünk, több mint 50 000 elégedett ügyfélnek. Köszönjük, hogy minket választottak, ígérem, hogy a következő években is azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az önöké.
10: Hovány csoport a világ élvonalában.
11: Megújult a Budmill a Premier Auto.

0: Budmér Outlet Budmér üzletében. Budmér, a stílus, ami te vagy.
1: Tudod, miért különleges az év 35. hete? Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
0: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
2: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel, vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
3: Reklámot hallottak.
4: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
5: Mi lenne, ha a teraszodon sosem érne véget a nyár? Fodó téli kert. 4 évszak. Egy kedvenc hely. Most ajándéklátványtervel és prémium grillel. Fodokft.hu.
6: Gépjárművek forgalomból kivonása, bontási igazolással, elszállítással.
7: Roncsautóját akár 65 forint per kilogrammáron átvesszük.
8: Kecskemét, Szent István körút 24. Pipo Parts Kft.
9: Mi a Michelin csillagos lecsó titka? Hogy a hozzávalóit nálunk szeded. Bágy zöldért. Savszegény paradicsomok, gurmé paprikák. Szedd magad. Kecskemét, Borbás utca 10.
10: Ülj újra iskolapadba, a Pannon Oktatási Központ esti iskolájába, ahol felnőttként is van lehetőséged sikeres általános iskolai bizonyítványt és érettségit szerezni. Tegyél egy lépést a jövődért, mi segítünk. Jelentkezz apok.suli.hu-n, vagy keresd minket személyesen a híres Agora Kulturális és Ifjúsági Központban. Tanulj tovább a Pannon Oktatási Központban.
11: Megújult a Max Pizzeria menükiszállítása. Mostantól már 2500 forintért házhoz rendelheted kedvenc menüdet. És ez még nem minden. 7500 forint feletti rendelés esetén egy dobozos Pepsit adunk ajándékba. Max Kávézó és Pizzéria. www.maxpizza.hu.
12: A 2026-os nyár hivatalos támogatója a Trend Optika csoport. Most vegyen multifokális szemüveget, a második pár szemüveglencsét mi fizetjük ön helyett. Lehet fényre sötétedő vagy napszemüveg változat is. Próbálja ki most vízparton, napsütésben, akár az irodában. Trend Optika, a Varilux multifokális szemüveglencsék nagykövete. Kecskemét, Kossuth tér 6-7.
13: Itt az ideje bevásárolni az iskolakezdéshez. A Shoplandben mindent megtalálsz egy helyen, ráadásul most kedvezményesen. Augusztus 28 és 30 között kuponakciókkal és programokkal várunk. Részletek a Shopland Bevásárló Park közösségi oldalain. Találkozzunk Kecskeméten, a Talfája út egy szám alatt. Shopland. Tanévkezdéskor is többet adunk.
14: Állatkertek éjszakája a Nagykörösi Richter Safari Parkban. Augusztus 28-án koncertek, elefántfürdetés, éjszakába nyúló szafarizás, valamint Magyarországon egyedülálló programok, ragadozó szafari és majom túra várja a látogatókat. Nézd meg a szafari esti arcát, és zárjuk együtt a nyarat. Részletek és jegyvásárlás a safaripark.hu-n.
7: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Veszelsz ki autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Veszelsz ki autóbontó.
4: A Rádió egy gong nem hagyja cserben a hallgatóit punka közben sem. Minden hétköznap 10-től 14 óráig Faragó Miklós hozza az igazi mai slágereket itt a Rádió egy gongon. A Rádió egy gongon.
15: Üdv mindenkinek, aki éppen munka közben hallgatja a Rádió egy gongot. Jó, hogy együtt rádiózunk munkaidőben. Üzenjenek munkatársaiknak, köszöntsék fel barátaikat, és jöhetnek a közlekedési infók. A forró drót 076 414 010.
4: Rádió egy gong. Gong. A munka közben is. Csak igazi mai sláger megy.
3: Hallgass minket online weboldalunkon. Rádió1gong.hu. Reklámot hallottak.
4: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
16: Fejlesztik a Kecskeméti Kórház hűtési rendszerét, ősszel is folytatódik az iskolában az erdőprogram. Bontsuk a vonalat, ha unokázós csalók utaznak a pénzünkre. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Megkezdődött a Bács-Kiskun vármegyei oktatókórház 410 millió forintos hűtéstechnikai fejlesztése Kecskeméten. A beruházás részeként több folyadékhűtőt már kicseréltek és helyreállították az onkológiai tömb hűtését is. Emellett 8 új klímaberendezést szerelnek fel irodákban, kezelőkben és más kórházi helységekben, írja a baon.hu. A fejlesztés célja, hogy a szélsőségesen meleg időszakokban is megfelelő körülményeket biztosítsanak a betegeknek, a dolgozóknak és az érzékeny orvosi berendezéseknek. Folytatódik az iskolában az erdőprogram. Az őszi ütemre augusztus 26-án reggel nyílik meg a jelentkezés, közölte az Országos Erdészeti Egyesület. Az erdőpedagógiai foglalkozások középpontjában ezúttal az erdők biológiai sokfélesége és önfenntartó életközössége áll. Tavasszal a Gemenc Erdészeti Erdei Iskola Tolna, Bács-Kiskun és Baranya vármegyében is bekapcsolódott a programba. Összesen 16 köznevelési intézményben 48 foglalkozást tartottak. Ezeken több mint 1100 általános iskolás gyermek vett részt. Bontsuk a vonalat, ha unokázós csalók utaznak a pénzünkre. A bűncselekmény típus ismét egyre többször felbukkan. Az elkövetők rendőrnek, ügyvédnek adják ki magukat, azzal hívják fel az idős embereket, hogy az egyik családtagjuk bajba került és óvadékot kell fizetni. A pénzért persze egyből futárt is küldenének, ilyet azonban hatóság sohasem tesz. A legfontosabb, hogy felismerjük, csalással van dolgunk, mondta rádiónknak Varga Balázs rendőr alezredes, az ORFK bűnmegelőzési osztályának vezetője.
17: A rendőrség megvizsgálta ezeket az eseményeket, és azt láttuk, hogy abban az esetben, amennyiben ezt a hívást megszakítja az idős ember, az elkövetők 99%-ban már vissza nem fogják hívni, tehát tulajdonképpen a bűncselekmény nem valósulhat meg. Meg kell ismertetni az idős emberekkel ezt a bűncselekmény típust, erősíteni kell, hogy ilyen esetben, amikor a gyermekre, unokára hivatkoznak, igenis le kell tenni a telefon, tudatosnak kell lenni, és föl kell hívni a gyermeket vagy az unokát, hogy valóban történt ilyen baj. A fiatalabb családtagok beszélgessenek el az idősebb hozzátartozókkal arról, hogy van egy ilyen bűncselekmény típus.
16: Kezdetben keleten, észak-keleten helyenként kisebb eső, zápor kialakulhat, aztán később mindenhol számíthatunk több órás napsütésre, és csak elvétve fordulhat elő egy-egy futó zápor. Többfelé élénk erős lesz az északias szél. A hőmérséklet a térségben napközben 27 és 32 fok között alakul. Holnap sok napsütésre van kilátás, élénk lesz a szél, a hőmérséklet hajnalban 12-19, míg napközben 29-34 fok között alakul.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu.

0: uraim! Egyenesen a Budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás királyai, Balázsék! Jön a rádióműsorok etalonja, az üvegre tapadva Nyíregyháza humor titánja, Tirpákia koronázatlan királynője, Ráskó Eszter! A körközetén a kapuzárásra fittyet hányó szelíd motoros Rákóczi Feri! És a piramis csúcsán a 90-es évek diszkó buddhistája Sebestyén Baller Feri Balázs! Fújtatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék!
1: 7 óra után 13 perce jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, drága hallgatók.
2: Hello, hello.
1: Hello, jó reggel.
2: Mi az, amit hónapok óta nem éreztem, hogy valami az égből esik?
1: Kellett kapaszkodnom, hogy rájöjjek, hogy mit akarsz mondani. Esik az eső?
2: Hát csöpörög.
1: Ja, csöpörög.
3: Csöpörög az eső.
1: Hát ez még azért igen, esőnek annyira nem hívható.
2: Kis csöpörgés.
1: Nem is lesz nagyon komoly így a következő egy hétben. Nem is azt láttam, hogy kicsi lehűlés lesz, de eső. Eső nem nagyon. Azt mondja, hogy gyorsan egy közlekedési hír, ha van. Igen, itt van. Nyíregyháza, Tiszavasvár úton rendőrautó az árokban. Szép napot, Pisti. Küldte nekünk. Köszönjük szépen. Pisti, van friss, akkor...
3: Hát mondok nektek ezt.
1: Küld el. Beálltak oda leskelődni.
3: Szálljatok le rólunk, jó? Azt csinálunk, amit akarunk.
1: Igen?
3: Hát nem.
1: Hát akkor most már mondd el, hogy ki ez a biciklis kukkuló, aki félelemben tartja Nyíregyházát. Mit tudsz erről?
3: Ő a portásunk, aki esténként ellenőrző, minden rendben van-e a házakon. Belenné, hát ő az, aki kikotorja a kéményt.
2: Nagyon, és ügyese,
1: nagyon szeretjük őt.
3: Belerakja az okniba az ajándékot.
1: Nagyon szeretjük őt. Egy ablakon bekukucskáló férfi tartja félelemben a nyíregyháziakat. Szemtanúk szerint a férfi kerékpárral járja a belvárosi lakótelepeket, majd arra állva bámulva a föncinti lakások ablakain. De egy fiatal nő arról írt a Facebookon, hogy szombat este hozzájuk is be akart jutni ablakon keresztül, de elkergették.
2: De várjál, ő be is akar mászni, vagy csak kukkolt?
1: Ő be akart mászni, kukkolt, igen. Aha. Sokan osztottak meg a férfiról fotót, illetve videót, viszont senki nem tett még feljelentést.
3: Nem
1: mi történik ott nálatok?
3: Nem látod sem, hogy bejebb kellett hajolni. Hát most érted, hogyha nem, nincs műsor, akkor nem vált a csatornát?
2: Hát de azt mondom, hogy mész tovább.
3: Azt csinálja, hogy a biciklit neki támasztja, és akkor felmászik a biciklire, és akkor onnan a nyitott ablakokon bekukucská. Hát de nem ilyennek ijeszgetne a gyerekeket?
2: Hogy jön a biciklis bácsi.
3: Kimegy a

0: És meg benéz a kukkoló.
1: Na, hát ez... Golden az ennyesedetben jön a kukkoló.
0: Így van, így van. Szerintem nem tudom, nem csinált még semmit, amire azt tudnám mondani, hogy ez leírja az ő teljes skáláját.
2: Spektrumát, van, hogy még nem tudjuk, hogy mit csinál.
0: Igen, tehát most még egy megfigyelési állapotban figyeljük a megfigyelőt.
2: Ő mit csinál? Ő rabolni akar? Vagy ő csajokat néz? Vagy, tehát bicikli rálok, benézek. Benézek egy lakásba, hogy azt ki lehet-e rabolni.
0: Vagy keres valamit.
2: Vagy keres valamit, vagy nőket
1: a
2: néz.
1: A sajátját keresi, vagy a tiédet.
2: Benéz, hogy mizu, mi baj van abba kérdezni.
0: Szerintem egy érzést keres. Benézi én családokhoz, és nem ez. Amint a Slidersben tudod, hogy mindig dimenziókat vált, és keresi azt, amelyik a sajátja.
2: Igen. Mi van, simán vak? Kérdezi valaki. Miért vetjük el?
1: Hogy biciklizik?
2: Hát, ez na, a jó kérdés.
1: Akkor viszont nagyon ügyes van.
0: Hogyan teszel különbséget egy Mikulás meg egy kukkoló között?
2: Egyébként igen.
0: Hát, a szándék az honnan tudod?
1: Mert a kukkoló az ablakon jön, a Mikulás a kéményem. Ennyi.
0: Igen. Nem Nyíregyházán.
2: Nyíregyházán mindenhonnan minden jön.
0: Ebben a hőszivattyúk megjelenésében megjelentek a másfajta Mikulások.
2: Nem akarok semmi rosszat, csak kíváncsi vagyok, írja Kazin. Ha látom, hogy benéz egy ember a biciklin a lakásomba, én felléphetek ellene? Elzavarhatom? Vagy megverhetem? Vagy
0: ellene lépnél fel? Neki lépje fel.
2: Igen, felléphetek. Van, hogy... De jó, hogy itt vagy, akkor hát
1: az van, amilyen, amilyen fegyverrel támadnak, te olyannal támadhatsz vissza.
2: Hát a,
1: tehát ebben az esetben biciklivel visszanézel.
2: Intimitás közben zavar. Én mesztelen vagyok. Én ott járkálok. Egyszer törőközőben. Kenem a vajas kenyeret. Akkor...
1: Akkor
2: na... csinál rólam egy fotót, tessék. Akkor már felléphetek
0: nem
2: ellene.
0: Nem típus.
2: Nem, ez nem az a típus?
0: Nem,
2: Nyíregyházán nem csinálom
0: velük? Nem. Egy klasszikus analóg karakter. Tehát, hogy egy, láttam a nadrágját és a pólóját, és ő biztosan fotót készíteni rólad. Ő csak benéz és véleményt formál.
2: Jó, te már láttad a videót? Megnézted? Hát a valami földi.
0: Meg.
2: Azt hogy nem a családból valaki.
0: Azt akartam, hogy nézzük, hogy Péter tudjuk-e, hogy hol van, és aztán utána meglátjuk, hogy mi újság.
2: Igen.
0: De viszont ezzel lehet motiválni a gyerekeket, hogy porcivózzanak ki az ágy alatt is, mert jön majd a kukkoló, benéz, azt mondja, na hát ide be se jön.
2: Hogy itt milyen kupi van. Igen. De hogy valójában minden városnak, meg minden falunak megvan így a kellő bolondja. Tehát ugye ott volt a pécsi ember, aki autókkal gyalázott meg. Nem, a Szeged volt.
1: A Szeged
2: ott a pécsi ember. A pécsi volt az, aki leccette az autók tankját, és szeretkezett az autókkal. Ez létező történet.
0: Romantikus karakter.
2: Szentendrén most van megint egy dolog, felbukkant, és szentendrei csoportokban osztják most nagyon durván, hogy évekkel ezelőtt volt egy nő, aki éjjel volt kint az utcán, fehér lepelben közlekedett, és különböző erdős részeknél látták Szentendrén.
0: Ez én keresem a macskámat.
2: igen.
1: Jó, de minek a lepel?
2: Ezt aludjál már éjszaka most már tényleg.
0: Mert nincs kedve felöltözni, és magára látotta a lepedőt.
2: Eltűnt, és most a szentendrei csoportban írják, hogy újra felbukkant, a lepelben látják, Szentendre környékén, források környékén, és senki nem tudja, hogy ki ő, ijeszgeti a szentendreieket. Ezt elhiszed?
1: Hát beteg, hát összeszarod magad.
0: De szentendreiek amúgy is ijedősek, nem? Tehát ezért...
1: Ha mitől félnek?
0: Hát a macskakövektől nem félnek, azt tudjuk.
1: Az mert az... Igen, az a Dunától se félnek.
0: Igen, de hát arra vannak a töktől félősök is, nem? Az is az a régió.
2: Figyelj, felbukkant a tiszta fehér ruhát viselő néma alak, éjszaka járja a Bükkös patakot, ott van a fotón, Bükkösmajor lakótelep környéke, és halálra ijesztegeti az ott lakókat. A legnagyobb szentendrei Facebook csoportban hétfőn este egyszerre került pánik, és lincs hangulatban egy rakás ember, szeretnék elkapni, hogy ő kicsoda.
0: Tőle ijednek meg. Tőle ijednek meg.
1: Na, most félre,
2: nem fosod össze magad, ha ez rá köszön.
0: Nyíregyházán belőle igazi mennyasszony csinálnának. Megjelenne a kert aljába belőle, hamar nagyon mennyasszony lenne, mondom.
2: Igen. Érted? Nekünk itt Pesten volt a kőbányai csávó, aki ráment hajléktalanokra és finoman boldogatta őket. Szentendrén van a fehér lepelestő. Minden helyen van valami őrült akkor.
1: Közben megérkezett egyébként a megoldása, hogy hívják a nyíregyházi biciklis csávóra, hogy ő tulajdonképpen ugye egy tájföldi, vagy nem tudom milyen mári volt futár, és nem találja a címet.
2: Na,
1: csak azért nézve, hogy van-e mit tenniük.
2: Hetek óta keresi, akkor... igen, egy kiült pizzával és egy nagyon megkeményedett rizottóval, hogy hetek óta próbál címre menni. Igen. Igen. Szóval valószínűleg akkor tényleg ez van, hogy minden helységnek, minden városnak, minden falunak megvannak a kis őrültjei.
0: De nem érzitek a versengést ebben? Hogy felütötte a fejét a nyíregyházi.
2: Igen,
0: kukoló,
2: és jön mindenki.
0: Rögtön kinyújtózhatta magát a szentendrei. Na!
2: Mondom azért. A következő, Joe küldte nekünk. Figyelj, nagy tétény. Ott a következő. Van egy harisnyás, maszkos ember, aki bemegy kertebe. Nem mondta, hogy nem jó arcok. Ő nagy tétényben van, harisnyát vesz a fejére, nem lop el semmit, csak bejárkál nagy tétényben családjáz a kertjébe. Na?
0: De a harisnyában?
2: A harisnya van a fején.
0: A fején van?
2: Harisnya van a fején. Hát látod,
0: két ilyen combfixbe, de ó-ó. És látjátok, hogy van Csornán is macskanő. Nyitott autóba szokott turkálni.
2: Csornán van. Ráckevén néha látják Batman. Ne. Mondom, na, írjatok, drága hallgatók, jó? Tehát nézzük meg akkor, hogy kisebb falva, kisebb városok, kinek milyen csodaszere van.
0: A Ferencvárosi nyest.
1: Igen. Új,
0: az
1: jó.
0: Akarok lenni.
1: A besurranó?
0: Én csak igen. Azt mondom, hogy csak elrág a kábelget fog rágni.
2: Nyíregyházi emberünknek már neve is van, a nyíregyházi szurikáta. Fölmegy, körbenéz, fölmegy, és megvan. Igen. A Szentendrei csávó csak valamilyen találkozóra megy, igen. Ráckevei Batman, szeretjük, én őt nem ismertem. De ő mit csinál? Felbukkan, és mit csinál? Csak úgy ott Batman jelmezben sétál egyet? Én bírom az űrgét. Én szeretem az őrülteket. Lehet, hogy
0: csak felüli a jelét, aztán
2: eltűnik. Igen. Szentendrén szerintem a rendőrök bujkálnak szégyenükben. Mi van a rendőrökkel, Szentendrén?
0: Nem tudjuk, de csináltak azt hiszem, hogy kukruszklánosok is lehetnek.
1: Oké, okay, Budafok, egy maszkos csávó mászkál a kertekbe. Éjszakánként, de egy frankó maszk
2: tehát
1: van rajta.
2: Tehát Budatétényben harisnya van, vagy Nagytétényben harisnya, Budafokon maszkban van.
1: Maszkban és gumikesztyűben.
0: Úgy, az a maszk az keményen néz ki.
1: Nagyon.
0: Így nézek is még nélkül.
2: Püspök Ladánynál a négyesen. Van egy bácsi, aki kint ül 2-3 között, egy bekötő úton, és csak nem csinál semmit, csak nézi a forgalmat.
1: Megfigyel,
2: jó arcok, én őket bírom. Békáson van egy fószer, aki a gyerekeket kukkolja a játszótéren, elzavartuk a francba a pedót, Szabika. Azt el is
1: ez
2: kell.
1: Jó, igen. Azt jó akkor teszed. Mondom, orosháza szarófantom, de ott van nem messze tőle, várják kaszaper, ahol van egy férfi, aki minden nap rakott szoknyában jár.
2: Zseniális. Nem tudom eldönteni, ki tetszik a legjobban. Ő orosházán van? Orosházán rakott szoknyában?
1: Nem, orosházán szarik valaki, szarófantom van.
2: Na, sűrű megtörténik, igen, orosházán, az
1: oké. Okay. De az nálunk is van kaszaper. Kaszaper a rakott szoknyás férfi.
0: Délegyházán van Pumukli.
2: Ne.
0: Aki baltával veti szét a postát, és az autókat is mesztelenül. Autókat mesztelenül bringázik.
2: Várj, de elemezzük, tehát miért pum vörös hajjal van, és mesztelenül bringázik, adom, jó arc. Tehát már eleve nem lehet rossz fej.
1: Ó, nyilván becsípődik a cucc.
2: Nyilván teljesen. És baltával?
0: Baltával veri szét a postát, az autókat is mesztelenül bringázik.
2: Teljesen. Kummadaras, figyeld? Kumadarason. Nem tudjuk, hogy ki ő. Neki az a happy, hogy alsógatyát húz a fejére, és úgy járkál. Nem, semmi rosszat nem csinál. Nem árt senkit. Alsógatyát húz a fejére, és úgy járkál. Ő a kummadarasi ember. Mindenhol van valaki. Tehát, hogy ez...
0: Budapestiek írják, hogy tídeni van.
2: Igen, tídeni van mazgban. Ő még nyomja ezt a maszkos történetet? Neki még
1: igen,
2: ez van?
1: Igen.
2: Igen?
0: Igen.
2: Gyerekek tatamánya, higgyétek el, csak ilyenek vannak. Tibi küldte nekünk.
1: Sűsáv kóka, mesztelen futófantom. Mesztelenül fut. Micsoda szabadság, gyerekek.
2: Megbolondult, mindig is bolond volt, tök normális, csak mesztelenül fut, és utána egyébként elmegy hétköznap, és elvégzi a normális dolgát. Mit csinál? Miben van, aki mesztelenül fut szerinted? Hova teszed?
1: Igen, hogy példás, családapa dolgozik, tökre rendben van minden, de a futást ő így
0: képzeli. Milyen nehéz neki úgy élni, hogy ott van a lába között a legnagyobb kincse, és senki sem látja.
2: Igen. Mondom a következőt, Siklós, tessék, mit csinál? Van egy pasi, sokan tudnak róla Siklóson, beugrál a nyitott ablakon, és néz téged álmokban, van, amikor rágyújt egy cigire.
1: Hát azért az, na, és te fölébredsz, és ott dohányzik fölötted a csávó.
0: Istenem, és fonyódon a halőr, aki bombonak szokott öltözni, hogy elcsibi a huligánokat.
2: Ne, figyelj, zseni a téma, imádom. Igen. Nagy harsány, dáj-dáj, Sanyi.
0: Dáj-dáj.
2: Dáj-dáj, Sanyi, nyilván dáj-dáj, Sanyi sem teljesen. Tehát, hogy is mondjam, csak már.
1: Mitől dáj-dáj?
2: Dáj-dáj, Sanyi. Fő utcán mennek a... Mi van?
1: Meghalok ebben a dáj-dájban.
2: Dáj-dáj, Sanyi, nagy harsány. Mikor fő utcán mennek a kamionok, elkezd kiabálni, dáj-dáj, és neki szalad a kamionoknak. Most ugye a következő írás sajnos rossz vége lett.
1: Isten nyugodt, Sanyi.
2: Kiváló ember voltál, Sanyi, nagyon sajnáljuk a történetet. Aztán elküldte egy hallgató, igen, hogy hát ennek nem lett annyira. Igen. Jó, mondom, tessék, Nagy Kanizsa.
0: Igen.
2: Oké. Okay. Mad Max ruhában. Nem tudom, milyen a Mad Max ruha. Kisminkelve klumpában sétálgat.
1: Jó. Megvettük.
2: Ugye, hogy megvettük? Működik. De mi a medrex ruha? Az mi az a mi a medrex ruha? Hát, mi az a medrex ruha? Mit csinál?
0: Itt van tépve, le van így tud lakva, ilyen, tud, ilyen csimbókokban áll rajta, nem? Tehát ilyen...
2: Aha, tehát ilyen klumpában megy. Tisza várkony, figyeld. A csávú nyáron egyszer alsógatyában kiáll a főút mellé a sarokra, számolja a kocsikat. Megunja eltűnik, 20 perc ma visszajön, és folyamatosan számol.
1: De miért alsógatyában?
2: Tehát az, hogy a kocsikat számolás, számol, az teljesen okay, normális, hogy miért van alsógatyában?
1: És télen nincs, azt írnám még meg, légy
2: szíves. Sziget-Szent Miklóson van horpi.
0: Horpi.
2: Horpi. Van egy horpadás a homlokán. Nagyon ismert arca környéken, elméletileg lefejelte a hévet.
1: És kisiklott a hév.
2: Hát én imádom ezeket a sztorikat. Horpi. Úristen, velük kellene egyszer. De Horpi cuki.
0: De a spanyolok szoktak így beszenelteni, hogy a legnagyobb hiányosságodra mutatnak rá a legkegyetlenebb módon.
2: Igen. Kunszent Miklóson még ismernetek kellene Csöcsös Ágit írja nekünk egy hallgató. Műdildóval fürdött a csökönkútban, és a kutyáidba bakocsiztatta.
0: Én nem tudom, engem ez ezen, engem... nem tudom, mi vár rám a jövőben, úgyhogy...
1: mi szeretnél lenni ebből?
0: Ugye minden benne a pakliban.
2: Figyelj, én engem ezek nagyon szórakoztattak ezek a történetek. Én imádom a helyi bolondokat. Valahogy, ha kedvesek, akkor egyébként én nagyon szeretem.
0: Miért a Balkányban lakó piton?
2: Jó, tessék, mit csinál?
0: Mit csinál? Nem írják, hogy csak azt mondják, hogy egy piton. Piton.
2: Jó, csak mondd el a nevét, ha ott van, nem megpróbálják kitálni, mit csinál. Tessék, van név?
1: Hát, igen, de árulkodó táncos böske, ugye? Tehát, hogy tudod, hogy táncolva sétál, nem ez a gond, körszakálos.
2: Most miért kell mindenbe belekötni? Most kit érdekel, ha jó, érted? Ha jó csaj, kit érdekel, hogy körszakála van?
0: Amúgy szerintem ennél csak növeli az értékét a körszakála.
1: Ugye a különleges eszencia.
0: Igen, igen. Meg amilyen nem szereted, azt mondom, kicsit szirogatja az arcodat a másodnak a szakála.
2: Jaj, nagyon, úristen, nagyon szeretem. Hát ez tízig tudnám olvasni. Szóljál még látsz.
0: Jászberényi Eszmeralda,
2: tessék.
0: Itt megkeresünk. YouTube-on felvonálhatóleg.
2: Szolnoki vasútállomás, nagyon sokszor látják, csávó szoknyában tobban. Eszmeraldának hívják, sokszor felbukkan a szolnoki vasútállomáson.
1: Csorvás.
2: Jó, igen.
1: Csorvási település. Ez is Békés megye egyébként.
2: Jó, hát ne felejtsük, azért volt egy kis baj.
1: Volt. Úgy hívják, hogy Újpest. A csávót belecsapott egy villám, és azóta egy szekrényben alszik.
2: De túlélte
1: a csávó, azóta szekrényben alszik, és így hívják, hogy Újpest.
0: Ez nem szekrény, ez egy Feredék Kalitka. Elmondanám
2: sírom, azóta igen, félbe belecsap a villám, a szekrényben van.
0: Igen, de hogy ez egy elektromos szekrény, vagy egy sima.
2: Jó, szexár, van egy faszi, sétál a városban, nagy kézi súlyzokkal, és sétálás közben edz. Szexárdon sétál, látják egy csomószor, kézisúlyzókkal a kezében.
0: De nem szexárdon láttam, én Pesten láttam.
2: Átsétált. Átjött.
0: És van az a fali, aki Pesten a kukának a tetejét emelgeti, tudjátok, azt emlékeztek rá, és úgy érz. Az mi van?
2: Azt nem tudom, de viszont 60 környéken 30 éves sétál egy indián, gecsének hívják. 30 éves sétál. És indiának van öltöző. Úristen, de jó. Fél, nagyon jók jöttek. Írjatok még, drága hallgatók. Jó, helyi kedves kis embereket keresünk. Jó, jövünk mindjárt 7:30 pontosan, itt vagyunk rögtön a hírek után.
3: Hú, de izgalmas ez a téma. Hamarosan folytatjuk.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Balázs! Na, akkor most mi a fogadásunkkal?
2: Hát, amit megbeszéltünk, utalom a lóvét az alapítványnak.
3: Jaj, de tündér vagy! És a másik része?
2: Jaj, ne! Most tényleg rúgjuk ki az Atist?
3: Nyugi, csak egy délelőtre.

0: Sebestyén Balázstól.
1: A Müller Drogéria támogatásával.
2: Figyú, nem lehet inkább egy dupla vagy semmi, mondjuk 4 év múlva?
3: Menekülsz te gyáva, de nem, nem. És az első dalt én kérem.
2: Rohadjál meg!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Annyi út áll előttünk. Van, amár régót kéne lennem, és van, most egy kicsit ráérek. Van, aki hívásokkal teli, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Cseri modellek már 8.590.000 forinttól. Cseri autó. Minden útra van. További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cseri márka kereskedésekben.
5: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
6: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger, és ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
7: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: Klinikailag tesztelt probiotikumok a bélflóra helyreállításáért. Hatást fokozó prebiotikummal. Protexin Balance és Protexin Restore Baby. Kicsiknek és nagyoknak. Ne felejts el!
9: Önnek a Protexin kell!
10: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
11: Van egy visszatérő álmom. Minden tele autóval. Apám odáig van. Én meg, aki Zolika, derekkoncerten pogózok.
12: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevú2026.hu-n.
13: Sziasztok, sportarcok!
14: Irány a suli az Intersport legjobb ajánlataival. Szerezd be most mindent kedvezményesen, ami az iskola kezdéshez kell. Kényelmes sportcipők és sportruházatok, márkás hátizsákok és sportáskák, valamint Genesis és KTM kerékpárok akár 50% kedvezménnyel. Intersport.
15: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől szerdáig a 150 g-os snack day tangli 32% kedvezménnyel csak 469 forint, a másfél literes Friday jeges tea 30% kedvezménnyel pedig csak 249 forint plusz 50 forint visszaváltási díj. Lidl. Igazán megéri.
16: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
17: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
16: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
18: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel, vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
19: Nem hiszem el. Megint csörög. Halló!
6: Hűre feszült valaki. Nyugi, öregem.
19: Persze. Én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
6: Neked Sedokur Forte kell. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedokurt.
7: Sedokur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: Házépítésben gondolkodsz? A LEGO HOMA generált kivitelezőt Kecskeméten és Vonzás körzetében. Szakmai tapasztalat, árgarancia. Nálunk csak utólag kell fizetned. Ha fontos a minőség, LEGO HOME, az otthonépítés szakértője. www.legohome.hu.
0: Készülj a sulira a Malom Központban. Vásárolj legalább 5000 forintért, töltsd fel a blokkodat a malomkecskemét.hu oldalra, és nyerj értékes ajándékokat. Minél több blokkot töltesz fel, annál nagyobb az esélyed. Irány a suli nyereményjáték augusztus 11-től 27-ig, csak a Malom Központban.
9: Zöldkéz. Több százféle védőcipő és divatos munkaruha egy helyen. Zöldkéz. Minden, ami munkavédelem, Kecskeméten a Halasi úti Agroker mellett. www.zöldkéz.hu.
11: A 2026-os nyár hivatalos támogatója a Trend Optika csoport. Most vegyen multifokális szemüveget, a második pár szemüveglencsét mi fizetjük ön helyett. Lehet fényre sötétedő vagy napszemüveg változat is. Próbálja ki most vízparton, napsütésben, akár az irodában. Trend Optika, a Varilux multifokális szemüveglencsék nagykövete. Kecskemét, Kossuth tér 6-7.
8: Megsérült a fényezés az autódon? Javítsd ki saját magad! Autó és motorkerékpár festékek, színkeverés, spraytöltés és gyakorlati tanácsadás a
20: Paint Brothersnél. Gyere be hozzánk! Paint Brothers autófényezési szaküzlet. Kecskemét, Szent Miklós utca 22.
21: A Rádió egy gong nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem. Minden szerdán 14-től 17 óráig Király Andor hozza az igazi mai slágereket itt a Rádió egy gongon. A Rádió egy gongon.
22: Üdv mindenkinek, aki éppen munka közben hallgatja a Rádió egy gongot. Jó, hogy együtt rádiózunk munkaidőben, üzenjenek munkatársaiknak, köszöntsék fel barátaikat. A délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók. A forró drót 76 414 010.
21: Rádió egy gong. Gong. A munka közben is csak igazi mai sláger megy. Miért hallgatják egyre

0: igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak.
0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
2: A lakosság véleményét is várják a kecskeméti piacok fejlesztéséhez. Elérhető a vármegyei online terméktár. Minden ötödik nyári szabadidős helyszínen jogsértést tapasztaltak a hatóságok. Üdvözlöm, Veres Líza vagyok. Új irányt szabnának a kecskeméti piacok működésének, ezért az önkormányzat piacfejlesztési munkacsoportot hozott létre. A testület ma délután tart nyilvános ülést a Városháza Kadaelek termében, ahol bárki elmondhatja véleményét és javaslatait, írja a Vármegyei Lap. A konzultációra elsősorban helyi termelőket, őstermelőket, árusokat, civil és szakmai szervezeteket, valamint turisztikai szakembereket várnak. Az egyeztetésen szó lesz a piacok infrastruktúrájának és szolgáltatásainak javításáról, valamint a helyi termékek és termelők támogatásáról. A munkacsoport a belvárosi és a városrészekben működő kisebb piacok jövőjével egyaránt foglalkozik. Egy helyen Bács-Kiskun értékei, mézek, sajtok, zöldség és gyümölcs készítmények, kézműves termékek is kereshetők a Bács-Kiskun vármegye önkormányzata által életre hívott terméktárban. Az adatbázisban a vármegyében működő termelőket, kézműveseket és szolgáltatókat, valamint az általuk kínált termékeket gyűjtötték össze. Az online adatbázist bárki böngészheti, a Bács-Kiskun vármegyei önkormányzat honlapján érhető el. Minden ötödik nyári szabadidős helyszínen jogsértést tapasztaltak a hatóságok az idei év első felében végzett országos ellenőrzések során. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a kormányhivatalokkal együttműködve az őszi szünetig folytatja az ellenőrzéseket, mondta rádiónknak Eitmann Norbert, a hatóság sajtófőnöke.
3: A vizsgálatok lefolytatásra kerültek egyrészt akvaparkokban, kalandparkokban, vidámparkokban, kondiparkokban. Most először a vasalt utak, az úgynevezett via ferráták üzemeltetési feltételeit is vizsgáltuk. Azt tapasztaltuk, hogy az ellenőrzött helyszínek 20%-ánál és a vizsgált eszközök 19%-ánál találtunk valami a jogsértést. Hiányzott több esetben az előírt dokumentáció, a tanúsítványok, vagy nem voltak már azok érvényesek. A berendezéseken kötelezően feltüntetett jelölések, tájékoztatások is több esetben hiányoztak. Mind nagyon fontos a biztonság érdekében, és ezekről megfelelően tájékoztatni kell a felhasználókat.
2: Tovább szakadozik, gomolyosodik a felhőzet, egyre többfelé kisüt a nap, de északkeleten, keleten maradhatnak tartósabban felhős tájak. A szél időnként megélénkül, a hőmérséklet a térségben napközben 27 és 32 fok között alakul. Holnap a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható csapadék nélkül, a szél élénk marad, a hőmérséklet éjszaka 13 és 18, míg napközben 28 és 34 fok között várható.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Rádió 1-en.
1: Ez a tempó simán fának mész. Tehát vagy visszaalszol, nem? 3-4-8 lesz pontosan, 2 perc ma jó reggelt. Kívánunk mindenkinek, itt vagyunk. Hello, drága hallgatók. Hát elárasztottak bennünket az SMS-ek. Szóval az van, hogy ezt a témát, amit elkezdtünk, ezt akár 10-ig is tudnánk csinálni, kinek milyen az idegrendszerre humorérzéke. Tehát, hogy minden, nem csak faluban, városban, de hogy mindenhol vannak helyi látványosságok, személyek formájában szenzációs SMS-ek és Viber üzenetek. Van egy-kettő, aki igazán nagy kunsztot nyom. Ugye arról beszéltünk, hogy itt Szentendrén felbukkant egy fehérleples nő, illetve Nyíregyházán Eszterék vidékénél otthonában egy biciklis kukkoló van.
2: És... lehet, hogy én is, csak nekem női vázas a biciklim, úgyhogy nehéz
1: felállni. És elkezdtünk arról beszélgetni, hogy oké, akkor nézzük meg, hogy kinél mi van. Jó, és hát Móralomtól kezdve Szombathelyen, Kiskunfélegyházán, Szigetszent Miklóstól, Csepelig, mindenhonnan jönnek az SMS-ek, hogy mit csinálnak ott a helyi, hát mondhatni tulajdonképpen helyi hírességek, vagy helyi látványosságok. Ugye? Hogy itt egy utolsót, jó? Még ha megengedtek, mert látom Feri is előtt még egyet kettőt, amit szeretnél, tessék. Még mondhatunk egyet, jó? Én mondok egyet, neked überelned kell.
3: Jó, na tessék.
1: Puszta mérges?
2: Ez a követő, vagy ez még a helyszín?
1: Nem, ez a helyszín. Van egy kocsma, a Sivatag Vége Italbár. Ugye már ez önmagában már szenzációs. Ott van egy faszi, Guppi névre hallgat. 4 hosszú lépés után lemegy halba, és onnantól kezdve nem kommunikál, csak mutogat, és nyitva van a szár.
3: És gondolom, düllett szembe.
1: Ebből konkrétan stand-uposok élnek meg az ilyen arcokból. Nem? Yeah. Tehát, hogy...
3: Kezdő,
1: akkor mondjuk azt, hogy kezdő stand-uposok, nem? Hogy...
2: Igen, a Bödő is biztos fel tudná virágoztatni ezt az ipart, de amúgy nagyon kevesen csinálják.
1: Kevesen tudják ezt jól átadni, hogy milyenek az arcok?
2: Igen, ez hamar be tud cringe-esedni, hogyha az ember így karaktereket utánoz.
1: Aha, tehát egy idő után az már nem működik.
2: Igen. Jöhet egy
1: utolsóval.
3: Ez egy régebbi sztori, még 90-es évek Lehel tér, Szipus Kincsó, a neve sokat elárult.
2: Úristen, ez egy csodálatos név.
3: Igen, az volt, hogy ő ugye cigit tarhált az arra járóktól, de cserébe azért adni akart valamit, tehát produkciót, és ha adtál neki egy szál cigit, akkor egy szó nélkül a mellette álló nővérét lekaratézta.
1: Nincs ilyen. Cibusz Kincsó egy cigér neki esett a nővére.
3: Ott állt a nővére, és megkapta a cigit.
1: Figyelj! Szenzáció. Bándom Bors Józsika. Jó, csak ha jössz egyen, azon én is jövök egyen. Józsika. Félmeztelenül biciklizett estem. Csilingelt a gyerekeknek, csak nézett meretten előre, és egyébként egy erdőben lakott egy kunyhóban.
3: Ó, ez egy nyugodt.
2: Ez miben különbözik a Family Frost-tól?
1: Igen, ez egyébként teljesen olyan. Annyi nem árult ilyen krémet. Igen, jöhetsz egyet, esik.
3: Kiskörösre vinnélek el benneteket, Vak MS-ének hívják a hölgyet, ami ugye hát jelzi is, hogy van egy ilyen látáskárosodása, de ezt senki nem tudja biztosan, mert van nála ugyan vak vezető bot, de az a baj, hogy ahogy egy autó mellette elmegy, akkor ő ezzel azonnal elkezdi az autót verni, tehát elméletileg lát.
1: Valószínűleg lát.
3: És megkérdezték, hogy mi a probléma, és azt mondta, hogy azért veri az autókat, mert ő halhatatlan, mert őt egyszer elütötte a vonat. De akkor miért az autót vered?
1: Szenzáció.
2: Vissza kell adni a tartozását.
1: Igen, szenzációs a jó az ember. Nagyon, nagyon szeretjük. Hát még van még Jászkörén, Balaton terenye.
2: Jászkörén dombiba.
1: Igen, Galulaci.
2: De ez ott van, az csirke üzemből van?
1: Ne, Tanyán lakott, de rádölt a ház, így ásott a földbe egy lyukat, azóta abban lakik.
3: Úristen! Na most figyelj!
1: Jó, tessék, utolsó.
3: Almás kamarás.
1: Ez egy létező hely.
3: Így van, almás kamarás és serif. Így is hívják, hogy serif. Van neki trafipax a kartondobozból, van gumibot és egy műanyag csillag a falunapokon, ő védi a polgármestert.
1: Ne
3: egy papírdoboz, aki jársz trafizni, azért az na.
1: Erős.
2: Ahogy megérnék tőle.
1: Erős.
2: Lelassítanék.
1: Na jól van, oké, köszönjük szépen. Ja. Köszönjük szépen az SMS-eket. Szeretek itt kicsit kitekinteni. Vagy jó, úgy egy kicsit így körbenézni.
2: Nyíregyházán is van karatés amúgy, az állomás környékén.
1: Nyíregyházán szerintem ott egyben ott van
2: de
1: minden.
2: De azt úgy hívják, hogy Texas Ranger.
1: És ő mit csinál?
2: Karatézik.
1: Karatézik az állomás környékén.
2: Igen, most írták.
1: Egyébként mi történik? Tehát, hogy itt ez egy sorozatos traumák, egyszer történt valami, már gyerekkortól valami nem stimmel, tehát, hogy mi lehet a megfejtés?
2: Ez egy pozíció, tehát erre kellett pályázni, meg volt az egész kiválasztás, fejlesztési stratégia, és azon, hogy ő a városnak a kulcsembere. Tehát, hogy ő az, akire alapozzák az egésznek a működését.
1: Igen, mezőtúros, nem, az, hogy nem bírjuk abba egy felét. Cofos csutka.
3: Cofos csutka.
1: Egy vágóval járt a kezébe, azt mondta, hogy Pennyben az egyik pénztáros egy démon, és hasonlóan volt itt Józsi, akinek egy halálista volt a zsebében. Nem akarsz rajta lenni. Nem akarsz rajta lenni. Egy halálistával járkált a zsebébe.
2: Jó,
1: igen, oké, egy utolsó, tessék. Jöhetsz egy utolsó. Igen?
2: Igen. Erzsi bácsi.
3: Á, jó.
1: Jó, már működik, jó, igen. Igen.
2: Kis traktora járja környéket, és felajánlja a szolgáltatását helyi idősebb úri embereknek.
3: Oh.
1: Erzsi bácsi, várja, Erzsi bácsi. Hát, valószínűleg az legősibb mesterséget űzi.
2: És traktora jár.
1: Traktora jár, de Erzsi kicsit bácsis, és vidéki helyeken, de Erzsi már
3: kicsit. De ő szerintem férfi.
1: Erzsi bácsi.
2: Nem, szóval Erzsi. Várj,
1: Erzsi bácsi, fejtsük meg
2: a karakteri. Nem, az Erzsi bácsi, az minden esetben egy olyan nő, akinek van egy kicsi szakála.
3: Hát traktorral jár.
2: És akkor mi van?
3: Nem, jó, tudom, most nem akarod, tehát, hogy nem, de szerintem ő egy...
1: Nekem is inkább nő, aki nagyon férfias, de hogy ő valamikor Erzsi volt. De várj, akkor, de akkor nem traktorral menne, várjál. Miért megy trakesszal?
3: Szerintem Erzsi bácsi, ő egy bácsi, aki...
2: De miért? Nem, olyan nincs, hogy egy valaki, akkor az teljesen más nevet kapna. Egy férfi járna a traktorra körbe, tupogna a másik férfiakra. Az vidéken, az nagyon hamar véget érne.
1: Ízlelgessük, Erzsi bácsi. Igen, egy férfi, aki nő.
2: Egy nő, aki picit férfias.
1: Jó, addig időzünk egy kicsit Bishop Sanyinál, és akkor...
2: Bishop Sanyi.
1: Jó, egy kicsit a diózsenői Bishop Sanyinál egy picit megint időzhetünk. Kocsmában tudja a késes trükköt az Alien 2-ből. Ugye ott a Bishop a robot, aki elővette egy kést. Kettő rövid után kikapja a pillangót a zsebébe. Pillangó a zsebébe. És már mehet is a rulett. Bishop Sanyinál hívják a diózsenői kocsmában. Egyfajta látványosság. Jó. Na, tessék, igen.
2: Én, tudod, ki küldenék rá Bishop Sanyira?
1: Jó, kivel überelni Bishop Sanyit?
2: Nem, a Bishop Sanyit azt akarom, hogy mérkőzzön meg Pikpak Gyuszival.
1: Ezt nem bírom.
2: Pikpak Gyuszi Miskolcon a fehér elefánt presszóban veri hagyba főbe az idegen vendégeket.
1: Nem ott, hogy nem innál meg ott egy feles. Gyuszika, Gyuszika, gyere ide, bejött egy idegen, megérkezik Pikpak Gyuszi, és azonnal elintézi őket. Őt ráúszítanád Bishop Sanyira?
2: Igen, szóval azt kell csinálni, hogy egy Mortal Kombatot csinálni ebbe az egészből, hogy ezeket a karaktereket összegyűjteni egy darab helyiségbe, és akkor lehetne, és akkor lehetne egy ilyen összecsapásokat.
1: Jó, mit csinálnál Halászing Gombos Gyurival? Dubai ABC előtt, aki arra jön, lerajzolja egy kockás edzetfüzetbe. Egy gombbal. Lerajzolja egy kockás edzetfüzetbe egy gombbal. Mutogatja az eredményt, de valójában semmit nem rajzol, csak ő látja.
3: Hiszen a gomb ugye nem fog.
1: Hiszen a gomb az nem fog. Ő a Dubai ABC előtt, idézőjelben, ugye se tudjuk, hogy pontosan mit jelent, egy kockás edzetfüzetbe rajzol. Jó? Tehát azért nem mondta, hogy Bishop Sanyival azért ők nem kötnének nagy... barátságot.
2: Ugye Helvécián van egy ilyen ikerpár,
1: igen?
2: Akik alkoholisták, úgy hívják őket, hogy a rókák, és egy flakon borért összeverik egymást.
3: Kell műsor, tessék, egy flakon borért, és megvan.
2: Nekem a legjobb, elnevezésük tetszik, hogy vidéken ezt hogy oldják meg, nem, hogy itt jár két ilyen alkoholista iker, és ki a rókák.
3: A rókák.
1: Igen. Mohácsi Vili, szerintem még őt is bevehetjük a Dream Team-be egyébként. Csinál? Autók után kiabál a kanyarba, hogy szedd. Ennyi. Kiáll az autóba a kanyarba, és minden autó után üvölt, hogy szedd alá. Ő ezt csinálja. Lapuja Misi, ott van még a Dream Teamben. Kileste, hogy csomádon volt ő, amikor a polgármesterhez vendégek jöttek, direkt odaállt a polgármesteri hivatal elé, és addig, amíg a polgi nem adott neki 1000 forintot, hogy menjen el, addig ott várakozott. Ő volt Lapuja Misi. Egyébként ő legalábbis zseniálisan csinálta.
3: Így van, hát van egy ugyanilyen, már nem emlékszem a nevére. Ő pedig azt csinálja, hogy odáll melléd és énekel. Nyilván rosszul, és azt mondja, hogy akkor abba hagyom, ha fizetsz.
1: És előbb-utóbb azt, hogy 500-as vagy 1000. Igen.
2: Azt írják amúgy, hogy Pippa Gyuszi az a Kokónak a testvére. De lehet, hogy csak azért, mert olyan jó boxoló.
1: Valószínűleg, hogy a box miatt hozzák össze. Azért bemész egy kocsmába vidéken, iszol egyet, és Pippa Gyuszi lerendez. Teljesen ártatlanul nem ismered a helyi erőket.
2: De annyira jó a Pippak.
1: És
2: érzem az arcomon a Pippakot.
1: Egyébként a nevek óriásiak. Tehát ezeket a beceneveket, aki adja, az mindig zseni. Tehát Pikpak Gyuszit látod magad előtt. Pikpak, oda megy, pakpak, baj, jobb, kész, és fekszik az illető. Tehát, hogy abszolút.
3: Viharkeresztes, jó, menjünk utoljára. Egy gyufának hívják az emberünket.
1: Jó, kicsit látom már magam előtt,
3: egy
1: igen.
3: Egy kis székkel és egy asztallal a hóna alatt mászkál, és beköltözik bizonyos helyekre. Most múltkor például a benzinkúton leült, egy idő után pedig elkezd takarítani és rendezkedni, mintha ő ott élne. Ő gyufa.
1: Figyelj, már egy kicsit már most szeretem.
3: Igen, ő legalább
1: különböző
3: nem bánt senki.
1: Nem bánt senki, teljesen ártatlanul egy kemping székkel és egy asztallal megérkezik. Egy kicsit úgy érzi, hogy ott lakik, amikor kitessékeled, átköltözik máshova. Vannak az ártatlanok, ők a legjobbak. Nem bántanak senkit, nem verekednek, csak úgy, csak ott úgy vannak körülötted, nem? Nagyon, jó, nagyon szeretetőek.
2: Ajakon volt egy pár, akit úgy hittak, hogy Mini és Maxi. Ők egy alacsony nős, magas férfi voltak, és a kocsában mindig egy kis és egy nagy fröccsöt ittak.
1: Kicsit szereted őket, nem? Ők egy kedvű cukik.
2: Mini és Maxi.
1: Igen, Mini és Maxi együtt van. Na jó van, gyerekek. Köszönjük szépen az országos körképet. Így a Nyíregyházi...
2: Ezt nem lehetne megfestetni valakivel?
1: Egy arcot csak.
2: Nem, az összeset. Nem, tudja, mint az utolsó vacsora. Vagy valamilyen izé. Tehát, hogy egy ilyen, nem, vagy a feszti körkép. Tehát, hogy lenne, a nagyban gondolkodom.
3: Nagy vászon kell hozzá, az a baj.
2: Nem, hogy nézek körbe, és akkor Pikpak Sanyi, vagy Gyuszi csépeli a kukucskálót.
1: Ha lenne Balázsó, a Szerkik már hívnának, hogy ez jövő héten adás. És ott konferálnám őket. A fal mögött ülne Pikpak Gyuszi, aki találkozna egy régi ismerősével. És ezeket szépen felvonultatnánk így egymás mellett. Na jól van, megyünk tovább 8 óra után, gyerekek, vendégünk lesz egy érdekes témával megyünk, nem is foglalkoztunk még vele, és nem is kapcsolódik konkrétan semmilyen hírhez, de hogy látunk valakit TikTokon, talán Instagramon is, és kicsit vakon vagyunk az órák világában, gyerekek. Elmondhatni,
2: kicsit
1: hogy...
2: Kicsit vagyunk vakon, teljesen
1: egyáltalán,
2: vakon vagyunk.
1: Egyáltalán nem nagyon foglalkozunk az idővel, nem hordunk órát, viszont van valaki, aki tartalomgyártóként működik a különböző social felületeken, és kielemzi sztárok, világsztárok óráit. Hogy mennyibe kerül, hány darab van belőle a világon, beküldesz neki egy fotót, hogy láttad a, nem tudom, a Szoboszlai óráját, vagy a Dzsudzsák óráját, vagy a Hajdú Péter óráját, vagy mondjuk, hogy nagyobb neveket mondjunk, nem tudom, mondjuk a Ronaldo óráját, és ő azonnal ad erről egy képet, hogy mennyibe kerül, kik hordják, hogy lehet ezt megszerezni, és hát a földi halandó az hogy tud, vagy hogy nem tud hozzájutni. Ezért arra gondoltuk, hogy meghívjuk a stúdióba, mert hogy baromi jól beszél egy számunkra talán kevésbé ismert területről. Egyikünk se egy nagy órás, ugye mondhatni?
3: Nem.
1: Tehát, hogy nem vagyunk azért se óragyűjtők, nem nagyon hordunk órát, nincsenek drága óráink.
2: Nem olyan érünk oda időben sehol.
1: Mindenhonnan lekésünk. De hogy mégis egy izgalmas világ, a legnagyobb óramárkák, a sztárok órái, és az a fajta tesztelni. Luxus, amit ugye egy-egy óra a csuklón megmutat rólad, mint státuszszimbólum, és hát mint egy erekje valójában, mert hogy sokan ezért hordják.
3: Eddig nem volt drága óránk, de most állítólag van nála.
1: Van nála néhány.
3: Hozott,
1: egy de nem darab. Viszi el. Van nála hamisítvány, amiből nagyon sok van. Mit gondoltok arról, például egy férfi hamisítvány órát hord? Ki mit gondol erről?
2: Hát azt, hogy soha életemben nem tudom megmondani, hogy ez így van.
3: De én nem venném észre. Hát figyelj,
1: mint jellem, úgy értem. Tehát miről árulkodik, ha egy férfinek ma mondjuk Magyarországon azt mondaná az óraszakértő, azt mondaná Zsolt, hogy Gyugyinak ez az óra a kezé hamis.
2: De racionális anyagi döntést hozott.
3: Ő neki nem. Aha. Ez azért, abban a státuszban már nem engeded meg. Amikor én 30 évvel ezelőtt először eljutottam Egyiptomba, ott nem tudom, hogy...
1: Bevásároltál a Breitlingokból.
3: Breitlingok, panarájuk, és nem tudom mik. Garmadával tértünk haza, mire leszállt a repülőről, leesett róla a mutató.
1: Jó.
3: Tehát körülbelül ilyen minőségű volt.
1: De addig hurkodál nagyon menni volt.
2: De milyen magasan lehetett repülni vele?
3: És minden nap másik óra volt rajtam. Aztán rájöttem, hogy minek, hát hazudsz vele.
1: Igen, nem, valószínűleg, igen.
3: Igen, hazug, nem, oda hazudod magad, ahova nem tartozol.
2: De ez tartozás valahova?
3: Szerintem igen.
1: Az óra? Szerintem igen, ugyanolyan státusz férfiaknál, vagy Amerikában, vagy Európában, mint egy autó. Sőt, tehát, hogy drágább dolgokat tudsz a csuklódra tenni, mintha lenne egy átlag autód. Szerintem abszolút státusz.
2: De, hogy... de több barátod van? Tehát akkor az órás, aki ezt tartja?
1: Nem úgy, hogy több barátod lesz, hanem hogy árulkodik rólad, a státuszodról, az anyagi helyzetedről, hogy van egy 50 milliós, 25 milliós, 10 milliós óra kezeden. Nyilván a hallgatóink nagy többségét ez nem érinti.
2: De kevésbé vagy kellemetlen ember, ha van egy drága óra kezeden?
3: Még csak ezt sem mondanám.
2: Tehát ugyanolyan nyomorult, vagy egy dagóra vagy?
3: Csak kérdezem.
1: Van egy 100 milliós óra kezed, de még nem feltétlen vagy boldog, de valamilyen státuszt ad, mint egy autó, vagy mint egy öltöny, vagy mint egy ing, vagy akár egy nadrág, vagy egy ruha. Tehát ez, szerintem ez mind státuszszimbólum, nem?
2: Tehát akkor jelenlegi Magyarországon két státuszból lehet választani, a 100 milliós órával a karodondra szálló, vagy pedig Pikpak Gyuszi. Ez a kettő van.
1: Igen, Pikpak Gyuszi.
2: Choose your fighter. Choose your fighter.
1: Illetve a Nyírmártoni kiskoca. Ugye? Tehát ő is ott van. Még kíváncsi lennünk, hogy milyen óra van a kezén. Na, szóval egy kicsit az órák világában merülünk el, bízunk benne, hogy azért vannak hallgatóink, akiket érdekel. Zsolt egyébként nagyon élvezetesen és nagyon jól beszél az órákról, úgyhogy ezt a témát fogjuk mindjárt körbejárni. 2 perc, na pontosan 8 óra.

0: A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal.

0: Max. Az álmom most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között Szín a Rádió 1-e.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
3: Igen.
2: És ez?
3: Igen.
4: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Mivolis 60 darabos hajvitál komplex kapszulát mindössze 1199 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
5: Nyerjetek a Staropramennel! Vásárolj promóció Staropramennt, töltsd fel a nyitófülön található kódot, és naponta késkészletet, hetente pedig kerekes hűtőládát vagy grillt nyerhetsz. A legjobb pillanatok, az együtt pillanatok. www.staropramenjatek.hu.
6: Sportos suli kezdés kedvező áron. Keresd a Casual Cross Rock gyerektúra cipőket 9990 forinttól a Decathlon áruházakban, a webshopon vagy az appban. Rendelj az appon keresztül szeptember 20-áig, és ingyen szállítunk GLS automatába és csomagpontra. További részletek a decathlon.hu-n.
7: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól. További részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
8: És az autó elsuhan a konyhaasztal mellett? Hihetetlen előzés a kanapénál! És megcsinálta!
9: Nálatok ki a jobb pilóta? Tankolj legalább 25 liter üzemanyagot, vagy vásárolj Shell kávét vagy hotdogot, használd Club Smart kártyád, és gyűjtsd a digitális pecséteket a Shell labban. Szerezd meg a Shell versenyautókat, és indulhat a családi nagy díj! A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek shell.hu.
10: Shell. Go well.
11: Válogass az óriási Terrán akciók közül, halmozd a kedvezményeket, és spórolj minél többet! Keresd az akciós Terrán színusz tetőcserepeket, díjmentes tetőfelméréssel, akár 75 négyzetméter ajándéktetőfóliával, és 35% ERESZ csatorna kedvezménnyel. Ne maradj le! Részletek a terrantető.hu/akció oldalon.
7: Van egy visszatérő álmom, minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
12: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevu2026.hu-n.
13: Visszatértek a Mekibe a legendák. Új köntösben, de régi vonzerővel. Most minden Mekmenü Plusz mellé ajándék Coca-Cola poharat adunk. Ez nem az a sorozat, amit félbehagysz, mert a Mekiben nem kell sok az értékes pillanatokhoz. További részletek a mcdonalds.com oldalon és az éttermekben.
14: Készülj az új szezonra a CCC-vel! Most a második olcsóbb termékárából 50% kedvezményt kapsz, amit Modivo ajándékkártyán írunk jóvá. Válassz a Reebok, Adidas, Vans, DC és Converse kínálatából. Szeptember 6-ig érvényes a CCC üzletekben. Részletek a szabályzatban.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
15: Iskola kezdési akció a Jépi Autónál. Válaszd a BYD Atto 2 DMI, Sea Lion 5 DMI vagy Sea modelleket. Most akár további 2 millió forint kedvezménnyel. És indítsd az őszt stílusosan. Ne maradj le az ajánlatról. További részletek a Jépi Autónál Kecskeméten, a Malomközpont P1-es szintjén, vagy a byd.jepiauto.hu oldalon.
16: Zöldkéz. Több százféle védőcipő és divatos munkaruha egy helyen. Zöldkéz. Minden, ami munkavédelem, Kecskeméten, a Halasi úti Agroker mellett. www.zöldkéz.hu.
17: Kavics felverődés, szélvédőcsere, autóüveg Kft. Kaszkós kárügyintézés, kamerakalibrálás, autóüveg Kft. 30 éve minden, ami autóüveg. Autóüveg Kft. Kecskemét, Ceglédi út 38. www.autóüvegkft.hu.
18: Az idő múlik, a ragyogás maradhat. Dermaklinika. Esztétikai kezelések, lézeres bőrfiatalítás, plasztikai sebészet. Dermaklinika.hu. Szépség szakértők kezekben.
19: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Beszélsz ki autóbontó. Kecskemét, Napsugár utca 2. Beszélsz ki autóbontó.
2: A 2026-os nyár támogatója a Trend Optika csoport. A multifokális szemüveglenség szakértője. Keresse a Trend Optikákat.
0: A Rádió 1 gong nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem. Minden hétköznap 10-től 14 óráig Faragó Miklós hozza az igazi mai slágereket itt a Rádió 1 Gongon. A Rádió 1 Gongon.
3: Üdv mindenkinek, aki éppen munkaközben hallgatja a Rádió 1 Gongot. Jó, hogy együtt rádiózunk munkaidőben. Üzenjenek munkatársaiknak, köszöntsék fel barátaikat, és jöhetnek a közlekedési infók. A forró drót 076 414 010.
0: Rádió 1 Gong. Gong. A munkaközben is csak igazi mai sláger megy. Magyarország legfranciább DJ-je Cookie hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatói.
20: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît!
21: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.
20: Alfa!

0: szeretnék kapcsolni, lassan indulunk.
1: Hallgass minket online weboldalunkon, radio1.hu. Reklámot hallottak.
2: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
3: Fáklya fényben várja a látogatókat a kecskeméti vadaskert. Több mint 81 tonna illegális hulladékot vittek el a Kefag erdeiből. Újabb házi sertés állományban jelent meg az afrikai sertéspestés. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Különleges esti programokkal csatlakozik pénteken az állatkertek éjszakájához a kecskeméti vadaskert. Az este egyik érdekessége, hogy több állat éppen szürkületkor válik aktívvá, így más arcukat mutathatják például a farkasok, az aranysokálok, a mézmedve és a mosómedvék. 4-8-tól látványetetéseket is tartanak, többek között az oroszlánoknál, tigriseknél, makákóknál és lámáknál, írja a híres.hu. A fáklyákkal megvilágított vadaskertben gondozói előadások és gyermekkoncert is színesíti a programot. Több mint 81 tonna illegálisan lerakott hulladékot távolítottak el az elmúlt 6 évben a Kefag ZRT által kezelt kiskunsági erdőkből. 2020 óta 73 hulladéklerakást számoltak fel, mintegy 15,5 millió forintból, írja a Keol. Az erdőkbe leggyakrabban építési törmelék, háztartási hulladék, lom és gumiabroncs kerül, de veszélyes anyagokat is találnak. Országosan 2020 óta több mint 12.750 tonna illegális hulladékot gyűjtöttek össze az állami erdészeti társaságok. Újabb házi sertés állományban jelent meg az afrikai sertéspestés. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal járványvédelmi szabályok szigorú betartására figyelmezteti a sertéstartókat, különösen azokon a területeken, ahol jelentős a vírus jelenléte a vaddisznó állományban. További részletek Nemes Imre országos főállatorvostól, a Nébih elnökétől.
4: Amire most nagyon-nagyon oda kell figyelni. Az egyik az a alumszalmának a bevitele a telepre, másik pedig a frissen aratott gabonának az etetése. Ez azért nagyon fontos, mert a környezetben, a földeken a vaddisznók miatt fertőződhetnek afrikai sertéspestis vírusra, és nagyon fontos, hogy 60 napig ezeket pihentetni kell, és csak ezt követően kerülhet az állatok elé.
3: A boltokban kapható hatóságilag ellenőrzött magyar sertéshús és húskészítmények pedig biztonságosan fogyaszthatók. Kezdetben keleten, észak-keleten helyenként kisebb eső, zápor kialakulhat, aztán később mindenhol számíthatunk több órás napsütésre, és csak elvétve fordulhat elő egy-egy futó zápor. Többfelé élénk erős lesz az északias szél. A hőmérséklet a térségben napközben 27 és 32 fok között alakul. Holnap sok napsütésre van kilátás, élénk lesz a szél, a hőmérséklet hajnalban 12-19, míg napközben 29-34 fok között alakul.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu.
5: És uraim, egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió egy összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! Viki, Laci, Anna, Juli, Zsül, Ráskó Eszti, Rákóczi Feri! És Sebestyén Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
6: Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Drága hallgatók, 8 óra után 10 perccel, most már nem csak

0: elveszünk egy kicsit az órák világában, nem vagyunk annyira otthon ebben, nem is nagyon hordunk drága órát, ki olcsóbbat, Zsűl kezét nézem ki, nagyon olcsót.
1: Zsűl egy számológépes kázióval.
0: Igen, egy zsissákkal nyomul. De Zsolt, hát hogy is mondjam, csak tartalmait látjuk az interneten, ti is találkozhattatok vele, többek között azokon a social felületeken, ahol ugye beküldik magyar és külföldi hírességek, világsztárok, énekesek, focisták, sportolók, sok-sok milliót érő óráit, amit Zsolt aztán kielemez, hogy szerinte melyik óra van. Cristiano Ronaldo, vagy Jennifer Lopez, vagy nem tudom.
2: Vagy Sebessén Balázs kezé.
0: Matt Damon kezén kiderült, hogy 10 évvel ezelőtt igen, a Vikitől kapott, 40. születésnapomra kapott órát is kielemezte egyébként Zsolt. És kicsit elveszünk most az órák világában, a hamisítványok világában, mennyire státuszszimbólum, hol tartunk mi magyarok az órák ismeretében, hol tartanak a világsztárok, mi a legdrágább műszer, ami a kezében volt. Szóval, hogy erről fogunk beszélni. Nem annyira, hogy is mondjam, csak hát vagyunk jártasak a témában, de azért mindenkinek van egy-egy kedvenc darabja. Eszter jobb kezén például már a gyerek.
1: Szeretném az első panaszomat elmondani. Maradt egy gólyt megnyomtam, és nem világít.
0: Nem zenél. Hello,
3: sajnálatos, sziasztok.
0: Örülünk, hogy itt vagy. Csáó. Hello.
2: Majd a dobozát is add már oda neki.
3: Persze, jó, persze, csak nehezebb, mint az óra.
0: Igen. Na, hát itt már fadobozók, órák, kisebb-nagyobb szerkezetek,
3: könyvek.
0: És könyvek társaságában érkeztél. És ugye, jól mondom, hogy mi legtöbbször téged akkor láthatunk social felületen, amikor valaki beküldi, hogy figyelj, láttam a Szoboszlai, vagy a Dzsudzsák, vagy a nem tudom, Ronaldo óráját. Léci, mondd meg, hogy mi van a kezén.
3: Igen, ez alapvetően így szokott lenni, de nyilván ugye ez ilyen tartalomszerkesztés nálam is. Tehát, hogy én igyekszem a szakmai tartalmakat, mert hogy ilyen is van, és hogy a hírességek óráit így keverni. Meg egyébként mostanában azt szoktam csinálni, hogy régen ez felváltva volt, mostanában azt igyekszem csinálni, hogy a hírességeknek az órai közé is igyekszek szakmai tartalmat betenni. Hogy lehet tudni arról az óráról, arról a szerkezetről, arról a szíról, arról a modellről esetleg, szerintem ez így edukatívabb.
0: Státusz vagy időmérő eszköz szerinted a hírességeknél? Erről beszélgettünk, hogy Eszter kérdezte, hogy státusz egy órát fölrakni, mondtuk, hogy szerintünk az, mert hogyha ott van egy 10-20-30 milliós óra kezeden, az mindenképpen egyfajta státusz.
3: Biztos.
0: Inkább erre használják nyilván ők is, sem, mint időmérésre. Nem?
3: Persze, meg, hogy a telefonod. Meg a lambód lent van, érted, a garázsban, viszont ahonkor bárhova fölmész egy 100 milliós óra, az ott van rajtad. Tehát érted.
1: De most csak az hogy működik, hogy először kell, hogy legyen egy drága autód, vagy lehet olcsó életed és egy drága karórád? Vagy hogy van ez?
3: Hát attól függ, hogy mennyire vagy tele. Tehát, hogy nyilván minden
1: lett. De most akkor az a lényeg, hogy akkor lesz egy csapatod, mert veszel egy órát, akkor egy klubhoz fogsz tartozni, itt vagyunk Breitlingesek, ugye? És akkor össze fogunk járni, akkor megyünk ilyen rendezvényekre, ahol meghívjuk
0: egymást italokra. Kevés az esélye, hogy a Frank-Müller-esek a Breitlingesek ellen, igen, hogy, a Patek Philippe-esek összejárnak.
1: Vagy ez csak annyira jó, hogy valaki, aki ilyet hoz, hogy ránéz félszem, és azt mondja, ó, értem. Vagy mi az, amit kapsz tőle? Mert én ezt nem értem, hogy...
0: Mit kapsz egy autótól? Mit kapsz az autótól?
1: Villognak egymásnak, igaz?
0: Igen. Mit kapsz egy autótól? Mit kapsz egy 300 ezeres Nike cipőtől? Mit kapsz egy olyan farmertől, ami menő a fiataloknál? Ez mind azon túl, hogy használati eszköz, ez egy státusz, ahova téged berak. Ugyanúgy egy ház, egy lakás, egy óra. Ez egy státusz szimbólum, amivel te tartozol valahova, valamilyen réteghez.
1: És sehová sem tartozom.
0: Most a kezeden, most a kezeden tartozol, amire nem vágják. Igen. Jól mondjuk tulajdonképpen, tehát nem időmérő.
3: Abszolút, persze, de hogy alapvetően inkább úgy gondolom, hogy márkákon belül is van ilyen, és vannak olyanok, akik összejárnak, mondjuk nem Magyarországon, de mondjuk Svájcban tudok ilyeneket, meg nálunk nagyobb piacokon, de egyébként igen, tehát az, hogy órás közösség, az egy létező fogalom, és hogy vannak ilyen különböző összejövetelek még Magyarországon is egyébként.
0: A magyar ember nagyjából hol tart az órákban, az ismeretekben, a szerkezetben, mennyire van ennek egyáltalán kultúrája? Most nem arra gondolok, hogy valakinek sok pénze van, vesz egy 20 milliós Rolexet, fölraki, és akkor villog, hanem hogy mint úgy óra és az órával járó kultúra, a szerkezetek ismerete, a márkák ismerete, azon túl, hogy nézd már meg, mennyibe került a kezén. Itt tartunk nagyjából? Vagy
3: nagyjából itt tartunk egyébként, igen. Igyekszem fejleszteni ezen, de hogy nagyjából itt tartunk. Igen, hogy amit ismernek az emberek, az a Rolex, és így nagyjából semmi más, még egy-kettő, hogy így egy Omega, egy Breitling bevillan, de hogy meg hallották, hogy van egy ilyen, hogy Patek, meg ilyenek, de hogy azért az órás kultúrán van mit fejleszteni.
0: Tehát leginkább a sztárok azért érdeklik, és azért írnak neked, hogy mondd meg, hogy mennyibe kerül a kezén az óra.
3: Persze. És én ezért nem is szeretem. Tehát a legelején én nem szerettem ezzel foglalkozni, mennyibe kerül, mert szerintem az egy tulajdonsága az órának, csak a sok már minden más mellett, mint az átmérője, a vastagsága, meg ilyesmi, de nagyon sokanok ez volt csak a lényeg, hogy a pénzt mondjad, hogy mennyibe kerül, de hogy az érdekel a legkevésbé.
0: De megint itt tartunk, hogy igen, van egy ilyen
3: szerkezet,
0: mint az óra, amit építenek, és hogy milyen fogaskerekek, és hogy áll össze, és mennyi ideig építik, és mennyire pontos lesz még 30 év múlva is. És ebből mi ott tartunk, hogy mondd meg, hogy láttam a Dzsudzsi kezén, vagy a Szoboszlai kezén egy órát, mennyibe kerül.
3: Pontosan, konkrétan erről van szó.
0: Ki a magyar sztárok közül az, aki azért mondjuk a legdrágább órákat hordja? Csak hogy én is ezt kérdezem.
3: Azt szerintem a Szoboszlai.
0: Szoboszlai. Aha, milyen kaliberű órákat látsz a kezén?
3: Hát a 100 milliós óráiból neki van legalább 4. Most, ahogy így jöttem, így átnéztem az elmúlt években, esetben, illetve annyit lehetett látni.
0: Igaz?

0: Az elmúlt években igazi.
1: Biztos.
2: Honnan tudod? Megvan, pont a Szoboszlainak már nem kell igazit venni, hiszen elhiszem, hogy igazi van a kezé.
0: Az az érdekes, hogy vannak nemzetközi focisták, akik lebuktak már hamisítványokat, például Ronaldinho-nak volt ilyenje, a Neymarnak is volt ilyen balhéja, úgyhogy
2: igen. Ne csináld, 2-300 millió eurót keresnek, és felvesz egy hamis órát.
0: Volt ilyen, igen, tehát erre bizonyítékok vannak.
2: De valószínűleg senki nem gondolja, hogy hamis, mert azt
0: gondolja. Pont ezért, igen, pont
1: ezért. De miért nem veszi meg a rendeset, az igazit?
0: Mert egyébként itt jön az exkluzivitás, hogy van olyan, amit még ő se kaphat meg.
1: Ne, egy Ronaldinho nem tud besétálni valahol, és azt mondani, hogy veszek egy
0: ilyet. Hogy Richard Millhez besétálsz, és azt mondják, hogy köszönjük szépen.
2: Akkor
1: majd értesítjük. De várjál, nem adnak el nekem soha.
2: Vagy azt mondja, hogy 6 évet vársz rá.
0: Vagy azt mondja, hogy 10 év, vagy azt mondja, hogy ezt már sajnos nem gyertjük, válaszom mást.
2: Hát ezt a Ferrari is csinálja. Tehát a LaFerrari-ból van mondjuk 300 darab, ha vársz, vagy várólistád van, annyira exkluzív, azért tudja eladni, nem tudom, 15 millió dollárért, vagy 50 érmer, vagy 100 érmer, hogy az, hogy 15 darab van benne. Tehát ez mind-mind az, hogy hova pozícionálom az órámat. Ha várnod kell rá 6 évet, még értékesebben tudom értékesíteni, nem?
0: Abszolút, maximális.
1: Van a túlárazás itt is, amikor azt mondod, hogy hát, hogy tulajdonképpen ez mondjuk szerkezetileg nem adja ezt az 50 milliót.
0: Természetesen, tehát hogy miért egy órába 100 milliót?
1: Semmi.
0: Nagyon sok
1: nincs
0: esetben.
1: Olyan, ami éri.
0: Hát figyelj, a 100 milliós óráknak a hamisítványa és a nagyon jó minőségű hamisítványa, ami anyagárban van, az 10 000 euró. Tehát most, és nem 100%-os nyilván, mert azt a kínaiak gyártják, nem tudják 100%-ból lemásolni, de hogy azért a nagy különbség megvan a kettő között. Tehát ott azért egy 30-40-50 szeres szorzó van a kettő között, persze.
2: Na milyen érzés? Mi van Eszter kezén? Nézzük meg, mit vett föl?
3: Csak
2: rászült
0: a legjobb emberre.
2: Mit vett közben föl? Milyen érzékkel választott neki? Mi van a kezén?
0: Ami a legdrágább innét, amit hoztam, és egyébként lényegében koronai ékszer, gondolkodtam rajta, hogy csak ezt hozzam el egyébként. Ez egy Breitling kronomat, ami rózsa arany tokban érkezett, vagy hát rózsaszín arany, hogyha valaki nagyon eltartott újjal beszél, ami apró kis gyémántokkal kimaradta.
2: De nem a hamisra nyúlt rá. Hát csak mondom, hogy nem a hamis.
0: Egyébként hallottam a bevezetőt, amit ezzel mondtatok, nem hoztam hamis órát, nincs hamis órám. Én ellene vagyok mindenképpen, úgyhogy nem hoztam magammal.
2: Az ára körülbelül?
0: 13 millió forint.
2: 13 millió forint.
3: Megfutattam az emberemnél, ugye, aki Jankovics Péter, írtam neki, hogy ezt 650-ért vegyem meg.
2: 650 ezerért?
3: Megírtam neki, és azt írta vissza, hogy figyelj, igazinak tűnik, 10 óra 10-re van állítva, kihúzott koronával, ez szerintem kirakatban volt, vedd meg.
2: Milyen óra szakértő? Kihúzott koronával 10 óra 10
1: perc. 10 óra 10 kihúzott korona?
0: Igen, mert általában a legtöbb kirakatban így szokták állítani az órákat, tehát ez is frissen érkezett egy kirakatból, pont azért, mert ugye ez ilyen Victoria, tehát hogy ez egy győzelem, meg erre szokták mondani, hogy mosolyog az óra, úgyhogy ezért van. Igen.
2: Oké, csak hogy értsük, hogy miért lehet beleszeretni az órákban. Nekem van egy barátom gyerekkorom óta, ő óra őrült, és nagyon sok könyvet kaptam tőle, meg beszélgettünk órákról. Egy kicsit mesélj nekem, csak hogy értsük a mechanikáról, a komplikációkról, mondjuk a te leginkább szereted, legbonyultabb komplikációdat, csak hogy értse az ember, hogy ebben a kicsi kis tokban azért közben micsoda csodákat hajtanak végre azok az óraépítők, akik ezeket csinálják.
0: Az óraőrült leszeretnék valamit mutatni, tehát hogy...
2: Igen. Kicsit a szerkezetek. Nem akarom mondani, mert nagyon szakmai, csak hogy mit tud mondjuk egy komolyabb szerkezet, és ezt mennyi ideig csinálják, és mire képes.
0: Most, amit itt hoztam a kezembe, és az így ilyen szempontból érdekes, hogy egyszerű kis háromutatós órát hoztam, tehát hogy gyakorlatilag semmit nem tud, óra, perc, másodperc, dátum. Viszont ennek egy olyan szerkezete van, aminek a járás tartaléka, tehát hogyha leteszed, ez több mint 5 napig elketyeg, ez 120 óra. Ez a piaci átlagnak a háromszorosát tudja például. Tehát, hogy ez ilyen szempontból azt mondják, hogy hát igen, ez egy kis egyszerű óra, ez itt semmit nem ér, ami nem igaz, tehát amikor megnézed, hogy mi van a motorháztető alatt, ott azért eléggé.
2: Ugye ezek tulajdonképpen olyan mechanikus szerkezet, amik a kezed mozgásától húzódnak fel mindig, abszolút. Nem kell fölhúzni, ha leveszed, akkor rárakod egy óramozgatóra, vagy nem tudom pontosan mi a neve.
0: Óraforgatóra,
2: de közben egyébként a kezed mozgásától ő folyamatosan felhúzza magát a szerkezet.
0: Igen, van egy súly benne, ami folyamatosan húzza a rugót.
2: Kicsit, amit a billegne a kezedem, vagy így azt érezheted. Igen.
1: Erre ránézel, amit most mondtál, hogy hány óra járás tartalék van benne, föl nem venni.
2: Azt mondod, hogy a Zsűl zsebében találod egy sonkás zsömle mellett.
0: Így van, konkrétan. Én egyébként ezért szeretem, mert hogy van egy fontos fogalom, amit én szeretek, nem is azt mondom, hogy súlykolni, csak néha emlegetni, ugye a csendes luxus. És ez azért,
3: csendes luxus.
0: És ez azért, igen, azzal az órával a csuklódon azért nagy kontrasztban
2: van.
3: Tudod, a csendes luxus?
0: Taxiló kiszáz vége van, persze.
3: A csendes luxus az, amikor mindenki előtt felkelsz, és megeszel egy túrurudit.
2: Igen.
3: Anélkül erre már felébredne, az a csendes luxus.
2: Azzal az órával kezedem már nem mennél, te csendesen túrurudit.
0: Az biztos.
1: És ez árban megmutatkozik?
0: Meg, mert ez is, tudom én, most azt hiszem 3900 euró a lista ennek az órának.
1: Ennek a zöldnek?
0: Igen, tehát pont úgy, és egyébként ezzel forgattam egyszer a Keleti pályaudvar mellett, az egyik kis utcában, hogy mit gondoltok, hogy mennyibe kerül a legerősebb ajánlat, azt hiszem valami 150 ezer forint volt. Tehát nem látszik rajta, de mondom, én ezt nagyon szeretem, ezt a csendes luxust, hogy én pontosan tudom, hogy mi van rajtam, magam miatt hordom, nem azért, hogy mindenkit lenyűgözzek az utca túloldalárulását, hogy valami nagy darab
2: innen arany. Indul a valódi óra valódi szeretete, én hogy egy olyan szerkezet van a kezedben, amiről te tudod, nem is feltétlen egy olyan brand, amit mindenki ismer, hogy hú, akkor most nem tudom, tényleg Patek van a kezeden 100 millióért, de közben tudod a szerkezetről. Na ez már a szerkezetnek a szeretete, meg az ismerete, hogy te, ez a csendes luxus, ezt tökre értem, abszolút, hogy tudod, hogy mi van a kezeden.
3: Ez is egy pacemaker. Ez a kettő csendes luxus tulajdonképpen.
2: Mi a narratívája a különböző óráknak? Tehát ha most neked mondok márkákat, akkor te elmondod, hogy nagyjából neked az emberről mit üzennek, mondjuk alapmárkákat, tehát nyilván nem, de Magyarországon,
0: amit
2: mondjuk hord az ember. Oké. Mondjuk Feri kezén van egy Omega. Ugye mindenki ismeri, Omega, tudjuk nagyjából ki volt az arca, milyen órákat gyárt, erősen középkategória, jól mondom, én középkategóriába sorolom. Mit mond az Omega? Olcsó vagyok, többnek akarok látszani, nincs pénzem jobbra, elegáns vagyok. Feri meglepte magát egy Omegával.
0: Vicceskedjük el egy kicsit akkor a kérdést, tehát sajnos túl hosszú volt a Rolexnél a várólista, ezért inkább átventem az Omegát.
2: Omega, aha, középkategóriában
0: vagyok. Mert árva egyébként hasonló, nyilván alatta van valamivel, de hogy igen, ott ez az van, hogy bemész, ott megkapsz bármit. Tehát nyilván ott is van luxusérzés, van prémium, meg minden, technikailag nagyon érdekesek az Omegák, nagyon jó órákat gyártanak, de státuszban,
2: Oké, Eszter azt mondja, hogy 40 éves lesz, meglepi magát egy...
3: Eszter azt mondja, hogy Eszter meglepik a 40 éves.
2: Látsz a kezén egy Rolexet, egy női 40 éves nő kezén látsz egy Rolexet, mit árul? Mi az üzenet? Mi a státusz?
3: Hogy hamarosan eladó lesz.
2: Mit mond róla?
0: Figyelj, azt alapvetően, hogy szerintem nem ismeri az órákat.
2: A Rolex, tehát, hogy nem ismeri
0: igen,
2: az órákat.
0: Igen, mert hogy az van, hogy ha először lett pénzed, akkor mit kell venni? Rolexet kell venni. Ez kb. Ezt üzeni szerintem, és ezért van az, hogy a magyar szárokon nagyon sokan Rolexet látsz.
2: Aha, mert hogy van egy felületes ismeret, és azt mondja, hogy Rolex, a Rolexet nem ismerem a szerkezeteket, nem ismerek más márkát, mindenki Rolexet vesz, attól én megkapom azt a státuszt, pontosan, amit szeretnék.
0: Ezért érdekes, hogy behozzak egy példát, Schubert család, na, tudom, na és akkor tudtam, erre a mosolyra vártam, hogy Norbin Rolex van.
2: Norbi Rolex, eredeti, ez fontos.
0: Igen, én úgy tudom, utána kérdeztem, úgy tudom, igen, de a fia Omegát hord. És nem azért, amiért te, hanem ez már egyfajta szintlépés, én úgy gondolom. Tehát, hogy nem azt mondtam, hogy leragadunk a Rolex, meg nem pénzkérdése náluk nyilván, de azt mondod, hogy én Omegát hordok. Rékán Audemars Piguet van.
2: Aha, az például már az már egy olyan márka, amit nem feltétlenül ismer.
0: Audemars Piguet. Az AP, a fiatalok egyébként ismerik, tehát a rapper kultúra miatt, meg a hip-hop, meg ilyesmi, Rékának ott ismert lett. Nem tudom, nem hiszem, de rajta egy nagyon szép, szintén gyémántos óra volt, egyébként azt mondtam, múlt héten csináltam erről a videót, és az egy más státusz, meg más szint is árban is egyébként.
2: Egyébként ránézel mondjuk a Norbi kezére, vagy a Norbika kezére, és őt is Norbizom, te fotó alapján nagyságrendileg 900 lőni, hogy hamis vagy eredeti óra van a kezén, ha van egy jó minőségű fotód róla, vagy az látnod kell a szerkezetet kézbe fogni a jó minőségű hamisítványok miatt.
0: Egyébként, amit sokszor nem szoktam mondani a videókban, hogy én azért utána kérdezek. Tehát, hogy ez egy kis piac, kis ország, és itt azért 2-3 kereskedőn belül be lehet lőni, hogy kitől van. És hogyha egyiküktől se, akkor gyanús.
2: Aha. Na de hát azért, mondjuk igen, mondjuk egy ilyen kaliberű órát nem feltétlenül rendel meg az ember internetről, bár használtan, szertifikáltan, azért te nagyon sok ilyen órát meg tudsz venni.
0: Tehát vannak olyan magyar milliárdosok, akiknek az órai nem Magyarországról vannak. Hát, hogy van ilyen, de hogy azért az átlagnak, nagyjából a hírességekből nagyjából tudom, hogy kitől van.
3: Tegyük fel, hogy én egy nagyon kifinomult ember vagyok.
2: Tegyük fel, hogy 12 milliós órával a kezeden, ezt most nem is hiszem.
3: Minden este színházba járok, minden este.
2: Vidor Fesztiválnak mondjuk inkább, igen. Kicsit máshogy hangzik.
3: Plénumban jól érzem magam, különben klasszikus zenét hallgatok, és egy drága autóval járok. Nem akarom lejáratni magam barátai a Rolexes prolik előtt. Milyen
2: órát? Omegás volt, a Feri Omegás volt.
1: Most mondta, hogy a Rolex
3: csak az erejízlése.
2: Hogy neked milyen óra illene hozzád?
3: Hát úgy általánosában, mit tudna, meglátnál, és azt mondja, hogy meglepnéd téged, hogyha egy magyar nőn ilyet látná.
0: Erre hadd válaszoljak akkor annak a márkának a reklám szlogenjével, Chopard Loves Cinemas. Tehát, hogy egy Chopard.
2: De az ékszer óra inkább a Chopard. Azért
0: igen,
2: az
0: ugye nagyon nő, de egyébként nagyon férfias
2: óra. Ez nem inkább a szerkezetről, hanem az ékszerekről híres, amit ráraknak, nem? Tehát azért ez inkább egy ékszer óra.
3: Na, ezt majd a munkáltatómnak írjuk mellett.
2: Chopard ékszer óra.
3: Chopard watches, amúgy a Chopard, én is egy Chopard vagyok, egy leopász.
2: Egy Chopard vagy. Jó nagy Chopard vagy, írj egy
3: rögt. Chopard tudod néhány. Nagyon sokat Chopard tudok. De igen, szóval, hogy igaz, megnézem, Chopard watches,
2: Oké, okay, nézd meg, hogy kérdezek. Ki a külföldi sztárok közül, aki neked nem csak státkuszként hordja, hanem azt gondolod, hogy mondjuk van egy szerkezetismerete, van óraismerete, szereti, érti, tiszteli ezeket a szerkezeteket, de drága órát látsz a kezén. Tehát még a Cristiano Ronaldo, én azt gondolom, hogy oké, megveszi a legdrágábbat, van neki 600 nagyon drága órája, de vagy nem kapja. Feltétlen vagy kapja, igen, hordja szponzorként, de nem feltétlen merül a szerkezetben, csak azt látom mindig, hogy 80-100-200 milliós óra van a kezén. Látsz olyat, aki...
0: Mondok két végletet, na, és meg fogsz lepődni. Az egyik a Dalai Láma, ő órásmester. Konkrétan ő ért az órákhoz, de a Dalai Láma ért az órákhoz.
2: Ezt nem tudtam róla.
0: Igen, ezért mondtam, tudtam, hogy ez neked tetszeni fog. És van nagyon drága órája, amit ajándékba kapott ráadásul. A másik pedig a Mark Wahlberg például. Aha. Tehát neki nagyon jó gyűjteménye van, ő ért is hozzá, nagyon stílusosan is öltözik, és ő azonnal, tehát nulladik napon látsz rajta mindig újdonságokat. Tehát ő nagyon képbe is
2: és van. És ő egy márkával van nem, ilyenkor, többen, vagy ő teljesen többen, márka függetlenül független. Vásárolja meg azokat a szerkezeteket, akár használtam, vagy akár régebbieket.
0: Vagy kapja ő is szintén. Vagy kapja tehát, ő is. Ebbe, tehát az, hogy nulladik napon megkapsz egy újdonságot, az nagyon jó kapcsolat kell a márkák.
2: Aha. Van ennek a piacnak teteje, ami számodra már olyan összeg, vagy amit hallottál, vagy amire 10 évet várni kell, vagy ha úgy kérdezem inkább, hogy hol van a teteje az órának? Mi, nagyjából hova lehet nagyságrendnek tenni, amit mondjuk összegben, akár igen, először, aztán beszélünk szerkezetről és időről, amit mondjuk nem tudom, Monte Carlo jelit megengedhet magának. Hol van a teteje? Van teteje?
0: Én úgy gondolom, hogy teteje nyilván, elméleti teteje nyilván van, mert egy, nem tudom, egy gyémántokból nem fér rá egy idő után több, meg egyszerűen fehér aranyból se tudsz egy idő után többet rátenni. De hogy azt mondom, hogy amit láttam és ami volt a kezemen, az mondtam, $3.5 millió.
2: $3.5 millió. Ott a szerkezetet fizetem meg, a brilleket, a gyémántot fizetem meg rajta, vagy mind a kettőt egyszerre?
0: Meg a márkanevet főleg.
2: Meg a márkanevet. Az nagyjából hol tartunk? Az
1: hát egy milliárd.
2: Az egy milliárd, milliárdos óra.
1: Mi volt az?
0: Jacob & Co.
2: Aha.
0: A Jacob & Co, és nekik abból volt többféle is, tehát abból
2: Jakob.
0: Volt a...
2: Csak segítek, Jakob.
3: Jakob óra?
2: Jacob, jó?
3: Most megnéztem ezt a sopárdot. Nem vagyok ilyen sopárdos, nézem, ilyen pandás óra, nem tudom, mire beszélsz.
0: Hát figyelj, a Cartier-tanket tudok mondani, az nőik, pici...
2: Az pici. A Cartier-tank az egy nagyon pici, nagyon szép, nagyon elegáns, az egy szép óra.
1: És olyan van, ami nyest díszítés van, mert ő azt szereti. Vagy mondjuk sopárdurat fölhívom, tud nekem nyestes órát csinálni, hogy odaadjam Eszternek?
0: Nyestes órát azért nem hiszem.
1: Van egyedi órakészítés? Az létező
0: dolog? Persze, ez egy létező üzletág.
1: És mi magyarok hogy állunk órakészítésben? Mindig azt mondjuk, hogy a svájci óra, az a svájci szerkezetek az a legjobb.
0: Két véglete van. Van a mondjuk az, hogy commerce. Ebből egyébként van egy nagyon jó magyar gyártó, az Evolvens, ők évente ezres nagyságrendben, sok százas nagyságrendben gyártanak órákat. Nem tudsz mindent egyedire gyártani, tehát a tokok adottak, de azon kívül a számlapon kívül, vagy a számlapon keresztül gyakorlatilag nagyon-nagyon sok egyediséget bele tudsz vinni, és oda ráteszik az arcot, hogyha akarod, bár azt azért annyira nem szeretik, de hogy bármilyen márkanevet, bármilyen logót, olyan technológiával dolgoznak, hogy lényegében bármit rátesznek a számlapra, ami törvényekben nem ütközik meg ilyesmi.
3: És van ebben ilyen gender neutralitás, tehát hogy egy nő hordhat férfi órát, és egy férfi hordhat női órát?
0: Szerintem ez történik jelenleg is.
3: Tessék, egy világ, ami igen. Utopisztikus.
2: Tartunk egy pici szünetet. Légy és vedd le róla az órát, jó?
3: Hát, hogy... Ne szóljátok hozzám!
2: Ne írjózzám! A jó világnak, és mindjárt folytatjuk a beszélgetést Lakatos Zsolt óra szakértővel. Itt vagyunk rögtön a hírek után, 8:30 pontosan.
4: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora Balázsék hamarosan folytatódik!
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Vakáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár, és

0: Kiss.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Annyi út áll előttünk. Van, amár régót kéne lennem, és van, most egy kicsit ráérek. Van, aki hívásokkal teli, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Cseri modellek már 8.590.000 forinttól. Cseri Autó. Minden útra való. További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cseri márka kereskedésekben.
3: Megújult a Budmill a Premier Outletben. Augusztus 21-től nyitási kedvezménnyel, még nagyobb ruházati választékkal, kedvenc Budmill táskákkal és kiegészítőkkel várunk. Találkozzunk a Premier Outlet Budmill üzletében. Budmill, a stílus, ami te vagy.
4: Autók szenvedéllyel, szeretettel. 35 éve önökkel, önökért. Hovány Márton vagyok, a cégcsoport vezetője. Amikor autókereskedő lettem, egy dologban biztos voltam. Sikeres csak úgy lehetek, ha a legjobbat nyújtom ügyfeleimnek, és egy lépéssel mindig a versenytársak előtt járok. Nagy utat tettünk meg, hittünk a minőségben és a szorgalom erejében. Az elmúlt évtizedekben 450 munkatársammal arra törekedtünk, hogy a legjobb személyre szabott ügyfélélmény nyújthassuk önöknek, ügyfeleink bizalmának köszönhetően számos hazai és nemzetközi elismerésben részesültünk. Közel 100 000 új autót értékesítettünk, több mint 50 000 elégedett ügyfélnek. Köszönjük, hogy minket választottak, ígérem, hogy a következő években is azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az önöké.
5: Hovány csoport a világ élvonalában.
6: Újra itt a várva várt Müller App 7. Augusztus 30-áig 15% végösszegi kedvezmény számos termékre Müller applikációval. Nálunk mindent megtalálsz a suli kezdésre is. Fedezd fel az extra kuponokat és vásárold meg kedvenc beauty termékeidet még nagyobb kedvezménnyel. Töltsd le te is a Müller applikációt. Müller.
7: Sziasztok, sportarcok!
8: Irány a suli az Intersport legjobb ajánlataival. Szerezd be most mindent kedvezményesen, ami az iskola kezdéshez kell. Kényelmes sportcipők és sportruházatok, márkás hátizsákok és sportáskák, valamint Genesis és KTM kerékpárok akár 50% kedvezménnyel. Intersport.
9: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
10: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
9: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
11: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel, vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
12: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
13: Rita, mi van veled? Folyton ásítozol.
14: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
13: Neked Sedacur Forte kell.
14: Sedacur Forte?
13: Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
15: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
16: Állatkertek éjszakája a Nagykörösi Richter Safari Parkban. Augusztus 28-án koncertek, elefántfürdetés, éjszakába nyúló szafarizás, valamint Magyarországon egyedülálló programok, ragadozó szafari és majomtúra várja a látogatókat. Nézd meg a szafari esti arcát, és zárjuk együtt a nyarat. Részletek és jegyvásárlás a safaripark.hu-n.
17: Iskola kezdési akció a Jépi Autónál. Válaszd a Bivány adta 2 DMI, C-Lion 5 DMI vagy C-Lion modelleket. Most akár további 2 000 000 forint kedvezménnyel. És indítsd az őszt stílusosan. Ne maradj le az ajánlatról. További részletek a Jépi Autónál Kecskeméten, a Malomközpont P1-es szintjén, vagy a bivány.jepiauto.hu oldalon.
18: A 2026-os nyár hivatalos támogatója a Trend Optika csoport. Most vegyen multifokális szemüveget, a második pár szemüveglencsét mi fizetjük ön helyett. Lehet fényre sötétedő vagy napszemüveg változat is. Próbálja ki most vízparton, napsütésben, akár az irodában. Trend Optika, a Varilux multifokális szemüveglencsék nagykövete. Kecskemét, Kossuth tér 6-7.
19: Ülj újra iskolapadba, a Pannon Oktatási Központ esti iskolájába, ahol felnőttként is van lehetőséged sikeres általános iskolai bizonyítványt és érettségit szerezni. Tegyél egy lépést a jövődért, mi segítünk. Jelentkezz apok.suli.hu-n, vagy keresd minket személyesen a Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központban. Tanulj tovább a Pannon Oktatási Központban.
12: A Rádió egy gong nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem. Minden hétköznap 10-től 14 óráig Faragó Miklós hozza az igazi mai slágereket itt a Rádió 1 Gongon. A Rádió 1 Gongon.
0: Üdv mindenkinek, aki éppen munka közben hallgatja a Rádió 1 Gongot. Jó, hogy együtt rádiózunk munkaidőben. Üzenjenek munkatársaiknak, köszöntsék fel barátaikat, és jöhetnek a közlekedési infók. A forró drót 076 414 010.
12: Rádió 1 Gong. Gong. A munka közben is csak igazi mai sláger megy. Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert

0: Csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak.
0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
2: Fejlesztik a Kecskeméti Kórház hűtési rendszerét, ősszel is folytatódik az iskolában az erdőprogram. Bontsuk a vonalat, ha unokázós csalók utaznak a pénzünkre. Üdvözlöm, Veres Líza vagyok. Megkezdődött a Bács-Kiskun vármegyei oktatókórház 410 millió forintos hűtéstechnikai fejlesztése Kecskeméten. A beruházás részeként több folyadékhűtőt már kicseréltek és helyreállították az onkológiai tömb hűtését is. Emellett 8 új klímaberendezést szerelnek fel irodákban, kezelőkben és más kórházi helységekben, írja a baum.hu. A fejlesztés célja, hogy a szélsőségesen meleg időszakokban is megfelelő körülményeket biztosítsanak a betegeknek, a dolgozóknak és az érzékeny orvosi berendezéseknek. Folytatódik az iskolában az erdőprogram. Az őszi ütemre augusztus 26-án reggel nyílik meg a jelentkezés, közölte az Országos Erdészeti Egyesület. Az erdőpedagógiai foglalkozások középpontjában ezúttal az erdők biológiai sokfélesége és önfenntartó életközössége áll. Tavasszal a Gemenc Erdészeti Erdei Iskola Tolna, Bács-Kiskun és Baranya vármegyében is bekapcsolódott a programba. Összesen 16 köznevelési intézményben 48 foglalkozást tartottak. Ezeken több mint 1100 általános iskolás gyermek vett részt. Bontsuk a vonalat, ha unokázós csalók utaznak a pénzünkre. A bűncselekmény típus ismét egyre többször felbukkan. Az elkövetők rendőrnek, ügyvédnek adják ki magukat, azzal hívják fel az idős embereket, hogy az egyik családtagjuk bajba került és óvadékot kell fizetni. A pénzért persze egyből futárt is küldenének, ilyet azonban hatóság sohasem tesz. A legfontosabb, hogy felismerjük, csalással van dolgunk, mondta rádiónknak Varga Balázs rendőr alezredes, az ORFK bűnmegelőzési osztályának vezetője.
3: A rendőrség megvizsgálta ezeket az eseményeket, és azt láttuk, hogy abban az esetben, amennyiben ezt a hívást megszakítja az idős ember, az elkövetők 99%-ban már vissza nem fogják hívni, tehát tulajdonképpen a bűncselekmény nem valósulhat meg. Meg kell ismertetni az idős emberekkel ezt a bűncselekmény típust, erősíteni kell, hogy ilyen esetben, amikor a gyermekre, unokára hivatkoznak, igenis le kell tenni a telefont, tudatosnak kell lenni, és föl kell hívni a gyermeket vagy az unokát, hogy valóban történt-e ilyen baj. A fiatalabb családtagok beszélgessenek el az idősebb hozzátartozókkal arról, hogy van egy ilyen bűncselekmény típus.
2: Kezdetben keleten, észak-keleten helyenként kisebb eső, zápor kialakulhat, aztán később mindenhol számíthatunk több órás napsütésre, és csak elvétve fordulhat elő egy-egy futó zápor. Többfelé élénk erős lesz az északias szél. A hőmérséklet a térségben napközben 27 és 32 fok között alakul. Holnap sok napsütésre van kilátás, élénk lesz a szél, a hőmérséklet hajnalban 12-19, míg napközben 29-34 fok között alakul.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Rákóczi Ferivel. Csak igazi mai sláger megy.
1: Ja, megáll, itt vagyunk. 3.9 lesz pontosan, 5 perc múlva jó reggelt kívánunk mindenkinek. Lakatos Zsolt óra szakértővel az órák világában merülünk el, már minden kézen megfordultak a drága órák, az olcsó órák.
2: Összemocskoltak.
3: Inkább az olcsó.
1: Eszter keze ledobta a 10.000 fontos órát. Egyszerűen fölvette, de így levágódott róla az óra.
2: Ez egy másik ilyesmi.
1: Igen, teljesen. Másban vagyunk, és Zsolttal órákról, luxusmárkákról, és hazai sztárokról, külföldi sztárokról beszélgetünk, hogy ki, hogy hordja, mennyire van ennek kultúrája, mennyire ismerjük az órákat, hol tartanak hazánk sztárjai abban, hogy ismerik a szerkezetet, vagy csak fölvesznek 100 milliós órákat, és a Szoboszlait említetted, ugye, hogy legalább 4 darab különböző 100 milliós órája van.
4: Ennyit lehet látni rajta az idő alatt. Lehet, hogy azóta, lehet, hogy csak egy van, és érted, eladta, vett másikat, de nem hiszem. Tehát, hogy azért szerintem megteheti. Azzal a fizetéssel, ami azért neki van, szerintem azért összejön valahogy.
1: Ha meg egy óra nem óra, nem?
4: Persze,
1: hogy öltözöl,
4: persze.
1: Milyen partira mész, milyen autót választasz hozzá.
4: Veszel egy piros órát, aztán elegánsan kell menni, pirosat nem jó hozzá.
1: Hát a narancsárga Lambó, érted, Gáspár Lacinak, no, az, hát hogy néznek ki a kezére egy piros óra. Kicsit azért a szerkezetekről mesélj nekem ennek a kérdésnek, már nekifutottam az előbbi is, hogy azért hova tudnak eljutni, vagy hogy működik az emberi agy, vagy hogy ezek az órakészítők akár élnek, nem élnek, fiatalok, új generációsok vagy végig, hogyan álmodják meg ezeket a szerkezeteket, és hogy mi az a durvaság, amit láttál 100-150 évre előre, mondjuk a negyedholdakat is mutatva. Próbálok arra kiukadni, hogy egy kicsit, ha erről mesélnél, hogy azért nagyon bonyolult dolgokat építenek közben.
4: Volt nem is azt mondom, hogy a kezemben, de nagyon közel hozzám. A Vasaron Konstantinnak van egy olyan órája, ami ekkora, de szó szerint is, hogy ekkora. Beletették a világ összes komplikációját, amit lehetett, és mit tudom én, tehát, hogy Héber holdnaptár, kínai új holdnaptár,
1: minden. De és ez mind szerkezetben, fogaskerekekkel, ez nem
4: mechanikailag ott volt, és mondom, ezt
2: több, mint... van szükséged a Héber holdnaptárra, csak kérdezem.
4: Nekem nincs, de el tudom képzelni, hogy van olyan, akinek van. Ez. Tehát, hogy szerintem értem, hogy egy olyan komplikáció, amire nem gondol az ember, de lehet, hogy neki kell. Egyébként a teljes Biblia Ószövetség arra épült, tehát hogy ők ugye az összes évszámot egyébként holdban határozták meg.
2: Történelmi érettségre jól jön.
4: És ezért nem lehet visszaszámolni belőle egyébként.
1: Na de hogy azért ezek olyan bonyolult szerkezetek, hogy így, fel sem fogjuk, hogy az hogy van megépítve.
4: A tervezés az adott esetben egyébként egyszerűbb volt, viszont a kivitelezés az valami 5 év. Tehát hogy nagyon sokáig dolgoztak vele.
3: És
4: ebből egy darab van, persze.
1: 5 évig építették az órákat. A kis fogaskerekeket.
4: Egy darabot.
1: Magát a szerkezetet, ami ezt tudja.
4: Mert utána a tokba tenni az már egy egyszerűbb dolog, de magát az órát azt sokáig, nagyon sokáig építette egy mester.
1: Az óra lehet-e befektetés, mint ingatlan? Kérdezi valaki.
4: Adott esetben igen, de ahhoz, ha ezt kérdezi, akkor neki nem. És nem azért, tehát ahhoz nagyon kell érteni hozzá. Tehát neked pontosan kell tudni, hogyha kijön egy óra, abban a pillanatban, hogy neked megvan a kapcsolatot, hogy be tudsz szerezni azon a listáron. Mert hogyha te egy hype-olt órát veszel, mint a kriptót is, ha a csúcson veszed, soha. Tehát onnét csak mínusz van.
1: Aha, de lehet olyan, hogy mondjuk nem gyártanak belőle többet, 500 darab készült, és folyamatosan emelkedik az ára. Igen, de amikor egy autó gyártásával leállnak, és onnantól kezdve valamilyen típus elkezd emelkedni,
4: persze,
1: az ára.
4: De ahhoz nagyon képben kell lenned, hogy arra rá tud nyúlni, arra a darabra.
1: Aha. Igen. Neked vannak ilyen befektetési óráid, amik arról szólnak, hogy mondjuk 5-10-20-30 év múlva mennyit fog érni?
4: Nekem nincsenek ilyenek. Nekem sok órám van itt, amit elhoztam, ezek a nagy része ugye saját, de hogy ismerek olyanokat, akik vettek befektetési jelleggel, vannak ilyen haverjaim, barátaim, megvették, beteszik a széfbe, ott el van, nem kér enni, és majd 10 év múlva vagy bejött, vagy nem.
1: Hol tartanak a kínaiak ebben? Ugye tudjuk, hogy mi van az autógyártásban. Tudjuk, hogy mi történik, hát hogy is mondjam, csak az olcsó dolgok gyártásában. Van-e olyan, létezik-e olyan, hogy kínai óragyártás, és ha igen, akkor nagyjából mondjuk egy 50-100-150 éves márkával mennyire tudja felvenni a versenyt?
4: Olyan szempontból érdekes az, hogy ugye idézőjelben lenézzük a kínai óragyártást sok szempontból, főleg aki egyébként nem ért hozzá, de azt ugye tudni kell, hogy a svájci gyártók a 60-70-es évektől elkezdték kiszervezni a gyártást Távol-Keletre. Gondolok itt Tájföldre, Hongkongra, Mainland China-ra, és jelenleg nagyon sok gyártónak gyártanak kínaiak. Tehát, hogy konkrétan önként átadták tudást, tapasztalatot és mindent a svájciak, azért, hogy olcsóban megkapják a dolgokat. És a Kína erre egyébként valahol felnőtt, és olyan gyártókapacitásokon és olyan dolgokat tudnak csinálni, mint például, hogyha ez az óra, ez mondjuk, amit most itt adok a Ferinek, hogyha ez európai gyártás lenne, e mögött 2-vel több nulla lenne árban valószínűleg.
3: Hát de ezt hogy lehet eladni, az a neve, hogy szarbomba.
4: Nem is az a lényeg, hanem az, hogy egy teljesen keramiatokos óráról beszélünk, és általában ugye az van, hogyha nem commerce márkáról beszélsz, hanem ilyen lapított hordóformás, ilyen luxusnak kinéző órát, akkor erre azt mondod, hogy 60, 70, 80, 100, 150 millió akármi. Most ezt Kínában legyártják neked 2000 euróért, és ez már a lista.
1: Ennek az európai változata nagyjából a stílusba hasonlítani kellene, az a Richard Mille, nem? Igen, tehát, hogy őket, abszolút, őt máshogy, ugye ő nem őket, mert ő egy konkrét személy. Legálisan.
4: Amúgy konkrét személy.
1: De azt mondom, hogy konkrét személy, így van.
2: Ezzel már be lehet menni a termálvízbe?
4: Egyébként ezzel nem mennék be, mert egyébként az ilyen érdekes óráknak azért általában a vízállósága az 5 ATM körül van, és azzal nem menjetek vízbe. Tehát ami nem menetes koronazáros, vagy legalább nem 100 méteres, azzal nem menjetek vízbe, hogy az edukációnak is áldozzunk egy kicsit.
1: Ezekkel a fiatalabb generációs óragyártókkal, mint tényleg Richard Miller, Frank Müller, akik mondjuk az 50-es, 60-as években születtek, tűntek föl, és az elmúlt 50 évben építettek karriert, nem mondjuk nem mint egy IVC, vagy egy Rolex, velük lehet találkozni, te velük el tudsz menni, kajálni egyet, beszélni velük kiállításokon, találkozni mondjuk egy tényleg egy Frank Müllerrel, vagy egy Richard Miller?
4: Mondok mást, Konstantin Csajki mester. Ő nem sokan, vagy, tehát olyanok, akik mint én, ők ismerik, de egyébként nem közkézen forgó neve. Ő az egyik, jelenleg az van, hogy a világ legvékonyabb mechanikus óráját ő gyártotta, ez 1,65 mm vastag. Volt ez az óra a kezemen, és mondom, Csajki mesterrel lehet találkozni. Tehát van, és ő egy nagyon szerény ember, és én beszélgettem vele, és lehet oda menni hozzá szelfizni, és minden is úgy áll, mint egy általános iskolás gyerek a tornyaszatyrával. Tehát ő tényleg nagyon szerény, és mondtam neki, hogy húzd már ki magad, tehát egy rockstar vagy, és akkor mondta, hogy nem, ő ne, de mondtam, hogy de.
1: Hát, hogy ő továbbra is lehet... úgy apostrofálja magát, mint egy óraépítő mester.
4: Aha. Szóval, és vissza egy kicsit a kínai témára, szóval, hogy ez is full kínai volt egyébként, amit mutattam. Uh-huh. Hát, hogy nézd meg, ez egy egymutatós óra, full titán tokban, a földgömböt mintázza, és ezt egyébként jutalmazzák is, mert itt, azt hiszem, itt lehet látni rajta a pecsétet, hogy ők az órás világ Oscar díját elhozták.
3: És ő micsoda?
4: Ez egy Siga Design nevű dolog, ők egy design stúdió Kínában, és ez az egymutatós óráik, mi Blue Planet, és ez egy kicsit ilyen fenntarthatósági téma.
1: Meg hogy... nem mondom, mennyi az idő.
4: Tehát, hogy pont ez a lényege,
1: én
4: igen. Hogy...
1: a földgömböt, én értem, azért most kikéne, hogy mennyi az idő, azért nagyon nagy bajban lenne.
4: Igen, majd, ha gondolom, majd utána elmesélem.
1: hogy működik maga, igen. Hogy megmondani,
4: igen, de hogy önmagában a koncepcióért, önmagában azért, hogy most így aggódjunk egy kicsit a földért, meg hogy szemlőt legyen, ezért kapták, meg önmagában a... magában a gondolat miatt.
1: De elképesztő, hogy az óragyártásból is megérkeztek.
4: Persze.
1: Szóval tényleg azt gondolom, hogy ilyenek tradíciója van, azért itt 50-150 éves dolgokról is beszélhetünk, akár egy-egy márka esetében, és jönnek a kínaiak, és az elmúlt 20 évben vagy 10 évben meg ugranak egy óriásit.
4: De aztán náluk is van tradíció, tehát a 40-es évek óta náluk is van óragyártás.
1: Aha, tehát csak akkor... nem jött át valahogy Európába, hogy mi nem
4: persze.
1: ismertük
4: tehát
1: meg.
4: Például, amit sokan... hát talán gúny névnek használnak, nagyon sok hamisítányban van Szigál nevű szerkezet. Ez egy kínai gyártó, majdnem 100 éves, azt hiszem pont 75, tehát hogy ilyen, azért az már, vannak olyan óragyártók, akiknél egyébként Richard Mille, akit emlegettünk, ők 20 vagy 25 éves, vagy 30 éves. Most annál azért háromszor idősebb.
3: Két nagyon fontos kérdés van a hallgatóktól, az egyik a gondos órákról.
4: Volt a kezemben, és úgy volt, hogy forgatok is róluk, de visszakérte az apósom, úgyhogy sajnos ez elmaradt.
1: Lehet-e valamilyen szép szokba berakni ezeket a gondos órákat? Hogy Ferinek is meg csilingelje.
3: Nem, hanem hogy aki mondjuk ma szeretne órát venni, de nem tud milliós tételben gondolkozni, és azt mondja, hogy mondjuk 2-300 ezer forint a felső határ. Arra van olyan, amire még te is azt mondod, hogy gyerekek, 300 ezer forint, de ez adja.
4: Mennyire tetszik ez neked? Így fogásra, meg ilyen, mennyire érzed ezt igényesnek?
3: Abszolút.
4: Ez egy 120 ezer forintos óra. Ez egy automata Casio, ez
2: három
4: hete jelent.
2: Ez a valóság,
4: Ferikém.
3: Hát itt van, gyerekek.
1: Hol van már a G-Shock, meg a bekapcsolatod a tévé?
3: Nekem egy órán van, apám doxája, és kész. Ennyi.
2: Az
3: jó még a doxa?
2: Hogy miért lett ilyen népóra
4: a magyarok, na, egyébként ez egy érdekes dolog, hogy a magyarok valahogy úgy érzik, hogy a mi lelkünkhöz közel van a doxa. És ez egyébként a vasútfejlesztéshez kapcsolódik, mert hogy a magyar államvasutaknak volt szerződése a doxával, vasutas óra volt eredetileg, és innét jött a popkultúrába, hogy pontos, mint a doxa, üt, mint a doxa, hogy ezek ugye filmekben is mindenhol előkerülnek. Amit közben adtam neked, Balázs, az egy mikrobrendnek, egy kismárkának egy órája, 230 ezer forint, és azért igényességben...
1: Aha, nagyon tehát, szép. Tényleg nagyon szép.
4: Azt mondom,
1: nagyon
4: hogy ez szép. Bármivel tud versenyezni.
1: A hamisítás az körülbelül évente kimutathatóan mennyit árt a piacnak? Ázsiától kezdve mindenki, aki ontja rá.
4: Milliárd dolláros tétel. Tudom, hogy 10 milliárd dolláros tétel. Most nincs előttem a szám, de egyébként legutóbb, amikor valami hasonlóról beszélgettünk, akkor utána olvastam, és akkor ilyen 10 milliárd dolláros tétel volt. Mert nyilván ez egy ilyen felesleges blót, amit görget maga előtt az óraipar, mert akkor a szervizbe kell menni, akkor az embereknek lekötni az erőforrásait, hogy akkor most szétszedjék, összerakják, hogy akkor ez most igazi, nem igazi, tehát hogy...
1: De egészen durva, hogy hol tartanak hamisításban, nem? Tehát, hogy már senki ne a, nem tudom, a 1000 batos tájföldi szamui kirakatból megvett órára gondolja, tehát, hogy félelmetes, hogy milyen szerkezeteket csinálnak.
4: Vannak high-end hamisítványok, igen. Tehát, hogy vannak olyanok, amikről távolról nem lehet megmondani.
1: Kellene küzdeni vele, hogy megmond?
4: Abszolút, abszolút. Szóval, hogy egyébként eljátszunk ezzel, hogy TikTokon meg minden, de hogy van olyan hamisítvány, amit kézbe véve lehet megmondani, képről egyáltalán nem. Tehát létezik ilyen, de az meg megint ott kezdődik, hogy 1-2-3 ezer dollár.
3: Tehát, a hamisítvány,
4: igen.
1: Na, és akkor ott a valódi értéke mennyi? Tehát én mondjuk veszek egy órát 3000 dollárért, mit utánzok? Tehát ott az, mit egy 100 000-200 000 dolláros óra van a kezemben 3000 dollárért?
4: Például, ilyesmi, igen.
1: Én nem tudom, ez a hamis óra, ez valahogy nem, ezt nem. Tehát, hogy vagy vegyél egy szép órát, szép szerkezetet, vagy ne hazudj. De az, hogy hamisítvány van a kezeden, nem?
3: Há, olyan polcra akarsz kerülni, ahol nem vagy, jó, ahol nem akkor, tudsz fölmászni.
2: Akkor én lápon, akkor ne jár olyan nőveknek, hajószabítása van.
4: Vagy valami más exenziója.
2: Tehát ez van, lehet nagyot álmodni, kis büdzsével is.
1: Oda néz, miután fönn volt a 12 milliós a kezén. Oda néz, hogy megalakul. Oda néz, hogy megalakul.
4: Szerintem most ezt a Lati tudját egy pár hétre elintőztem.
2: Ennyi, most innen már a doxához megyek, hogy mit tudnak felgyémátozni nekem. De amúgy ez a kérdésem van például még, hogy a vízórákat. Azt pontosan, hogy el lehet? Igazából tényleg az érdekel, hogy oké, rendben van ez a közösség Magyarországon, akik szeretik az órákat, és kicsit izgalomba jönnek, amikor meglátják deréktájat, hogy ez így, hú, hát ez nagyon-nagyon király lesz, hogy nekik vannak amúgy ilyen, nem tudom, szokásaik, vagy ilyen, vagy rendezvényeik, vagy ilyesmi, ahol összejárnak és egymást simogatják.
4: Abszolút, abszolút. Az egyik ilyen rendezvény mondjuk a Nemzetközi Órabörz egyébben 3-4 alkalommal van, és akkor ott vannak eladók, de ott lehet emberekkel találkozni. Vannak sokkal kisebb rendezvények, tehát nekünk van olyan nagyobb baráti társaság, ami összejár havonta, mit tudom, és 15-20 ember, és akkor ott simogatjuk egymás óráit. De hogy én például annól elkezdtem egy ilyen kezdeményezést, hogy órás vacsora. És ez nem a reklámhelyemre jelenleg nem működik, de hogy volt ilyen esemény, ahol konkrétan előre nem is azt mondom, hogy válogatod, de hogy előre lehetett jelentkezni, jött egy márka, bemutatta az újdonságait, és akkor ott el lehetett tölteni egy 3-4 órát, együtt beszélgetve, vacsorázva, borozgatva, és akkor az egy tök jó hangulatú esemény
2: volt. És vannak ilyen dolgok, amiket egyáltalán nem szabad csinálni egy másik ember órájával? Van ilyen etikettetek?
1: Kicserélj a misítványom.
4: Például azt nem...
2: Belekartol a monogramomat.
4: Igen, például azt mondom, hogy... Úgy vigyázunk más órájára, mint a sajátunkra. Szerintem azért ez az egyik legfontosabb alapelv, amit így általában illik követni.
2: Balázs, mi semmi nem tudunk vigyázni, szóval,
1: nem,
2: hogy
1: ez nem, egy... való, igen, nekem...
3: nem is való ez.
4: Ezért nem is hordja Balázs az óráját.
1: Igen, nem most elküldték a videót, hogy te valamikor 10 éve kielemezted az órát.
4: 2022 áprilisában, ha jól emlékszem.
1: Viszonylag azért így képben vagy mindennel. Akkor nem 10 éve, 2022-ben?
4: Igen.
1: Elemezted ki?
4: Igen.
1: Aha, az volt.
2: És
1: egy...
2: mire jutottál?
1: Egy Breitling volt.
4: Breitling Avenger, igen.
1: Igen, igazi volt?
4: Úgy gondolom, hogy igen. Minden részletére kiterjedő.
1: Most
4: derül, hogy hát figyelj, Balázs, sajnos van egy rossz híre.
1: Igen, van egy rossz híre, igen. Nem, azt a 40. születésnapomra kaptam. Hordtam párszor, nagyon szép óra, de valahogy otthon úgy ránézek, úgy tetszik, de nincs az az ingerenciám, hogy felvegyem.
4: Erre csak azt mondom, hogy ezt sajnálom.
1: Mi a Breitling márka? Az körülbelül hova sorolódtam ezzel? Légy őszinte vele.
4: Forgalom alapján egyébként a Breitling jelenleg a top 10 márkában van Svájcban, és az ismertség szempontból pedig szerintem a top 5-ben. Tehát, hogy ő az egyik legismertebb.
3: Jó, de mit gondolsz arról az emberről,
4: aki nem hordja a Breitlingét, mit gondolok arról, igen?
1: Igazán menő, hogy van egy szép órád, és nem hordod. Nem?
2: Tehát, egy számológépes kázióval esetleg boldogát tudnánk tenni téged.
4: Sajnos nem hoztam egyébként. Sok káziót hoztam, de az pont sajnos nem. Szóval egyébként az egy jó márka.
1: Aha.
4: Ezért is hoztam egyébként
2: Breitlinget. Mennyire vennéd át tőle most?
1: Még szervizeltem is, vittem szervizbe. Te rendesen
2: wow. Szervizelni kell az órákat?
1: Hogyne?
2: De mi hány ezer kilométerenként?
4: Egyébként 3-5 évente ajánlják, de azért az 5 év. És azért, mert ugye van benne gumi, ugye a tömítések, és azok kiszáradnak. És akkor utána nem védi az órát. Tehát ezért van az, hogy vízbe vinni az órát, az egy ilyen feltételes dolog, hogy persze, hogyha volt szervizelve, hogyha egyébként arra való, akkor lehet, de amúgy csak így vakon, hogy most nem hordtam 10 évig, fölteszem, bemegyek vele a jacuzziba, azt így biztos, hogy ne.
2: Ez én embertípusom. Én a macskalom takarítás.
1: És hol van az órám? Igen. Kinek van a csúcs a kezé világsztárok közül? Ki a leg, akinél nem láttál drágábbat? Most mindegy, hogy szerkezet vagy luxi, de akinek azt mondta, hogy na igen, továbbra is ő az, aki mindent fölpakol a kezére. Ronaldo?
4: Szerintem a Cristiano Ronaldo, de egyébként mondjuk a DJ Khaled, ugye ők mind a ketten Jacob & Co-t hordanak. A Ronaldo talán egy fokkal exkluzívabbakat, mert neki jobb a kapcsolata egyébként a Jacob Arabo úrral, és ő azért sok minden mást is.
1: A Conor McGregor kezén látok még komoly szerkezeteket.
4: McGregornak nagyon jó órái vannak, igen.
1: Azt látom, igen, ő, mert meg, úgy tűnik, mint értene is hozzá. Igen.
4: Én úgy gondolom, meg nyilván azért drága is. De ami nekem nagyon tetszik, hogy elkezdett ő is ilyen visszafogó dolgokat hordani. Tehát, hogy a Pateknek például van egy ilyen művészeti vonala, ami kézzel festett számlapok, meg ilyesmi, és hogy megjelent ilyesmi a McGregoron. Tehát nem az van, hogy gyémántok, és minél nagyobb, hanem azt mondta, hogy kis finomságok. És ez szerintem egy pozitív üzenet amúgy. Annak ellenére, hogy a McGregor azért mégiscsak egy harsány csávó. Tehát, hogy...
1: Igen, most jól sikerült a legutolsó bunyója, 6 másodperc. Nem, a harmadszorra reméljük, hogy visszatér. Nagyon,
3: én egyébként nagyon bírom. Az a 6 másodperccel egész életünkben.
1: Hát brutál volt, igen. Zsolt, nagyon köszi, tök izgalmas világ. Nagyon köszönjük, hogy itt voltál. Nagyon köszönjük, hogy eljöttél. Én azért mindenképpen megnézném, hogy megvan-e mindegyik. Jó,
4: és a
1: azért testcsillásokat és minden mást azért nézzünk át, hogy nem tűnt el valóban egy
4: gyógyra. A főalkatrészek megvannak.
2: Én csak azt akartam kérdezni, hogy vannak ezek a nem annyira nagy márkák, amiket úgy hordanak az emberek, mint hogyha nagyon fontosak lennének, Michael Kors, meg az összes többi, és ők is csinálnak órákat, hogy ezek megőrzik az értéküket?
4: Vagy egyáltalán.
1: Zara,
4: kilépsz az ajtón, és akkor mínusz 40-50-60-80%.
1: Kaptad két tornacipő mellé a C.U.
2: Deuretnek. Igen. Csak hogy ezt is látod, hogy ott is vannak árak.
4: Vannak, csak rá lehet írni, csak nem ér annyit. Sajnos az, hogy se technikailag, se semmilyen presztízsben nem ér annyit.
1: Nincs annyi. Nagyon köszönjük, Zsolt, nagyon köszönjük, hogy itt voltál. Mivel mész haza? Taxival, kocsival? Küldjünk egy biztonsági őrt?
4: Igen, egy teljes biztonsági szolgálattal ezek után szerintem.
1: De azért ez nagyon menő, hogy este odaszólsz, hogy elhoznál pár órát, és így odaadják neked.
4: De ez kell ilyen kapcsolat, persze.
1: Ezért ez menő. Ugye, hogy most jelen pillanatban itt van 3 óra, szóltál este, hogy szeretné hozni 3 drága órát.
4: És kinyitották a butikot miatt, és 9-kor.
1: Óraboltot, érted? Kinyitják az óraboltot. Most nem tudnánk egy nagyon jó minőségű habicsitájra kicserélni?
4: Nem, sajnos nem. Sajnos nem.
3: Tedek hozzá a boltban.
4: Igen, ez elég gyorsan kiderül.
2: Ez egy bizalomjáték. Megnézik, akkor nem bíznak benned, mondom neked.
1: Zsolt, nagyon köszönjük, hogy itt voltál. Köszönjük szépen, érdekes volt. Köszönjük. Jövünk mindjárt, 4 perc, pontosan 9 óra Lakatos Zsolttal beszélgetünk. Az órákról jövünk mindjárt, a hírek után.
0: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
5: A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
6: Balázs! Na, akkor most mi van a fogadásunkkal?
1: Hát, amit megbeszéltünk, utalom a lóvét az alapítványnak.
6: Jaj, de tündér vagy! És a másik része?
1: Jaj, ne! Most tényleg rúgjuk ki az Atist?
6: Nyugi, csak egy délelőtre.

0: Sebestyén Balázstól.
1: A Müller Drogéria támogatásával.
2: Figyú, nem lehet inkább egy dupla vagy semmi, mondjuk 4 év múlva?
3: Menekülsz te gyáva, de nem. És az első dalt én kérem.
2: Rohadjál meg!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Külföldi nyaralás autóval, esetleg egy balatoni kiruccanás. Indulás előtt ellenőriztesse gépjárművét a Boskár Service 15 pontos átvizsgálásán. Ráadásul most ajándékot is adunk. A részletekért keresse fel az önhöz legközelebb eső Boskár Service autószerelőműhelyt. Boskár Service. Minden, amire autója vágyik.
5: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
6: Igen.
5: És ez?
6: Igen.
7: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a DM Bio 200 g-os puffasztott tönkölybúzát mézzel mindössze 899 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
8: És az autó elsuhan a konyhaasztal mellett? Hihetetlen előzés a kanapénál! És megcsinálta!
9: Nálatok ki a jobb pilóta? Tankolj legalább 25 liter üzemanyagot, vagy vásárolj Shell Café kávét, vagy hotdogot, használd Club Smart kártyád, és gyűjtsd a digitális pecséteket a Shell labban. Szerezd meg a Shell versenyautókat, és indulhat a családi nagy díj! A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek shell.hu.
10: Shell. Go well.
11: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
12: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól. További részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
13: Sportos suli kezdés kedvező áron. Keresd a Casual Cross Rock gyerektúra cipőket 9.990 forinttól a Decathlon áruházakban, a webshopon vagy az appban. Rendelj az appon keresztül szeptember 20-áig, és ingyen szállítunk GLS automatába és csomagpontra. További részletek a decathlon.hu-n.
14: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
15: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
14: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
16: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel, vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
17: A 2026-os nyár támogatója a Trend Optika csoport. A multifokális szemüveglencsék szakértője. Keresse a Trend Optikákat.
7: Készülj a sulira a Malom Központban. Vásárolj legalább 5000 forintért, töltsd fel a blokkodat a malomkecskemét.hu oldalra, és nyerj értékes ajándékokat. Minél több blokkot töltesz fel, annál nagyobb az esélyed. Irány a suli nyereményjáték augusztus 11-től 27-ig, csak a Malom Központban.
18: Harmadik Hetényfest a Hetényegyházi sportpályán augusztus 29-én.
19: Dante, Wallace, Freddy Boy, Sindrich Feri,
20: Garamisi, Bazsi és Revix,
21: Móca Milán,
22: Zoltán Erika, Szecsei, Regánili.
23: Jegyek kultix.hu vagy a Hetényfest Facebook oldalán megjelölt értékesítési pontokon.
24: Mi a Michelin csillagos lecsó titka? Hogy a hozzávalóit nálunk szeded. Bágy zöldért. Savszegény paradicsomok, gurmé paprikák. Szedd magad. Kecskemét, Borbás utca 10.
25: Az idő múlik, a ragyogás maradhat. Dermaklinika, esztétikai kezelések, lézeres bőrfiatalítás, plasztikai sebészet. Dermaklinika.hu. Szépség szakértők kezekben.
26: Raster Studio. Arculattervezés cégeknek. Digitális nyomtatás, akár kis példányszámban is. rasterstudio.hu.
27: Roncsautó átvétel. Pipo Parts Kft. Kecskemét, Szent István körút 24. Gépjárművek forgalomból kivonása bontási igazolással, elszállítással. Autóját akár 65 forint per kilogramm áron átvesszük. Kecskemét, Szent István körút 24. Pipo Parts Kft.
0: A Rádió egy gong nem hagyja cserben a hallgatóit bunka közben sem. Mind
2: minden hétköznap 10-től 14 óráig Faragó Miklós hozza az igazi mai slágereket itt a Rádió 1 Gongon. A Rádió 1 Gongon.
3: Üdv mindenkinek, aki éppen munka közben hallgatja a Rádió 1 Gongot. Jó, hogy együtt rádiózunk munkaidőben. Üzenjenek munkatársaiknak, köszöntsék fel barátaikat, és jöhetnek a közlekedési infók. A forró drót 076 414 010.
2: Rádió 1 Gong. A munka közben is csak igazi mai sláger megy.

0: Radio 1. Kövesd a Rádió 1 gong Facebook oldalát, facebook.com/Rádió 1 gong, és hallgass minket online weboldalunkon, www.radio1gong.hu. Reklámot hallottak.
1: A Rádió 1 gong legfrissebb hírei.
2: A lakosság véleményét is várják a kecskeméti piacok fejlesztéséhez. Elérhető a vármegyei online terméktár. Minden ötödik nyári szabadidős helyszínen jogsértést tapasztaltak a hatóságok. Üdvözlöm, Veres Líza vagyok. Új irányt szabnának a kecskeméti piacok működésének, ezért az önkormányzat piacfejlesztési munkacsoportot hozott létre. A testület ma délután tart nyilvános ülést a Városháza Kadvelek termében, ahol bárki elmondhatja véleményét és javaslatait, írja a Vármegyei Lap. A konzultációra elsősorban helyi termelőket, őstermelőket, árusokat, civil és szakmai szervezeteket, valamint turisztikai szakembereket várnak. Az egyeztetésen szó lesz a piacok infrastruktúrájának és szolgáltatásainak javításáról, valamint a helyi termékek és termelők támogatásáról. A munkacsoport a belvárosi és a városrészekben működő kisebb piacok jövőjével egyaránt foglalkozik. Egy helyen Bács-Kiskun értékei, mézek, sajtok, zöldség és gyümölcs készítmények, kézműves termékek is kereshetők a Bács-Kiskun vármegye önkormányzata által életre hívott terméktárban. Az adatbázisban a vármegyében működő termelőket, kézműveseket és szolgáltatókat, valamint az általuk kínált termékeket gyűjtötték össze. Az online adatbázist bárki böngészheti, a Bács-Kiskun vármegyei önkormányzat honlapján érhető el. Minden ötödik nyári szabadidős helyszínen jogsértést tapasztaltak a hatóságok az idei év első felében végzett országos ellenőrzések során. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a kormányhivatalokkal együttműködve az őszi szünetig folytatja az ellenőrzéseket, mondta rádiónknak Eitmann Norbert, a hatóság sajtófőnöke.
3: A vizsgálatok lefolytatásra kerültek egyrészt akvaparkokban, kalandparkokban, vidámparkokban, kondiparkokban. Most először a vasalt utak, az úgynevezett via ferráták üzemeltetési feltételeit is vizsgáltuk. Azt tapasztaltuk, hogy az ellenőrzött helyszínek 20%-ánál és a vizsgált eszközök 19%-ánál találtunk valami a jogsértést. Hiányzott több esetben az előírt dokumentáció, a tanúsítványok, vagy nem voltak már azok érvényesek. A berendezéseken kötelezően feltüntetett jelölések, tájékoztatások is több esetben hiányoztak. Mind nagyon fontos a biztonság érdekében, és ezekről megfelelően tájékoztatni kell a felhasználókat.
2: Tovább szakadozik, gomolyosodik a felhőzet, egyre több felé kisüt a nap, de északkeleten, keleten maradhatnak tartósabban felhős tájak. A szél időnként megélénkül, a hőmérséklet a térségben napközben 27 és 32 fok között alakul. Holnap a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható csapadék nélkül, a szél élénk marad, a hőmérséklet éjszaka 13 és 18, míg napközben 28 és 34 fok között várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu.

0: és uraim! Egyenesen a Budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! Itt vannak a négybetűs családtagok, Viki, Laci, Anna, Juli, Zsül, Feri! Ezt így! Na, melyik lesz a kakukk tojás? Hát persze, hogy a 106 betűből álló Sebestyén BBB Balázs! Fújtatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: Aztán az van itt, hogy Győrbe elhallgattunk ottan, tehát hogy így valaki... Szóljon a győrieknek, hogy ott most nem szólunk. Megint már, hogy ők tudják. Ebben eső volt tegnap, ez ilyen. Esik az eső, akkor elhallgatunk Győrbe.
2: Beázott?
1: Igen, nem szól semmi a 103.1-en. Köszönjük, hogy elküldtétek, de akkor most így nem halljátok, hogy mi ezt vettük, csak ha online hallgatunk bennünket, de a legjobb emberünk már úton vannak szirénázó autóval Győr felé, úgyhogy kezeljük a

0: munkat, azt most ne dobjuk be hirtelen.
1: Jó, holnap utolsó csütörtök ilyen lesz.
0: Mert ez egy mozgó ünnep nálunk.
1: Holt keltétől számított ötödik
2: igen,
1: napon.
2: Plusz, igen, kellenek az új impulzusok, úgyhogy akkor legyen így, hogy most csütörtök, gyónos csütörtök.
0: Igen. Most ebbe beállt ez a szerda, kicsit mozgassuk ki magunkat ebből, Barnabás, köszi, hogy szólt, egyébként tényleg holnap utolsó szerdája. Akkor átteszik holnapra, mert most van is téma arra, mindenki egy kicsit rákészül, átgondolja, megírja, de elment ez az egész gyónás egy kicsit ilyen büszkélkedés irányába, tehát mi ezt szeretnénk visszafolytani, és a valódi bűnök valódi meggyónása a kategóriába visszatuszkolni egy kicsit, mert ilyen hencegés lett. Meg akarom mondni, hogy 6 barátnőm van, de 4 nővel lefeküdtem. Egyébként csak mondom, és élveztem, és hú, de bánt a lelkiismeretem. Kicsit elmentünk ilyenbe, minket a bűnök jobban érdekelnek.
2: Igen, közben azt is visszajelzték a hallgatók, hogy mióta itt vagyok, nagyon luxizás, hogy órák, Maldív, kaviár, folyékony vibrátor, babetták.
0: Muszáj valahogy Juli Komjádi úszodás sellőtan folyamát ellensúlyozni, tehát nem baj, hogy jössz, mert ő meg közben elviszi a KSI-be sellőtan folyamra egy kiukat műanyag sellőutconnyal Annát.
2: Én csak simán megvettem magamnak a farkakat, meg a gyereknek, és azóta...
0: Ez most hogy jön ide? Most ebben ne keverjük bele a gyereket. Megint a magánéletet.
2: Vettem magamnak egy farkat, és...
0: Igen, mert hogy jön ide a magánéletet?
2: Azóta sellőnek hívnak.
0: Igen, farkakat. Nem, ellensúlyozzuk Juli.
2: Nekem a Juli viselkedésében magyartalanság, ami a legjobban feltűnik, mert a magyar sellő az egy ponty. És az, hogy ezek a színes ruházatok meg egyáltalán nem, tehát egy ponty, egy
1: nem
2: kárász.
1: Nem tudjuk még, hogy milyen ruhát kapnak, egy harcsa, lehet, ponty
2: az
1: lesz.
2: Az valami, nem? De nem egy harcsafarokkal kéne csapkodni, akkor mi Ádi van? Egy nagy bajusza. Igen, na, az már valami.
0: Figyeld azt a sellőtan folyamot majd. Na azt figyeld, ezt tegnap már kielemeztük. Azt azért azt nézzük meg, hogy ott aztán Anna, ott azt, Anna, Julival majd ott.
1: Aki
0: műanyag sellő ruhába ott majd úszka.
1: 2 perc múlva kell benneteket kiszedni a medencéből fuldoklás miatt.
2: De ilyen fullpakos? Ugye előtte befullpakoznak?
0: Eleve imádnivaló. Tehát Juli, nem tudom, hogy találja ezeket meg. De hogy ezek, valahogy neki szerintem már a Facebook ráismert az agyműködésére, és feldobálja. Tehát senki nem megy sellő tanfolyamra. Anna és Juli ott fogja csapatni majd a szeptemberben.
3: Komjádi úszoda.
0: Komjádi úszoda.
3: Érted? Érzed?
0: Egy ilyen műanyagszagú sellővel.
3: És hogy csapkod vagy tényleg a part.
2: Érzek azt, hogy a sellőfark a legdrágább része a befektetésnek, aki ezt csinált, és hogy az lesz, hogy ne tönkretegyétek, hogy mindenki tudjátok, mint az okni a cipőbe, vagy ilyen fullpakkal körbetek elnek, hogy ne legyen semmi.
0: Illetve behintőporoznak, hogy le tud majd venni magadról. Vagy csak figyelj.
3: És ott fogunk ülni a medence szélén, mindenki rajtunk fog röhögni, és akkor csobbanunk.
2: De azt tudod, hogy a hablánynak a kandúrját úgy hívják, hogy hablegény.
3: Hablegény.
2: De most a kérdés, hogy csak hablányok lesznek, vagy hablegények?
3: Hablányok, szerintem itt csak hablányok.
2: És mi, hogyha megjönnek a közepesen kopaszodó hablegények, akik
3: ott lesz nagy csapkodás.
2: De van rendes melltartó ilyen kajlóba?
3: Azt mondja Gyuri, hogy az is van, minden van. Meg hát a víz alatti felvétel lesz rólunk, ettől egy kicsit félek.
2: A víz alatti felvétel, ez egy olyan kifejezés, amit egész érdembe kerültem.
3: Gondolj bele, hogy nagyít a víz, tehát, hogy érted, vannak nagy testrészei, mikor az még nagyítja, Jézus.
0: Nagyon várjuk. Nagyon várjuk, amikor voltatok azon a képet, a csoportba, videót és élménybeszámolót a Kási feliratú sellőről, a Komjádi úszodában, a 8-as pályán. Nagyon jó lesz.
2: Meg emeltni egy ilyen kékestetői farkas emberképző.
1: Az megy nekem mondani.
0: Bízzuk Julira, gyerekek, kinek mit hoz? Kinek mit hoz? Mindig valakit valóban elrángat. Most menjen Anna sellő tanfolyamra. Jó,
3: de mindig én vagyok.
0: Ez igaz.
3: Nem baj, megyünk, sellősködünk, jó lesz.
0: Na jó van. Hallottátok a Meta új perét, gyerekek? Lehet, hogy aztán itt még az Instagramnak, meg a Facebooknak?
1: Áll a jó.
0: Melyik hiányozna jobban? Hiányozna?
2: Viszont látásai, nem mondok.
0: Én is ezt gondolom. Kézzel így elolvastam, és azt gondoltam, hogy de szép lenne, ha ez megtörténne, és hirdetünk egy csomó mindennek, használjuk meg mindent, de hogy nem lenne szebb világ, ha holnaptól az vagy nincs Instagram, gyerekek.
1: Hát egy darabig azért nem lenne
0: szebb. Nem lenne szebb világ.
1: Egy idő után remélhető.
2: Új, és tudom, apokaliptikus lenne az egész, így ilyen teljesen céltalan fiatalok lődörögnének az utcán, és vonyítanának.
1: És nem tudnának mit csinálni magukkal, mert nincs meg a készletünk, hogy mit lehet csinálni.
0: Lehet, hogy egy-két napig rossz lenne, de utána milyen szép világ lenne. Még marad nekik a TikTok, meg egy csomó minden. Itt arról van szó, hogy hatalmas per elé néz maga a Meta, ugye ez a Facebook, az Instagram, rekordbírságot kaphat az Uniótól. Ugyanis azt mondja az Unió, hogy uniós jogot sért a Facebook és az Instagram addiktív kialakítása, Vagyis ez azt jelenti, hogy ha megítélik nekik, akkor, vagy elítélik a Metát, akkor akár több százmilliárdos bírságot is kaphatnak. Gyerekek, azért az még nekik is sok. Tehát az több százmilliárd dollár az nagyon sok. És meg kell változtatni a platform működését a gyerekek érdekében, mert hogy

0: mondják, hogy teljesen egyértelmű most már, hogy addiktívá tesz, elrejtenek benne olyan dolgokat, és hogyha ez megtörténik, alapjaiban változtatja meg a ma ismert közösségi médiát. Nem feltétlen rossz dolog ez, ami történik jelen pillanatban, nem? Ugye ez Kaliforniából indult, nagy perek Amerikában, folyamatosan veszi el a Meta pereket, és most úgy néz ki, hogy az Unió is beleáll. Sok száz milliárd a tét.
1: Ez csodálatos.
2: Nincs korhatár ezeknél? Tehát, hogy nem az van, hogy 16 éves kortól tudsz mondjuk Instára regisztrálni, meg ilyenekre?
0: Biztos, hogy valamilyen korhatárhoz kötik, tehát előbb-utóbb, igen, az kérdés, hogy tudják ezt majd szabályozni, de ugye azt mondják, hogy ezek a perek most már a Meta ellen olyanok, mint a 90-es években a nagy dohányipari cégek elleni perek, ahol ugye hát dollár milliárdokat fizettek, miután kiderült, hogy hazudtak, addikciót okoznak, rászoktatják az embereket, és hogy borzasztóan megcsapant aztán a lobby erejük. És a Meta is valami ilyen elé néz. Mi lenne velünk Instagram és Facebook nélkül?
1: Annyira jó lenne, és gondoljatok bele abba, hogy mennyit loptak már így is az emberektől időt, energiát, élményeket, és hogy milyen nagyon király lenne, ha a gyerekek már úgy nőhetnének fel újra, vagy az enyém, hát a téteknek már mindegy, de hogy az enyémnek mi van esélye arra, hogy úgy nőjön fel, hogy még egyáltalán nem ismeri ezt. Tehát, hogy most ugye 7 évesnek ugye nincs, meg nem is lesz, és akkor mire 3 év múlva már ugye teljesen kiírtják ezt a köztudatba, addigra már visszatérhetünk a hétköznapokhoz.
0: Igen, ugye azt mondják, hogy az addiktívnak tartott funkciók eltávolítása, a végtelen görgetés, az automatikus lejátszás, az eltűnő tartalmak, mondjuk a sztorik filterek, ezek mind aktivitást ösztönző algoritmusok. Ez rettentően addiktívá tesz, és a 13 év alattiak borzasztóan ki vannak ennek szolgáltatva. De milyen durva, hogy szabályozni kell, hogy el tudjuk venni saját magunktól. Tehát oda jutottunk, hogy várjuk egy szervezettől, vagy az Uniótól, vagy valamilyen bírósági pertől, hogy elvegyék tőlünk, hogy el tudjuk venni magunktól. Igen, azért, hogy önmagában megdöbbentő,
2: és
0: nem?
2: És fejben tudod, hogy mit okoz, ugye? Számtanszor beszéltünk róla, hogy a gyerek agyát tönkre teszi, a folyamatos görgetés néz, és mégis csináljuk.
1: Plusz kiszolgáltattuk magunkat teljesen az üzleti modelleknek a 70%-a a Facebook algoritmusokon múlik, meg az, hogy hogyan tudsz eljutni az emberekhez ezeken a platformokon. És az lenne az igazán érdekes, hogy utána ugye ez eltűnne mondjuk, vagy talán legalábbis a közönsége lecsappanna, hogy akkor utána hogyan változna meg a marketing stratégia? Akkor hol érnék el a nézőket? Óriás plakátok újra?
0: Hát, hogy tudják ezt újra szabni, igen. És ugye itt azt mondják a Meta ellen is, hogy az Instagramozó tínédzsereknél a zaklatásra se ad semmilyen választ a Meta, és kiderült, hogy ha a gyerekek biztonságáról van szó, akkor egy tínikkel végzett felmérésből kiderült, hogy több mint a felüknek volt rossz tapasztalat az Instagramon a felmérés előtt megelőző 7 napban, és hogy nem történik itt se valódi kivizsgálás. És hogy a Zuckerberget is megkérdezték erről, de hogy nem nagyon tudott erre mit mondani, tehát nem védik meg a fiatalokat. Elképzelhetőnek tartjátok szerintetek, hogy az Unió megfekteti őket, és alapjaiba kell átírni a Facebookot és az Instagramot?
2: Hát, hogyha a pénzügyi, ugye a döntés már pedig arról van szó, azzal nem tudsz mit csinálni. Tehát, ha ki kell fizetni 1400 milliárd dollárt, vagy valami ilyen összegről van szó, nem tudom mennyi, nagyon sokról az megfekteti. Ha csak olyan jogszabályokat hoznak, idézőjelesen mondom a csakot, mint például egy csomó országban már van, tudod, hogy nem lehet 16 év alatt.
0: Igen, hogy megpróbáljuk őket letiltani valahogy, igen, a közösségi médiáról.
2: Akkor azt túl lehet élni. Ilyen pénzösszegnél biztos, hogy megfekszik. Hát már most zuhannak a tőzsdén.
0: Mi hiányozna? Tessék őszintén, mi van az Instagrammal? Tessék, holnaptól nincs Instagram. Mi van? Megkönnyebbülsz? Most mi felnőttek, a gyerekeknek tök más ott a TikTok, meg ezer platform. De nekünk hiányozna valójában? Holnaptól nem tudsz instázni. Nem tudod kirakni, hogy mit ettél, nem tudod kirakni a Vidor Fesztivált, nem tudod kirakni a macskatortádat.
1: Az nem macskatorta volt, hanem egy lótorta.
0: Lótorta, bocsánat, arról a torzóz, torszület, cukrászipari készítményről, amit kiraktál.
1: Kapcsold ki ezt az ember, Zsül!
0: Én nem tudnék ott ilyes műsorpróbókat kitenni, mert nagyjából erre használom, civil dolgokból viszonylag
1: egy
0: nálam egy kicsit kevesebb.
1: Volt, az egy musztár.
0: Paripa.
1: Az egy mindent legyőző akarat volt.
0: Te nem mondhatnád el, hogy a denevér kanyonba mindjárt bemegyek, és hú, de megijedek mindjárt, mert itt a denevér kanyon, vagy hogy akkor most nem tudom, mi van.
2: Szerintem nem a megosztás, ami nagyobb fájdalom lenne, az a nézése.
0: Tehát mi fájna jobb, hogy nem osztunk meg, vagy nem tudjuk nézni?
1: Nem, hogy lájkolgatni kéne a saját házastársadat.
0: Egészen egymáson szemben egymással.
2: Szerintem a nézés hiánya. Tehát azt, hogy most kiteszed, hogy mit tettél, meg hol voltál, meg milyen a csokiló, az egy dolog.
0: Már csokiló is? Hát csokiló, a ló se volt, az nem, hogy csoki.
2: Csokiló?
0: Hát mi volt az?
2: Szerintem az fájna kevésség.
0: De mennyi ideig fájna valójában?
1: Rohadjak meg, hozok nektek egy lőtt jövőt.
0: Mennyi idő alatt lenne az, hogy sehol nincs, és este a csártárság beszélget? Mennyi idő alatt lenne az, hogy azt mondná valaki, hogy vegyünk elő egy kártyát, és kezdjünk el újra? Tehát, hogy...
1: Nekem 30 év.
0: Ha 30 év lenne?
1: Hogy... Amíg én a kártyázásig eljutok, az 30 év.
0: Oké, okay, de mondjuk azt, hogy leteszik a gyerekek is, te is, és azt mondta, hogy akkor mit tudom én. Most persze nem azt mondom, hogy nincs.
1: Először bemutatkoznánk egymásnak.
0: Igen, szia, nézzél föl.
1: Szerusz,
0: tehát, hogy egy jobb világot kapnánk vissza.
1: Igen.
0: Nem?
1: Igen, yes, sir.
2: És... Viszont nagyon sok fiatal megmakkanna benne, hogy nincs.
0: Szerinted hát,
2: hogy
0: igen?
2: Igen.
1: Megnőne a családon belül erőszak, ugye. Nem, de amúgy az van,
2: alkoholizmus.
1: Ugye, az alkoholizmus, ez elhízás nem. Amúgy szerintem az van, hogy vissza, higgyd el, hogy egészségügyi hatása lenne, hogy egy csomó embernek elmúlna a szorongása.
0: Ebbe biztos vagyok.
1: Rendeződne a vérnyomása, az alvása, mert ugye, hogy szétbombázzuk az agyunkat ezekkel az ingerekkel. Szerintem amúgy egy szebb világ lenne, őszintén.
0: Valójában semmilyen értéket nem tudtatok felsorolni, amit kapunk. Nem. Tehát úgy görgetünk napi 4-5 órát reelsekkel, TikTokkal, Insta videókkal, hogy valójában egy hasznos dolgot nem tudtunk ebben a 10 percben elmondani, hogy az, hogy mit veszítünk valójában, abban nincs semmi. Csak frusztrációt, szorongást, a másik bámulását, a jobb életnézését, amivel a tiédet gondolod szarnak, a másik férje felesége nyaralása, a képei, a te életeden való szorongás, amivel összehasonlítod az életedet. Tehát nem tudsz pozitívat mondani. Nem.
2: A felhasználók 500 a szerintem az, aki tud hozzá pozitívat.
0: Mondjuk
2: aki...
0: egy utazási blog, vagy aki informálja.
1: A sutyorgók csoportot tartsuk meg, a többiek kukába. Hát.
0: A sutyorgók meg a gyesteket.
1: Egy este csoport marad, a többi mehet a kukába.
0: Mit veszünk a Facebookkal? Most azon túl, hogy hirdeted magad, vagy ott dolgozol, vagy olyan platform, amit te valóban használsz, azzal se sokat. Szerintem a Facebookkal itthon mondjuk Magyarországon egy nagyon gonosz, sokszor megkeseredett, rossz közeg kerülne el attól, hogy tudjon verbálisan inzultálni bárkit, nem? Mert ez a Facebook.
1: Olyan pontrendet alakítanék ki, hogy igazolnod kell, hogy van napi rendes élettevékenységed, és akkor utána kaphatsz ilyen krediteket, amit elfacebookozhatsz, tudod? Tehát ez az, hogy mit tudom én, sétáltál 10 000 lépést, elmentél boltba, kiporszívóztál, és utána, igen, és akkor kapsz 20 percet reggel 7:30 között.
0: És hát oda lennének az influencerek, tehát nekik viszont végük van. Nem?
2: Okay, csak ebből él.
0: Tehát aki ebből él, hogy posztolgat kajákat, vagy hoteleket, vagy nem tudom, hány ilyen magyar Instagram van, szelfiző csajszi, vagy pasi van, nekik végük valójában.
2: Kajáj, majd keres magának valami rendes
0: munkát. El kell kezdeni valami rendes munkát találni.
1: Viszont megszűnne munkerőhiány.
0: vissza az Insta celebekkel.
1: Igen.
0: Azért ez milyen durva, nem?
2: Az első pillanat milyen durva lesz, amikor ez tényleg bejön, és ott ül a gyereked, ott ülsz te, ott ül mindenki, hogy na, akkor most van, mi van,
0: nincsen.
2: Nem megy, nincs.
0: Imádnám. Imádnám.
1: De jobb lesz, hogy a családért, hogy rosszabb?
2: Jobb.
1: Egymással, hogy fordulás segít, vagy pont, hogy előhozza azokat a lappangó problémákat, amik eddig még nem kerültek elő.
2: Hát szerintem ez agy kérdése, tudod, ahol ezek a lappangó problémák megvannak, ott biztos, hogy előjön.
1: Jó, és honnan szerezzük be majd a napi macskás videókat?
0: De gondolom, hogyha nem lenne Reels, akkor lejönnél a Reels videó görgetéséről. Tehát, hogy nem azzal próbálnád pótolni, hogy hasonlót nézel, hanem lehet, hogy hétköznapi dolgokkal, amit azelőtt csináltál, mielőtt napi 4-5-6-8 óra lett a képernyőidőd, és pörgettél hülyeségeket. Igazi dopamint szereznél, igazi eufóriát keresnél, nem sportolnál, sétálnál, beszélgetnél, hosszú dopaminokat, nem rövid kielégüléseket.
2: Igen, tehát, csak az erőbefektetés, és nem tudom, hogy az a generáció, aki már most ezen nőtt föl, hogy a görgetésre kapja meg a dopamint.
0: Annak az olyan mennyiség, hogy igen, pótolni.
2: Hogy a hosszú távon valószínűleg igen.
1: Krétával fogják rajzolni a feedeket majd azért. Majd
2: a macskakőre.
1: A macskakőre, hogy nézzem, már belájkolom. Na.
0: De hát, akkor ők szenvednének jobban, mi nem szenvednénk? Mi azt mondják, hogy oké, nincs.
2: Mi könnyebb.
0: És holnaptól csináljuk a valódi életünket.
2: Mert neked van olyan emléked az életedből, amiből van valódi emlék. Érted? Te összejártál a haverjaid, de a ti focizni voltatok a téren. Én ezen
1: keresztül mentem. Nekem a lányom lejtette a telefonomat, ami összetört, és 3 hétig nem volt telefonom, nem volt okostelefonom, és a férjem azt mondta, hogy na most kiderül, milyen ember vagy. Mert hogy azt volt a feltételezés, hogy
2: meg fog nekül.
1: Nem, én teljesen megnyugodtam, 4 nap alatt elfelejtettem a létezését, és boldog voltam. Esténként a laptopon elintéztem, amit kellett, 15 perc, és visszláttam.
0: Egyébként tényleg ez a tapasztalat, hogy amikor nincs nálad telefon, vagy lemerülsz, vagy elromlik, akkor egy fél nap idegeskedés, le kell jönnöd a függőségről, és utána van egy olyan, hogy valahogy megnyugszol. Legyen szó nyaralásról, vagy egy ellopott telefonról, vagy 2 napig nincs telefon, hoz egy ilyen, ez egy ilyen komoly békét. Ja. Hogy ez most így valahogy kikerült, és
2: mi lesz a magyar pártélettel Facebook nélkül, érted? Az egymás,
0: van még ilyen?
2: Hát egymás szidalmazása? Hát hogy ne lenne,
0: persze. Hova költöznek? Ez egy jó kérdés. Mi lesz a platform? Hova mennek át? Igen. Na, izgalmas. Egyébként nagyon nagy perre számítanak. Tehát ez minden idők legnagyobb perre, legnagyobb büntetése. Erre a Meta is azért csak úgy borzolja a szemét, nem nagyon fogják tudni befizetni. Nagyon izgalmas.
1: De ez nagyon király lenne. Az, aki ezt meg tudja csinálni, aki vissza tudja venni az emberek életét, abból hős kell, a szobrot kell róla faragni. Tehát nem fogja ezt az ügyvéd, vagy ki fogja, gondolom, a csoport lesz. Tehát, hogy gondolom, nem egy ügyvéd fog egymásnak veszülni, nem több nagyon durva jogász.
0: Tehát külső segítség kell, mint egy elvonónál egy pszichiáter, hogy valaki vegye el tőlünk. Akkor igen. Ezt a csatát elvesztettük. Nem? El kell menned egy addiktológushoz, hogy segítsen neked meggyógyulni az alkoholizmusodból. Várunk valakitől valami megoldás, hogy de jó lenne, ha elvenni, mert akkor mi megszabadulunk. De hát a telefon ott van a kezünkben. A Facebook, Instagram ott van a kezünkben, és nem vagyok álszent, tudom, hogy nem fogjuk megcsinálni, letöröljük, de hogy de micsoda függőségben vagyunk, hogy nem törlöd le az alkalmazást.
1: De hogyha ilyen időkorlátos lenne, egy napi 20 perces lenne a max?
0: Szerintem zseni.
1: Az nagyon király.
0: Szerintem nagyon. Átpörgeted, megnézed, posztolod, amit szeretnél.
1: Jó, macska.
0: Kirakod a léggömböt, a macskát, meg a torzó a lótortádat, és
2: csokiló!
0: A csokilovadat, érted, azt a borzalmat.
1: De miért ezt ennyire bántjátok?
0: Hát nem legutóbb. Hát kiraktál valami borzalmat.
1: De az oda a legjobb, hogy én ezt úgy vettem meg, ezt a lovat, hogy én láttam ezt a Facebookon, ezt kiraktad egyik cukrot, és azt mondta, ez annyira undorító. Megvettem én.
0: Igen, használt volt, már valaki kivatták, mondtam, hogy nem eszük meg.
1: Nem voltak ízületei.
2: Nem, ott szerintem az történt egyébként, hogy a szép ló volt, csak a hűtőszekrény leolvadt.
0: Az aló az kétszer megcsuklotta, ott valami volt, kólikás volt az aló egy kicsit.
1: Spagetti végtagjai voltak, de rohagyják meg, veszek nektek is egyet. Legközelebb behozom, és ráadásul az, hogy ugyan megtölt a tortával, hogy a fejében is torta van.
0: Én így néztem, és így frankon gondolkodnom kellett, hogy mit akarsz ezzel a kettőt, mi az üzenet? Mit akarsz, hogy ez egy torta, ez valami torta,
1: a barátnőm lányának volt az első születésnapja, és tudjátok, és mondtam, hogy figyelj, ha ezt nem veszünk meg, akkor nem érünk semmit. Szülőként nulla vagy, ha nem lesz neki egy ilyen torzló tortája, és megvették, és a nagyon vicces volt.
0: Szóval anya, hogy gyerek azóta sír, tudod, éjszaka felriad, picit szorom.
2: Anya, itt a ló!
0: Néha felüvöl.
1: Az a neve ennek a lótortának, hogy könyöklő ló. Könyöklő ló. És az lett a tematikája ennek a gyereknek, hogy mostantól minden évben születésnapra egy könyöklő állatot fog kapni.
2: És hogy könyöklő halat csinálsz neki.
1: Az is lesz, ugye, és azt mondja, minden állatnak ilyen hosszú lábai kell, hogy legyenek, hogy ezzel tudjunk könyökölni.
0: Felfoghatatlan volt a poszt, amit kitettél. Tényleg nagyon
1: durva. A könyöklő ló az egyetlen elfogadható torta tematika mostantól. 2027 ország lortája.
0: Na jó van, gyerekek, tehát akkor maradhatunk abban, hogy hajrá Európai Unió. Mi nem tudjuk megoldani, majd az Unió ezt megoldja, kényszerítse térre a Metát, és akkor hát, ha nekünk egy kicsit jobb életünk lesz. Igen. De szomorú azért
1: ez. Nem magunkkal van a baj, hanem a társadalmat kell megváltoztatni, tehát a viszonyrendszer kell megváltozzon, ezt mi egyedül kicsi emberki nem tudjuk megtenni.
0: Nem,
1: ezért kell
0: nem fogjuk tudni, igen. Na jó van, gyerekek, mondjuk majd, hogy mi a helyzet. 9:30 van, pontosan itt vagyunk mindjárt, a nap legjobb pillanataiban.
3: Micsoda témák, micsoda hangulat! Alig bírtuk abba hagyni, de hamarosan folytatjuk!
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: A kulcs a boldogsághoz. A kulcs, ami mindent megváltoztat. A kulcs, ami mindent visz. A rádió egy legújabb őrülete visszatér. Jön. Újra jön a rádió egy konténer.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Annyi út áll előttünk. Van, amár régót kéne lennem, és van, most egy kicsit ráérek. Van, aki hívásokkal teli, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Cseri modellek már 8.590.000 forinttól. Cseri autó. Minden útra való. További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cseri márka kereskedésekben.
7: Visszatértek a Mekibe a legendák. Új köntösben, de régi vonzerővel. Most minden Mekmenü Plus mellé ajándék Coca-Cola poharat adunk. Ez nem az a sorozat, amit félbehagysz, mert a Mekiben nem kell sok az értékes pillanatokhoz. További részletek a mcdonalds.com oldalon és az éttermekben.
8: Nyerjetek a Staropramennel! Vásárolj promóciós Staropramen-t, töltsd fel a nyitófülön található kódot, és naponta késkészletet, hetente pedig kerekes hűtőládát vagy grillt nyerhetsz. A legjobb pillanatok az együtt pillanatok. www.staropramenjáték.hu.
9: Ne kockáztass! Guríts egy nagyot a Suzuki-val! Ha a szeptemberi nyílt hónapban vásárolsz új Suzuki-t, akkor visszanyerheted a vételárát. Mondom újra, visszanyerheted!
10: Válasz gazdagon felszerelt vitarát már 7,5 misitől, vagy Escrost már 7,99 misitől. Suzuki.hu.
11: Készülj az új szezonra a CCC-vel! Most a második olcsóbb termékárából 50% kedvezményt kapsz, amit Modivo ajándékkártyán írunk jóvá. Válassz a Reebok, Adidas, Vans, DC és Converse kínálatából. Szeptember 6-ig érvényes a CCC üzletekben. Részletek a szabályzatban.
12: Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál. Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta. Ne várj, használd az Urzinolt! Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvos a gyógyszerészét.
13: Tudod, miért különleges az év 35. hete? Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
14: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
15: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
16: Készülj okosan az iskolára a Premier Outletben. Válogass akár 70%-os kedvezménnyel a cipők, ruhák, sportfelszerelések, táskák, kiegészítők között. Premier Outlet Budapest.
17: Világmárkák, világra szóló áron.
4: Reklámot hallottak.
18: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Fáklya fényben várja a látogatókat a kecskeméti vadaskert. Több mint 81 tonna illegális hulladékot vittek el a Kefag erdeiből. Újabb házi sertés állományban jelent meg az afrikai sertéspestés. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Különleges esti programokkal csatlakozik pénteken az állatkertek éjszakájához a kecskeméti vadaskert. Az este egyik érdekessége, hogy több állat éppen szürkületkor válik aktívvá, így más arcukat mutathatják például a farkasok, az aranysokálok, a mézmedve és a mosómedvék. 4-8-tól látványetetéseket is tartanak, többek között az oroszlánoknál, tigriseknél, makákóknál és lámáknál, írja a híres.hu. A fáklyákkal megvilágított vadaskertben gondozói előadások és gyermekkoncert is színesíti a programot. Több mint 81 tonna illegálisan lerakott hulladékot távolítottak el az elmúlt 6 évben a Kefag ZRT által kezelt kiskunsági erdőkből. 2020 óta 73 hulladéklerakást számoltak fel, mintegy 15,5 millió forintból, írja a Keol. Az erdőkbe leggyakrabban építési törmelék, háztartási hulladék, lom és gumiabroncs kerül, de veszélyes anyagokat is találnak. Országosan 2020 óta több mint 12.750 tonna illegális hulladékot gyűjtöttek össze az állami erdészeti társaságok. Újabb házi sertés állományban jelent meg az afrikai sertéspestés. A Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal járványvédelmi szabályok szigorú betartására figyelmezteti a sertéstartókat, különösen azokon a területeken, ahol jelentős a vírus jelenléte a vaddisznó állományban. További részletek Nemes Imre országos főállatorvostól, a NEBIH elnökétől.
2: Amire most nagyon-nagyon oda kell figyelni. Az egyik az a alumszalmának a bevitele a telepre, a másik pedig a frissen aratott gabonának az etetése. Ez azért nagyon fontos, mert a környezetben, a földeken a vaddisznók miatt fertőződhetnek afrikai sertéspestis vírusra, és nagyon fontos, hogy 60 napig ezeket pihentetni kell, és csak ezt követően kerülhet az állatok elé.
1: A boltokban kapható hatóságilag ellenőrzött magyar sertéshús és húskészítmények pedig biztonságosan fogyaszthatók. Kezdetben keleten, észak-keleten helyenként kisebb eső, zápor kialakulhat, aztán később mindenhol számíthatunk több órás napsütésre, és csak elvétve fordulhat elő egy-egy futó zápor. Többfelé élénk erős lesz az északias szél. A hőmérséklet a térségben napközben 27 és 32 fok között alakul. Holnap sok napsütésre van kilátás, élénk lesz a szél, a hőmérséklet hajnalban 12-19, míg napközben 29-34 fok között alakul.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: igazi, ma is sláger megy.
1: Itt vagyunk, 3-4-10 lesz, pontosan 5 perc, ma jó reggelt kívánunk mindenkinek. Már nem is tudom, hogy de helyi arcokba botlottunk, mindig jó téma. Ja, talán a nyíregyházi leselkedő. Meg a szentendrei, nem is tudom, hát szellem után. Kértük hallgatóinkat, hogy írják meg nekünk, hogy náluk milyen egyedek tevékenykednek. Szenzációs SMS-ek jöttek. Nagyon szerettünk egy-két karaktert. Ez volt az egyik témánk, és Lakatos Zsolt óraszakértőt hívtuk meg hozzánk. Drágább és olcsóbb órák társaságában érkezett. Megnéztük, megfogdostuk őket.
2: Kifosztva érzem magam.
3: Elvitték a kis kedvencedet.
1: Igen, és a végén lecsatoltuk Eszter karjáról a 12 milliós Breitlingot. De egy jó kis beszélgetésünk van az órákról, Zsoltal, úgyhogy ezeket a pillanatokat most megmutatjuk újra.
0: Balázsék legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
1: Magyar ember nagyjából hol tart az órákban, az ismeretekben, a szerkezetben, mennyire van ennek egyáltalán kultúrája? Most nem arra gondolok, hogy valakinek sok pénze van, vesz egy 20 milliós Rolexet, fölraki, és akkor villog, hanem hogy mint úgy óra és az órával járó kultúra, a szerkezetek ismerete, a márkák ismerete, azon túl, hogy nézd már meg, mennyibe került a kezén. Itt tartunk nagyjából?
4: Vagy nagyjából itt tartunk, itt tartunk egyébként, igen. Igyekszem fejleszteni ezen, de hogy nagyjából itt tartunk. Igen, hogy amit ismernek az emberek, az a Rolex, és így nagyjából semmi más, még egy-kettő, hogy így, egy Omega, egy Breitling bevillan, de hogy meg hallották, hogy van egy ilyen, hogy Patek, meg ilyenek, de hogy azért az órás kultúrán van mit fejleszteni.
1: Tehát leginkább a sztárok azért érdeklik, és azért írnak neked, hogy mondd meg, hogy mennyibe kerül a kezén az óra.
4: Persze. És én ezért nem is szeretem. Tehát a legelején én nem szerettem ezzel foglalkozni, mennyibe kerül, mert szerintem az egy tulajdonsága az órának, csak a sok minden más mellett, mint az átmérője, a vastagsága, meg ilyesmi, de nagyon sokanak ez volt csak a lényeg, hogy a pénzt mondjad, hogy mennyibe kerül, de hogy az érdekel a legkevésbé.
1: De megint itt tartunk, hogy igen, van egy ilyen szerkezet, mint az óra, amit építenek, és hogy milyen fogaskerekek, és hogy áll össze, és mennyi ideig építik, és mennyire pontos lesz még 30 év múlva is. És ebből mi ott tartunk, hogy mondd meg, hogy láttam a Zsuzsi kezén, vagy a Szoboszlai kezén egy órát, mennyibe kerül.
4: Pontosan, konkrétan erről van szó.
1: Ki a magyar sztárok közül az, aki azért a, mondjuk a legdrágább órákat hordja? Csak hogy én is ezt kérdezem.
4: Azt szerintem a Szoboszlai.
1: Szoboszlai. Milyen kaliberű órákat látsz a kezén?
4: Hát a 100 milliós óráiból neki van legalább 4. Most, ahogy így jöttem, így átnéztem az elmúlt években, illetve annyit lehetett látni az elmúlt években, igazi.
1: Biztos? Honnan tudod? Megvan, pont a Szoboszlainak már nem kell igazit venni, hiszen elhiszem, hogy igazi van a kezé.
4: Az az érdekes, hogy vannak nemzetközi focisták, akik lebuktak már hamisítványokat, például Ronaldinho-nak volt ilyenje, a Neymarnak is volt ilyen balhéja, úgyhogy
1: igen. Ne csináld, 2-300 millió eurót keresnek, és felvesz egy hamis órát.
4: Volt ilyen, igen, tehát erre bizonyítékok vannak.
1: De valószínűleg senki nem gondolja, hogy hamis, mert
4: pont
1: azt gondolja.
4: Pont ezért, igen, pont
3: de
4: ezért.
3: De miért nem veszi meg a rendeset, az igazit?
4: Mert egyébként itt jön az exkluzivitás, hogy van olyan, amit még ő se kaphat meg.
3: Ne, egy Ronaldinho nem tud besétálni valahol, és azt mondani, hogy veszek egy ilyet.
4: Tehát, hogy Richard Millhez besétálsz, és azt mondják, hogy köszönjük szépen.
1: Akkor
3: majd értesítjük. De várjál, nem adnak el nekem soha.
1: Vagy azt mondja, hogy 6 évet vársz rá.
4: Vagy azt mondja, hogy 10 év, vagy azt mondja, hogy ezt már sajnos nem gyertjük, válaszom mást.
1: Hát ezt a Ferrari is csinálja. Tehát a LaFerrari-ból van mondjuk 300 darab, ha vársz, vagy várólistád van, annyira exkluzív, azért tudja eladni, nem tudom, 15 millió dollárért, vagy 50 érmer, vagy 100 érmer, hogy az, hogy 15 darab van benne. Tehát ez mind-mind az, hogy hova pozícionálom az órámat. Ha várnod kell rá 6 évet, még értékesebben tudom értékesíteni.
4: Abszolút,
1: nem?
4: Abszolút, maximális.
3: Van a túlárazás itt is, amikor azt mondod, hogy hát, hogy tulajdonképpen ez mondjuk szerkezetileg nem adja ezt az 50 milliót.
4: Természetesen, tehát, hogy miért egy órába 100 milliót?
3: Semmi.
4: Nagyon sok
3: nincs
4: esetben.
3: Olyan, ami éri.
4: Hát figyelj, a 100 milliós óráknak a hamisítványa és a nagyon jó minőségű hamisítványa, ami anyagárban van, az 10 000 euró. Tehát most, és nem 100%-os nyilván, mert ezt a kínaiak gyártják, nem tudják 100%-ból lemásolni, de hogy azért a nagy különbség megvan a kettő között. Tehát ott azért egy 30-40-50 szeres szorzó van a kettő között, persze.
1: Na milyen érzés? Mi van Eszter kezén? Nézzük meg, mit vett föl?
2: Én most közben Jankovicsal esemesen.
1: Csak rászült
4: a legjobb emberre.
1: Mit vett közben föl? Milyen érzékkel választott neki? Mi van a kezén?
4: Ami a legdrágább innét, amit hoztam, és egyébként lényegében koronai ékszer, gondolkodtam rajta, hogy csak ezt hozzam el egyébként. Ez egy Breitling Chronomat, ami rózsa arany tokban érkezett, vagy hát rózsaszín arany, hogyha valaki nagyon eltartott újjal beszél, ami apró kis gyémántokkal
1: kimarapva. De nem a hamisra nyúlt rá. Hát csak mondom, hogy nem a hamis
4: egyébként hallottam a bevezetőt, amit ezzel mondtatok, nem hoztam hamis órát, nincs hamis órám, én ellene vagyok mindenképpen, úgyhogy nem hoztam magammal.
1: Az ára körülbelül?
4: 13 millió forint.
1: 13 millió forint.
2: Megfutattam az emberemnél, ugye, aki Jankovics Péter, írtam neki, hogy ezt 650-ért vegyem meg. És azt írta vissza, hogy figyelj, igazinak tűnik, 10 óra 10-re van állítva, kihúzott koronával, ez szerintem kirakatban volt, vedd meg.
1: Milyen óra szakértő? Kihúzott korona volt 10 óra 10
3: perc. 10 óra 10 kihúzott korona?
4: Igen, mert általában a legtöbb kirakatban így szokták állítani az órákat, tehát ez is frissen érkezett egy kirakatból, pont azért, mert ugye ez ilyen Victoria, tehát hogy ez egy győzelem, meg erre szokták mondani, hogy mosolyog az óra, úgyhogy ezért van. Igen.
1: Minden helységnek, minden városnak, minden falunak megvannak a kis őrültjei.
2: De nem érzitek a versengést ebben? Hogy felütötte a fejét a nyíregyházi.
1: Igen,
2: bukoló,
1: és jön mindenki.
2: Rögtön kinyújtóztatta magát a Szentendrei. Na!
1: Mondom azért a következő, Joe küldte nekünk. Figyelj, nagy tétény. Ott nagy a következő. Tétény, van egy harisnyás, maszkos ember, aki bemegy kertbe. Nem mondta, hogy nem jó arcok. Püspök Ladánynál a négyesen. Van egy bácsi, aki kint ül 2-3 között, egy bekötő úton, és csak nem csinál semmit, csak nézi a forgalmat. Mondom a következőt, Siklós, tessék, mit csinál? Van egy pasi, sokan tudnak róla Siklóson, beugrál a nyitott ablakon, és néz téged álmokban, van, amikor rágyújt egy cigire.
3: Hát azért az, na, és te fölébredsz, és ott dohányzik fölötted a csávó.
2: Istenem, és fonyódon a halőr, aki bokornak szokott öltözni, hogy elcsibja a huligánokat.
1: Ne, figyelj, zseni a téma, imádom. Igen. Nagy harsány, dáj-dáj, Sanyi.
2: Dáj-dáj?
1: Dáj-dáj, Sanyi, nyilván dáj-dáj, Sanyi sem teljesen. Tehát, hogy is mondjam, csak már.
3: Mitől dáj-dáj?
1: Dáj-dáj, Sanyi. Fő utcán mennek a... Mi van?
3: Meghalok ebben a dáj-dájban.
1: Dáj-dáj, Sanyi, nagy harsány. Mikor fő utcán mennek a kamionok, elkezd kiabálni, dáj-dáj, és neki szalad a kamionoknak. Most ugye a következő írás sajnos rossz vége lett.
3: Isten nyugodtan, Sanyi.
1: Kiváló ember voltál, Sanyi, nagyon sajnáljuk a történetet. Szigetszent Miklóson van horpi.
2: Horpi.
1: Van egy horpadás a homlokán. Nagyon ismert arc a környéken, elméletileg lefejelte a hévet.
3: És kisiklott a hév.
1: Hát én imádom ezeket a sztorikat. Horpi. Úristen, velük kellene egyszer. De horpi cuki.
2: De a spanyolok szoktak így beszélni, hogy a legnagyobb hiányosságodra mutatnak rá a legkegyetlenebb módon.
1: Igen.
3: Táncos böske, ugye? Tehát, hogy tudod, hogy táncolva sétál, nem ez a gond, körszakálos.
1: Most miért kell mindenbe belekötni? Most kit érdekel, érted? Ha jó csáj, kit érdekel, hogy körszakála van?
2: Amúgy szerintem ennél csak növeli az értékét a körszakála.
3: Ugye, különleges eszencia.
2: Igen. Meg amiért nem szereted azt, hogy kicsit szirogatja az arcodat a másodnak a szakála.
1: Szolnoki vasútállomás, nagyon sokszor látják, csávó szoknyában tobban. Eszmeraldának hívják, sokszor felbukkan a szolnoki vasútállomáson.
3: Csorvás.
1: Jó, igen.
3: Csorvási település. Ez is Békés megye egyébként.
1: Ne felejtsük, azért ott volt egy kis baj.
3: Volt. Úgy hívják, hogy Újpest. A csávót belecsapott egy villám, és azóta egy szekrényben alszik.
1: De miért? Túlélte.
3: A csávó azóta szekrényben alszik, és így hívják, hogy Újpest.
2: Ez nem szekrény, ez egy Feredék kalitka. Elmondanám
1: nekem? Sírok. Azóta igen, félbe belecsap a villám, a szekrényben van. Puszta mérges.
2: Ez a helyszín,
1: van egy kocsma, a sivatag vége italbár. Ugye már ez önmagában már szenzációs. Ott van egy faszi, Guppi névre hallgat. 4 hosszú lépés után lemegy halba, és onnantól kezdve nem kommunikál, csak mutogat, és nyitva van a szár.
3: És gondolom, düllett szembe. Még 90-es évek leheltér, Szipus Kincsó, a neve sokat elárult.
2: Úristen, ez egy csodálatos név.
3: Igen, tessék, és az csinál? Volt, hogy ő ugye cigit tarhált az arra járóktól, de cserébe azért adni akart valamit, tehát produkciót, és ha adtál neki egy szál cigit, akkor egy szó nélkül a mellette álló nővérét lekaratézta.
1: Nincs ilyen. Itt őzünk egy kicsit Bishop Sanyinál, és akkor...
2: Bishop Sanyi.
1: Jó, egy kicsit a diózsenői Bishop Sanyinál egy picit megint időzhetünk. Kocsmában tudja a késes trükköt az Alien 2-ből. Ugye ott a Bishop a robot, aki elővette egy kést. 2 rövid után kikapja a pillangót a zsebébe. Pillangó a zsebébe. És már mehet is a rulett. Bishop Sanyinek hívják a diózsenői kocsmában. Egyfajta látványosság. Jó. Na, tessék, igen.
2: Én tudod, ki küldenék rá Bishop Sanyira?
1: Jó, kivel überelni Bishop Sanyit?
2: Nem, a Bishop Sanyit azt akarom, hogy mérkőzzön meg Pikpak Gyuszival. Pikpak Gyuszi Miskolcon a fehér elefánt presszóban veri hagyba főbe az idegen vendégeket.
1: Nem ott, hogy nem innál meg ott egy feles. Gyuszika, gyere ide, bejött egy idegen, megérkezik Pikpak Gyuszi, és azonnal elintézi őket.
0: Balázsék a Rádió Egyen.
1: Na, még egy Richter nyeremény, amit odaadunk valakinek, ha felveszi a telefont, ha nem veszi fel, akkor is odaadjuk.
3: Na, milyen volt ennyi idő után bejönni?
2: Delightful, ahogy az angolok mondják, a csodálatos új érzések. Nagyon köszönöm, hogy itt lehetek.
3: Holnap is jöhetsz.
2: Holnap jövök is, ne aggódjál.
1: Aztán vége a évnek.
3: Ma nincs
1: aztán
3: videó.
1: Eszter univerzumában.
2: De holnap is holnap a videó fesztelen leszek este. Ma is van videó, csak én nem vagyok, mert holnap jövök reggel.
3: Ma nem vagy videó.
2: Én egy rendes, tisztességes munkavállaló vagyok.
1: Gyerek. Jaj, ez a saláta.
2: Tudod, micsoda ez a breaking, ami a torkodon aggatta?
1: Ez a hamis breaking, amit lenyeltem most. Mutatjuk, hogy mit kap a naphallgatója.
5: Gratulálunk! Az ön nyereménye egy családi VIP belépő, valamint egy egyéjszakás safari glamping sátoros pihenés a Richter Safari Parkba.
1: Egy jó glamping, gyerekek.
3: Nagyon menő sátor azért, mert nem a beázós, hogy hívják, katonai, amiben mi jártunk nyaralni, gyerekek. Ez luxus extra.
2: A legrosszabb dolog, ami történhet veled, hogy egy makákul leszi felül a tetőt. Ennyi. Maximum. Ennyi.
1: Ennyi történik, és rád néz reggel egy teve, vagy nem is tudom, milyen vadállatok vannak ott.
2: Beköp egy láma.
1: Ennyi. Gyerekek, jövünk holnap, jó? Vigyázzatok magatokra, puszi mindenkinek, holnap érkezünk 6 órakor. Sziasztok! Ciao, ciao!
0: Na!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Balázs! Na, akkor most mi a lofogadásunkkal?
2: Hát, amit megbeszéltünk, utalom a lóvét az alapítványnak.
1: Jaj, de tündér vagy! És a másik része?
2: Jaj, ne! Most tényleg rúgjuk ki az Atist?
1: Nyugi, csak egy délelőtre!

0: Na, azért nem minden. Hallgassa Sebestyén Balázs extra kívánság műsorát augusztus 31-én, és kérje kedvencét! Magyarország legmenőbb rádiós műsorvezetőjétől, Sebestyén Balázstól.
1: A Müller Drogéria támogatásával.
2: Figyú, nem lehet inkább egy dupla vagy semmi, mondjuk 4 év múlva?
3: Menekülsz te gyáva, de nem, és az első dalt én kérem.
2: Rohadjál meg!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Hűha, micsoda Audi. Már most elvinném, ha lehetne.
5: Lehet is.
4: Komolyan? Azt hittem, egy ilyen autóra hónapokat kell várni.
5: Dehogy. Több száz Audi modell elérhető azonnal, várakozás nélkül. Hozhatom a kulcsokat?
4: Nézzen körül az azonnal elvihető.audi.hu oldalon, és találja meg a stílusához illő modellt.
6: Ingyenes házhoz szállítás a KFC-től. Rendelj a KFC appon vagy a kfc.hu-n augusztus 25 és szeptember 7 között, és a kiszállítási díjat mi álljuk. Ne maradj el!
7: Ne kockáztass! Guríts egy nagyot a Suzuki-val! Ha a szeptemberi nyílt hónapban vásárolsz új Suzuki-t, akkor visszanyerheted a vételárát. Mondom újra, visszanyerheted!
8: Válasz gazdagon felszerelt vitarát már 7,5 misitől, vagy Escrost már 7,99 misitől. Suzuki.hu.
9: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a magyar sárga újburgonya kilója csak 185 forint, az 5 darabos banánfürt pedig csak 339 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
10: Autók szenvedéllyel, szeretettel. 35 éve önökkel, önökért. Hovány Márton vagyok, a cégcsoport vezetője. Amikor autókereskedő lettem, egy dologban biztos voltam. Sikeres csak úgy lehetek, ha a legjobbat nyújtom ügyfeleimnek, és egy lépéssel mindig a versenytársak előtt járok. Nagy utat tettünk meg, hittünk a minőségben és a szorgalom erejében. Az elmúlt évtizedekben 450 munkatársammal arra törekedtünk, hogy a legjobb személyre szabott ügyfélélmény nyújthassuk önöknek, ügyfeleink bizalmának köszönhetően számos hazai és nemzetközi elismerésben részesültünk. Közel 100 000 új autót értékesítettünk több mint 50 000 elégedett ügyfélnek. Köszönjük, hogy minket választottak, ígérem, hogy a következő években is azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az önöké.
11: Hovány csoport a világ élvonalában.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
12: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Veszelsz ki autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Veszelsz ki autóbontó.
13: Mi lenne, ha a teraszodon sosem érne véget a nyár? Fudó téli kert. 4 évszak, egy kedvenc hely. Most ajándéklátványtervel és prémium grillel. Fudokft.hu.
14: Ismét jön a Velux márka napok Kecskeméten a Megbaunál, kihagyhatatlan árakkal szeptember 4-én és 5-én. Csapd le az akár 25%-os kedvezményre Velux tetőablakokra, beépítő keretekre, kézi árnyékolókra és fénycsatornákra. Várunk pénteken reggel 7-től délután 5-ig, szombaton pedig reggel 7-től délig. A kedvezmény kizárólag ezen a két napon a helyszínen megrendelt vagy készletről megvásárolt termékekre érvényes. Velux márka napok szeptember 4-én és 5-én Kecskeméten a Merkbaunál, a Halasi út 19 szám alatt.
15: Fedezd fel a Ginkgo kertészetet Nagykőrösön. Több mint 10 000 négyzetméteren várunk óriási növényválasztékkal.
16: Extrém méretű fák, különleges növények, egy nyári szépségek. Nálunk mindent megtalálsz. Látogass el hozzánk, merincs ihletet és alakítsd ki álmaid kertjét.
15: Ginkgo kertészet Nagykőrös. Ahol a kerted életre kell.
17: Ha iskolakezdés, akkor Shoemaker's Outlet.
18: Superfit gyermekfélcipők, szandálok és váltócipők most is széles választékban outlet árakon.
17: Készüljünk együtt az iskolára. Hétfőtől szombatig reggel 9-től este 6 óráig várjuk Martfőn a gesztenye sor egy szám alatt a cipőgyár területén.
18: Shoemaker's Outlet. Hogy jól kezdődjön a suli.
19: Iskolakezdési akció a JP Autónál. Válaszd a BYD Atto 2 DMI, C-Lion 5 DMI vagy SEAL modelleket. Most akár további 2 millió forint kedvezménnyel. És indítsd az őszt stílusosan. Ne maradj le az ajánlatról. További részletek a JP Autónál Kecskeméten, a Malomközpont P1-es szintjén, vagy a byd.jpauto.hu oldalon.
0: A Rádió egy gong nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem. Minden szerdán 14-től 17 óráig Király Andor hozza az igazi mai slágereket itt a Rádió egy gongon. A Rádió egy gongon.
20: Üdv mindenkinek, aki éppen munka közben hallgatja a Rádió egy gongot. Jó, hogy együtt rádiózunk munkaidőben, üzenjenek munkatársaiknak, köszöntsék fel barátaikat. A délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók. A forró drót 76 414 010.
0: Rádió egy gong. Gong. A munka közben is csak igazi mai sláger megy. Minden hétköznap a hallgatóké az este. 19 órától indul a Rádió egy kívánság műsor Juhász Gerivel, az önök kívánságaival és az igazi mai slágerekkel. Pop, dance, újdonság, korábbi nagy sláger. Dönts el, ön mi szóljon a Rádió egyen. A kívánságvonal 0620 3 111 111. Rádió egy kívánság műsor. Este 7-kor indulunk.
21: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most Rádió egy gól.

0: A műsort a Red Hombau kézházai támogatják. www.redhombau.hu.
1: Ez a rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Üdv mindenkinek itt Kecskeméten, Nagykörösön, Csongrádon, és az internet segítségével bárhol a radioegygong.hu-n velünk rádiózhattok. Na meg játszhattok is, mert folytatódik a hamarosan becsengetnek nyereményjátékunk, ahol is az iskola csengőt, hogyha meghalljátok ebben az órában, és innentől kezdve 17 óráig bármelyik órában megszólal egyébként, és utána nyerni szeretnék üzenetet kell elküldeni a 29-414-020-ra. Napi nyeremények és heti fődíj van ezen a héten. A heti fődíj egyébként 100 000 forint értékben a Silver Irodabútorház Kecskemétnek köszönhetően íróasztal és egy forgószék. A napi nyereményünk vitamincsomag és vásárlási lehetőség 25 000 forint értékben cipőt tudtok majd vásárolni az iskoláskorú gyermeketeknek. Játszotok velünk, figyeljétek az iskola csengőt!

0: A Netpercek támogatója a TV, telefon, internet szolgáltató, a Deltanet. www.deltanet.hu.
1: Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. A telefon kamerája ma már sokszor kiváltja az otthoni szkennert. Szerződés, iskolai papír, garancialevél, recept, nyugta vagy kézzel kitöltött űrlap, pár mozdulattal rendezett PDF lehet. iPhone-on a jegyzetek alkalmazásban, Androidon például a Google Drive-ban lehet dokumentumot beolvasni, úgy, hogy az app felismeri a lap széleit, kiegyenesíti a képet és több oldalt is egy fájlba rak. Ez nem csak akkor jó, ha valamit el kell küldeni. A digitális másolat segít visszakeresni a papírokat, megosztani családtaggal vagy eltenni egy ügy lezárásáig. Érdemes rögtön beszédes fájlnevet adni, például év, szolgáltató, téma, így 3 hónap múlva nem a scan 0421 című és nevű fájlokat fogjuk megtalálni. A jó szkenneléshez nem kell stúdió, legyen elég fény, sötétebb háttér, és nézzük meg mentés előtt, hogy minden oldal olvasható-e. Ha több oldalas iratot mentünk, lapozás után ellenőrizzük a sorrendet is. Egy külön ügyintézés mappa sokat segít, mert oda kerülhet minden friss papír, amit később rendezünk. A kész fájlt azonnal tudjuk továbbítani e-mailben, üzenetben, vagy feltölthetjük az online ügyintézéshez is. Ez sokszor elég is. Ha aláírt vagy hivatalos iratról van szó, az eredeti papír természetesen őrizzük meg, amíg szükséges. A telefonos PDF mégis nagy segítség, kevesebb kalódó papír, gyorsabb ügyintézés, rendezettebb digitális fotók. Használjátok és próbáljátok ki ezt a lehetőséget.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Rádió egy gong napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
1: Utazni jó, mert utazni érdemes. Holnap délután 4:30 a Feeling of Travel két utazója, Negri Blanka és Katona Attila Türkmenisztán a Fehér Márvány fővárostól a Pokol kapujáig címmel tart. Vetített képekkel kísért előadást a Katona József könyvtár, utazók a könyvtárban előadás sorozatának keretében. Kecskemét megyeugóváros önkormányzata megemlékezést és koszorúzást tart a totalitárius diktatúrák áldozatainak emléknapja alkalmából. Horák Jenő halálának 75. évfordulóján, most pénteken 18 órakor a Lester téren. Szombaton tartják a 33. Lajos Mizsei napok záró és főnapját ingyenes programokkal az iskolatónál. Délelőtt fellép az Iszkiri gyermekzenekar, este pedig Follow the Flow nagy koncert lesz, majd a tűzijátékot követően Regál Lili zenél. Kellemes időtöltést kívánunk valamennyi programhoz. Az iskola csöngöt pedig figyeljétek, mert hamarosan megszólal, és bizony jöhet majd a nyerni szeretnék üzenet.

0: itt a rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Az M5-ös autópályán figyeljetek, Kecskemét térségében a főváros felé még mindig tart a hídfelújítás. A 88-as és 87-es kilométer között már csak a leállósávot kerítették el. Szűkített forgalmi sávokra és sebességkorlátozásra kell számítani. Az 5-ös főúton pedig Dabas és Táborfalva között üzemeltetés miatt a félútpályát zárták le az aktuális munkaterületnél, írja az Útinform. Jó utat, balesetmentes közlekedést kívánok mindenkinek!
1: Az Útinformáció támogatója az MG Tormási, www.mgmotor.tormasi.hu.
0: Kira és a Die Die 10:30-kor mindjárt a Rádió 1 gongon. Elejétől a végéig hallgathatjátok ezt a dalt.
2: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám. Minden nő egyedi és különleges, mint te.
4: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger, és ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
3: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: Autók szenvedéllyel, szeretettel. 35 éve önökkel, önökért. Hovány Márton vagyok, a cégcsoport vezetője. Amikor autókereskedő lettem, egy dologban biztos voltam. Sikeres csak úgy lehetek, ha a legjobbat nyújtom ügyfeleimnek, és egy lépéssel mindig a versenytársak előtt járok. Nagy utat tettünk meg, hittünk a minőségben és a szorgalom erejében. Az elmúlt évtizedekben 450 munkatársammal arra törekedtünk, hogy a legjobb személyre szabott ügyfélélmény nyújthassuk önöknek, ügyfeleink bizalmának köszönhetően számos hazai és nemzetközi elismerésben részesültünk. Közel 100 000 új autót értékesítettünk, több mint 50 000 elégedett ügyfélnek. Köszönjük, hogy minket választottak, ígérem, hogy a következő években is azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az önöké.
6: Hovány csoport a világ élvonalában.
7: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől szerdáig a 150 g-os snack day tangli 32% kedvezménnyel csak 469 forint, a másfél literes Friday jeges tea 30% kedvezménnyel pedig csak 249 forint plusz 50 forint visszaváltási díj. Lidl. Igazán megéri.
8: Itt az ideje bevásárolni az iskola kezdéshez. A Shoplandben mindent megtalálsz egy helyen, ráadásul most kedvezményesen. Augusztus 28 és 30 között kuponakciókkal és programokkal várunk. Részletek a Shopland Bevásárló Park közösségi oldalain. Találkozzunk Kecskeméten, a Talfája út egy szám alatt. Shopland. Tanévkezdéskor is többet adunk.
9: Harmadik Hetényfest a Hetényegyházi sportpályán augusztus 29-én. Dante, Vallas, Freddy Boy, Sindrics Feri, Garamisi, Bazsi és Revix, Móca Milán, Zoltán Erika, Szecsei, Regánili. Jegyek kultix.hu vagy a Hetényfest Facebook oldalán megjelölt értékesítési pontokon.
1: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

A Rádió 1 Gong sport híreivel folytatjuk. Hiába volt összesítésben 4 gólos hátrányban, az osztrák LASK csapata hosszabbítás után 5-1-re legyőzte a Celticet, és története során először bejutott a labdarúgó bajnokok ligája főtáblájára. A hírek szerint a skót csapat bukása hatással lehet Tóth Balázs szerződtetésére is. Az angol másodosztályú Blackburn magyar kapusát régóta figyeli a Celtic, ám úgy tudni, a BL főtábláért járó pénzjutalmak kellettek volna az átigazoláshoz. Így továbbra is kérdéses Tóth Balázs jövője, aki elutasította a Blackburn szerződés hosszabbítási ajánlatát. 75 millió euróért igazolt középpályást az angol élvonalbeli labdarúgó bajnokságban szereplő Manchester United. A 22 éves Carlos Baleba a Brightontól csatlakozott a klubhoz. A kameruni válogatott játékos 2031 júniusáig szóló szerződést írt alá. Harmadik mérkőzését is elveszítette az isztambuli Európa-bajnokságon a magyar női röplabda válogatott. Kis lilláik a németektől kaptak ki 3-0-ra. A magyaroknak a következő meccsükön már több esélyük lesz, ugyanis holnap 18 órától a szintén győzelem nélkül álló Lettországgal küzdenek majd meg. A Rádió 1 Gong sporthíreit hallottátok. Hamarosan pedig kiderül, hogy ki viheti el a napi nyereményt, ki az, aki közelebb kerül a gyerekvitamin csomaghoz a BioKing Biobolt szilkapjóvoltából, illetve a Szivárvány cipőboltban 25 000 forint értékben vásárolhat majd, ugyanis ezek a napi nyereményeink.

0: Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy, és ebben az órában, a szerda délelőtt első órájában is az iskola csengő megszólalt. Nagyon sokan észrevettétek, de minden órában nyerni egy szerencsés szeretnék. Hallgató kerület a kalapba. Nyerni szeretne, de ki? Én Faragó Miklós vagyok a Rádió egy gongból.
1: Dudásni, Diófi Anita.
0: Anita, hol értünk utol, Anita?
1: Itthon vagyok.
0: Otthonról dolgozol?
1: Nem, hanem most ugye gyerekekkel vagyok itthon.
0: Készültek az iskolára?
1: Igen, meg az óvodára.
0: Óvodába akkor még a héten nem viszed majd őt is jövő héttől?
1: Igen, igen.
0: Na, és az iskolás hanyadik osztályt kezdi meg?
1: Az elsőt.
0: Itt Kecskeméten, vagy merre? Merre jár már iskolába?
1: Nagykőrös.
0: Nagykőrösre fog járni. Ott melyik suliba?
1: A Rákóczi.
0: És mikor van az őszi szünet, azt tudod már?
1: A milyen szünet?
0: Az őszi szünet.
1: Október 23.
0: Igen, igen, október 23.
1: És november 3.
0: Csak azért, mert hogy ilyenkor ez egy fontos dátum ugye a családoknál, mert akkor valahogy a gyerkőcöt megint csak el kell helyezni, és valakinek vigyáznia kell.
1: Igen.
0: Jó, egyébként igen, október 23-tól november 1-ig tart majd az őszi szünet. Az iskola csengőt meghallottad te is ebben az órában, úgyhogy az esély megvan arra, hogy nyerj valamit tőlünk délután.
1: Jó.
0: Ugye három nyereményünk van, két napi díj és egy fődíj. Melyik a legszimpatikusabb neked?
1: Hát akár a fődíj is jó.
0: És mi a fődíj?
1: Az értéket nem tudom, de ilyen iskola kezdésre. Ja nem, az a... Az a heti. A szafariba.
0: Szafari? De nincs a nyeremények között szafari nyeremény.
1: Nincs.
0: Na elmondom neked, hogy a napi nyeremény gyermekvitamin csomag, és a Szivárvány cipőboltban 25 ezer forintos vásárlási utalványt lehet nyerni délután 4 és 5 között, illetve a heti fődíj az egy íróasztal és egy forgószék lesz.
1: Ja, igen.
0: Jó van, nem baj, a lényeg, hogy akkor ezekre nyílt esélyed, úgyhogy 4 és 5 között napi nyeremény sorsás, pénteken pedig a fődíj, úgyhogy a kalapban van a te neved is, Anita.
1: Köszönöm szépen.
0: www.radioegygong.hu a hivatalos játékszabályzatot is megtaláljátok, és a pontos nyereményekről is informálódhatok, de mindjárt soroljuk itt a rádióban is. 11 óra után pedig a témában majd a Kecskeméti Arborétum vezetőjével beszélgetek, a délelőtt utolsó óráját pedig ezzel indítjuk.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Hamarosan becsengetnek a Rádió egy gongon.
4: A srácok számára teljes erővel suli, közben fő a szülők feje.
3: Az iskolakezdés gondjain próbálunk enyhíteni új játékunkkal.
4: Vitamincsomag, cipővásárlás és irodabútor nyereményekkel.
3: Csak figyeld a folyosói csengő hangját. Hamarosan becsengetnek a Rádió egy gongon.
4: A Bioking Biobolt, a Szivárvány cipőbolt és a Silfer irodabútorház támogatásával.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
5: Autók szenvedéllyel, szeretettel. 35 éve önökkel, önökért. Hovány Márton vagyok, a cégcsoport vezetője. Amikor autókereskedő lettem, egy dologban biztos voltam. Sikeres csak úgy lehetek, ha a legjobbat nyújtom ügyfeleimnek, és egy lépéssel mindig a versenytársak előtt járok. Nagy utat tettünk meg, hittünk a minőségben és a szorgalom erejében. Az elmúlt évtizedekben 450 munkatársammal arra törekedtünk, hogy a legjobb személyre szabott ügyfélélmény nyújthassuk önöknek, ügyfeleink bizalmának köszönhetően számos hazai és nemzetközi elismerésben részesültünk. Közel 100 000 új autót értékesítettünk, több mint 50 000 elégedett ügyfélnek. Köszönjük, hogy minket választottak, ígérem, hogy a következő években is azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az önöké.
6: Hovány csoport a világ élvonalában.
7: Mi lenne, ha a gondtalan nyaralás érzése az év minden egyes napján elkísérné? Jön a Spa Trend Expo jacuzzi kiállítás és vásár augusztus 28-ától szeptember 12-ig. Fedezze fel a világ vezető masszázsmedencéit, prémium kerti bútorait, szaunáit és grilljeit. Kihagyhatatlan ajánlatokkal várjuk országszerte. 4 évszakos wellness otthon, spatrendexpo.hu.
8: Újra itt a várva várt Müller App 7. Augusztus 30-áig 15% végösszegi kedvezmény számos termékre Müller applikációval. Nálunk mindent megtalálsz a suli kezdésre is. Fedezd fel az extra kuponokat és vásárold meg kedvenc beauty termékeidet még nagyobb kedvezménnyel. Töltsd le te is a Müller applikációt. Müller.
9: Ne kockáztass! Guríts egy nagyot a Suzuki-val! Ha a szeptemberi nyílt hónapban vásárolsz új Suzuki-t, akkor visszanyerheted a vételárát. Mondom újra, visszanyerheted!
10: Válasz gazdagon felszerelt vitarát már 7,5 misitől, vagy Escrost már 7,99 misitől. Suzuki.hu.
11: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a magyar sárga újburgonya kilója csak 185 forint, az 5 darabos banánfürt pedig csak 339 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
12: Ismerős a hang, amikor a...
13: Na, így jobb. Szóval, ismerős a hang, amikor a nyári hőségben beülsz az autódba, ami olyan, mint a szauna, és ordít a klíma. Válaszd inkább a Malomközpont hűvös parkolóházát. Árnyékos, biztonságos parkolás pár lépésre az üzletektől, éttermektől. Malomközpont. Kényelmes parkolás a belváros szívében.
14: Állatkertek éjszakája a Nagykörösi Richter Safari Parkban. Augusztus 28-án koncertek, elefántfürdetés, éjszakába nyúló szafarizás, valamint Magyarországon egyedülálló programok, ragadozó szafári és majom túra várja a látogatókat. Nézd meg a szafári esti arcát, és zárjuk együtt a nyarat. Részletek és jegyvásárlás a safaripark.hu-n.
15: Gépjárművek forgalomból kivonása bontási igazolással, elszállítással.
16: Roncsautóját akár 65 forint per kilogrammáron átvesszük.
15: Kecskemét, Szent István körút 24, Pipo Parts Kft.
2: Reklámot hallottak.
3: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
17: Fejlesztik a Kecskeméti Kórház hűtési rendszerét, ősszel is folytatódik az iskolában az erdőprogram. Bontsuk a vonalat, ha unokázós csalók utaznak a pénzünkre. Üdvözlöm, Veres Líza vagyok. Megkezdődött a Bács-Kiskun vármegyei oktatókórház 410 millió forintos hűtéstechnikai fejlesztése Kecskeméten. A beruházás részeként több folyadékhűtőt már kicseréltek és helyreállították az onkológiai tömb hűtését is. Emellett 8 új klímaberendezést szerelnek fel irodákban, kezelőkben és más kórházi helységekben, írja a baum.hu. A fejlesztés célja, hogy a szélsőségesen meleg időszakokban is megfelelő körülményeket biztosítsanak a betegeknek, a dolgozóknak és az érzékeny orvosi berendezéseknek. Folytatódik az iskolában az erdőprogram. Az őszi ütemre augusztus 26-án reggel nyílik meg a jelentkezés, közölte az Országos Erdészeti Egyesület. Az erdőpedagógiai foglalkozások középpontjában ezúttal az erdők biológiai sokfélesége és önfenntartó életközössége áll. Tavasszal a Gemenc Erdészeti Erdei Iskola Tolna, Bács-Kiskun és Baranya vármegyében is bekapcsolódott a programba. Összesen 16 köznevelési intézményben 48 foglalkozást tartottak. Ezeken több mint 1100 általános iskolás gyermek vett részt. Bontsuk a vonalat, ha unokázós csalók utaznak a pénzünkre. A bűncselekmény típus ismét egyre többször felbukkan. Az elkövetők rendőrnek, ügyvédnek adják ki magukat, azzal hívják fel az idős embereket, hogy az egyik családtagjuk bajba került és óvadékot kell fizetni. A pénzért persze egyből futárt is küldenének, ilyet azonban hatóság sohasem tesz. A legfontosabb, hogy felismerjük, csalással van dolgunk, mondta rádiónknak Varga Balázs rendőr alezredes, az ORFK bűnmegelőzési osztályának vezetője.
18: A rendőrség megvizsgálta ezeket az eseményeket, és azt láttuk, hogy abban az esetben, amennyiben ezt a hívást megszakítja az idős ember, az elkövetők 99%-ban már vissza nem fogják hívni, tehát tulajdonképpen a bűncselekmény nem valósulhat meg. Meg kell ismertetni az idős emberekkel ezt a bűncselekmény típust, erősíteni kell, hogy ilyen esetben, amikor a gyermekre, unokára hivatkoznak, igenis le kell tenni a telefont, tudatosnak kell lenni, és fel kell hívni a gyermeket vagy az unokát, hogy valóban történt ilyen baj. A fiatalabb családtagok beszélgessenek el az idősebb hozzátartozókkal arról, hogy van egy ilyen bűncselekmény típus.
17: Kezdetben keleten, észak-keleten helyenként kisebb eső, zápor kialakulhat, aztán később mindenhol számíthatunk több órás napsütésre, és csak elvétve fordulhat elő egy-egy futó zápor. Többfelé élénk erős lesz az északias szél. A hőmérséklet a térségben napközben 27 és 32 fok között alakul. Holnap sok napsütésre van kilátás, élénk lesz a szél, a hőmérséklet hajnalban 12-19, míg napközben 29-34 fok között alakul.
19: Az időjárás jelentés támogatója a Zöld Kéz munkaruha és védőcipő áruház. Minden, ami munkaruházat. Zöldkéz.hu.
20: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
21: És most Rádió egy gong.

Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy 11 óra után is. Az iskola csengőt figyeljétek, mert hamarosan becsengetnek jövő héten valóban minden iskolában, de itt nálunk is egyébként ezen a héten. Erről szól a nyeremény játékunk feladata, hogyha észrevettétek az iskola csengő hangját, akkor kell jelentkezni, nyerni szeretnék üzenettel a 2094140-20-as SMS Viber számunkra. Ma is lesz napi nyeremény sorslás, 4 és 5 óra között a heti fődíjat pénteken fogjuk kisorsolni. A témában a Kecskeméti Arborétum vezetővel beszélgetek mindjárt. Előtte még egy Regán Lili dal, akit élőben is elcsíphettek a hétvégén Lajos Müzsén, vagy éppen Hetőnyegyházán.

0: A műsor támogatója, az autóüvegjavítás szakértője, az Autóüveg Kft. www.autoüvegkft.hu.
1: Aktuális, helyi, közéleti. Ez a téma Faragó Miklóssal a Rádió egy gongon.
2: Forróság, hőség, asszály, és hát sajnos az arborétum növényállományát is komoly próbatétel elé állította az idei nyár tartós szárassága. Erről beszélgettünk a következő percekben a Kecskeméti Arborétum vezetőjével, Vörösvácki Mónikával, aki itt van már velünk a stúdióban. Szia, köszöntelek!
3: Köszöntelek, és köszöntöm a hallgatókat.
2: Ha most kisétálunk az arborétumba, mit tapasztalhatunk? Tényleg láthatóak a jelek, hogy száraz volt ez az idei nyár?
3: Sajnos igen. Az idei aztán tényleg rendkívül súlyos, de nem egyik napról a másikra alakult ezért ki. Ami most látható az arborétumban, az tényleg többnyire szívszorító, mert sok helyen teljesen kiszáradt, barna a gyep, a levelek csörgőse száradtak, és hát igazából már most nyár közepén, végén is korai lombhullást látunk, pedig hát ezeknek a növényeknek ilyenkor még teljes lomban kellene lenniük, és ez tulajdonképpen a növényeknek egy ilyen vízhelyzeti víztakarékossága. Ha már nem tudnak elegendő vizet fölvenni, akkor csökkentik a lombfelületeket, hogy minél kevesebb vizet veszítsenek. És különben mindez nem csak az idei évnek a következménye, mert az elmúlt aszályos évek hatása így egymásra rakódik így az évek során, vagy egymásra rakódott. Már igazából 3-4 éve is jelentős károkat tapasztaltunk, akkor elsősorban az ilyen hegyvidéki, párásabb környezethez alkalmazkodott fenyőféléknél láttuk ezt, például hamis ciprusoknál, borókáknál, tujáknál. Azóta sem tért igazából vissza a csapadék olyan szintre, ami ezt a folyamatot érdemben megfordította volna, és nekünk úgy látjuk, hogy arra kell berendezkednünk, hogy ez az aszály nem egy átmeneti probléma, hanem a megváltozott körülményeink része. Hoztam pár számot is. Az arborétumban működik egy meteorológiai állomás, ez különben az időkép hálózat része, és ennek az adatait folyamatosan nyomon követjük. Eddig 6 olyan napunk is volt, amikor 40 fok fölé emelkedett a hőmérséklet, a legmelegebb napon 41,5 fokot mértünk. Jó mutatja a szélsőségeket az is, hogy évelején viszont -14,5 fok volt. Ami a csapadékot illeti, idén eddig körülbelül csak 170 mm eső volt, hát utána néztem, régen nagyjából 10-20 évvel ezelőtt duplája volt eddig az augusztus végéig leesett eső, és egy másik dolog, hogy ebből mindössze csak 70-80 mm esett áprilistól, vagyis a tenyész időszakban, tehát amikor már a levelek kihajtottak. És mindezek után ebben az asszályban így igazából az is csoda, hogy vannak egyetlen virágzó növényeink, például a székelykaponál van a sejemmirtuszunk, bár azt valamennyire öntözzük, de öntözés nélkül is teljesen szépek a nyári orgonáink, vagy a sejemakácaink, tehát azért ilyen szépségeket is lehet látni. Talán minden rosszban van valami jó is, ebben a nagy szárasságban még a gyomok is szenvednek, és érdekes módon még egy olyan rendkívül alkalmazkodó növénynél is látjuk a szárasság hatását, mint például a parlagfű. Egész évben az arborétumban szinte alig találkozunk vele, és ahol megjelenik, ott sem fejlődik úgy, ahogy más években megszoktuk. Tehát ez most egy ilyen érdekesség, és talán ez az egyik legszemléletesebb jele annak, hogy milyen rendkívüli helyzetben van most a növényvilág, mert amíg a parlagfűnek is nehéz, akkor valóban nem, hogy nagyon nehéz évünk van.
1: Téma. A rádió egy gongon.
4: Hello,

0: Téma. Beszélgetések helyi, országos és világszintű eseményekről. A Rádió egy gongon.
1: Vörösvácki Mónika, a Kecskeméti Arborétum vezetője a vendégünk, és hát a nyár eléggé csapadékszegény volt, úgyhogy mondhatni, ez a hőség, a forróság az arborétum mindennapi munkáját is jelentősen befolyásolta, de hát például a növényeknek mennyire megterhelő lehetett ez, meg most is még megterhelő?
2: Hát nagyon nagy próbatétel ez, mert az a baj, hogy nem egyszerűen kevés az eső, hanem a vízhiány mellett a hőség, a légszárasság, amit úgy is emlegettünk, hogy légköri aszály, és az UV együtt terheli a növényeket. És nagy próbatétel például az is, hogy áprilistól a lombfakadástól számítva, vagyis a vegetációs időszakban csak ez a 70-80 mm eső esett, és ilyenkor, amikor kihajtanak a növények, akkor indul be a fotoszintézis. Ezt úgy kell elképzelni, mint hogyha ilyen apró gyárak indulnának be, amiből aztán a növény fölépíti a saját testét. Ehhez magához a fotoszintézishez is víz is kell egyrészt, de van egy másik fontos szerepe is, a növény a párologtatása hűti a leveleit. És a forró, nagyon száraz levegő viszont szinte kiszippantja ezt a vizet a növényből, és hogyha a növény nem jut elegendő vízhez, akkor kénytelen visszafogni a párologtatást, ezzel viszont a fotoszintézis is lassul. Így az asszály nem csak kiszárítja a növényt, hanem magát ezt a fotoszintézis üzemet is végül is takarékra állítja, és hogyha ez tartósan fennáll, akkor a növény nem csak azt látjuk, hogy gyengül, és végső esetben akár ki is pusztulhat. És akkor még erre jön rá az UV-sugárzás, ami tovább károsítja a leveleket. Hogyha most a széles úton sétálgatunk, akkor egy nagyon érdekes jelenséget figyelhetünk meg, mert az utat vasfák szegélyezik, és most azt láthatjuk, hogy a levelek egyszerűen zölden száradnak csörgőse, és úgy hullanak le a földre, és akkor emellett például másik nagy kedvencünk, például a perzsa varázsfák levele is sajnos nagyon erősen száradnak. És ez elsőre talán meglepő is lehet, hiszen így arra gondolunk, hogy perzsafa az egykori Perzsia területén, az mai Irán területén, tehát hogy ott őshonos, és sokszor hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogyha egy növény Iránból, vagy ilyen Törökországból érkezik, akkor biztosan nagyon jól viseli a meleget és a szárasságot. Pedig azért nem egészen így van, mert nem mindegy, hogy annak az országnak mondjuk melyik részéről származik, vagy milyen tengerszint feletti magasságról, hogy mondjuk egy erdős vidékről, vagy nem. A perzsafa például természetes élőhelyén, ilyen párás, erdős környezetben él, és nálunk azért sajnos a török magyarok is nagyon csúcsszáradtak az utóbbi időben is, ezek pedig hegyvidéki területekről származnak. Tehát ez egy egészen más környezet, mint itt a kecskeméti, forró, száraz alföld. Tehát azt látjuk, hogy nálunk elsősorban azok a növények kerülnek ilyen nehéz helyzetbe, amelyeknek az eredeti élőhelyére az ilyen hűvösebb, párásabb környezet a jellemző.
0: Ez volt a jeladás az üzenetküldéshez. Hamarosan becsengetnek a Rádió egy gongon.

0: Téma a Rádió Egygon közéleti műsora Faragó Miklóssal.
1: A Kecskeméti Arborétum vezetőjével, Vörösvácki Mónikával beszélgetünk. Sajnos az arborétum növényei is megsínlették az elmúlt heteket itt az forró nyári napokon, és hát beszéltünk arról, hogy bizony az alkalmazkodás, illetve pontosabban most fogunk arról, hogy hogyan is lehet ez alkalmazkodni, illetve kik a túlélők, amelyek talán túlélik ezt az asszályos időszakot. Mit lehet erről tudni, vagy mely növényekről beszélünk itt?
2: Az a jó, hogy a természet azért meg is mutatja, hogy melyik növényeknek van esélyük, nekünk pedig ezt meg kell figyelnünk, meg fel is kell használnunk ezt a tudást. Szóval azért vannak olyan növények, amelyek meglepően szépen viselik ezeket a körülményeket. Nálunk például gyönyörűek a cédrusok, ezek nagy kedvenceink, különösen az ezüstösebb tauruszi cédrus, mert azt tapasztaltuk, hogy ez nem csak a hőséget bírja nagyon, hanem a téli hideget is. Jól néznek ki, még ki az ezüsthársak, ezeknek a fonákát ilyen ezüstös bevonat borítja, és nagy napsütésben kifelé fordítják a leveleiket, és ezzel is visszaverik az erős napsugarakat. És még az is meglepő, hogy jól tartja magát a fekete dió is, pedig azt inkább az ilyen vízigényesebb fajok közé szokták sorolni, de a homok területeken is olyan szépen nő. És hogy mit teszünk? Hát természetesen mentjük, ami menthető, mert a fiatal növényeket akkor így öntözzük, kútvízzel különben, és ebben idén a két közmunkás kollégánk mellett diákok is a segítségünkre voltak, és ezeket a növényeket különben a Kecskeméti Arborétumért Alapítvány adományaiból vásároltuk. A másik stratégiánk, hogy kifejezetten olyan fajokat ültetünk, amelyek jobban viselik ezt a száraz klímát, illetve nem csak a szárazságot, hanem amelyek jobban viselik a szélsőségeket, tehát a téli hideget is. És sokszor elmondjuk azt is, hogy az arborétum az egy fontos kísérleti terület is, mivel a KEFAG ZRT erdészeti arborétum az ország egyik legmostohább termőhelyi körülményei között működik, az itt szerzett tapasztalatokra más szakemberek is szerencsére kíváncsiak, és ezért nem is olyan régen egy szakmai sétát szerveztünk, de más arborétumokból is botanikus kertekből látogattak el neves szakemberek, és kifejezetten a szárazságtűrő növényekről beszéltünk, és megosztottuk egymással a tapasztalatainkat, és talán még érdekesebb is úgy élőben megfigyelni, hogy mi hogy viseli jól ezt a nyári szárazságot. Szeretettel várjuk tehát az év hátralévő részében is a látogatóinkat. Jelenleg reggel 8-tól este 8-ig vagyunk nyitva, de figyelem, mert szeptembertől már a rövidülő nappalok miatt este 7 óráig tartjuk csak nyitva a kapuinkat. Mindenkit szeretettel várunk.
1: És ha már a belépésről beszélünk, ugye ingyenes, az igen, egyértelmű, igen. Viszont kutyákkal ne keressük fel, vagy lehet bevinni? Ez például most egy fontos kérdés, eszembe jutott.
2: Nem lehet.
1: Nem lehet, ugye?
2: Mint
1: nem
2: a legtöbb arborétumban, nálunk sem lehet.
1: Semmi a házi állatot, mondjuk így.
2: Igen, igen, így van, így van.
1: Tehát se kutya, se macska, de hát vannak néha extrém házi állatok is.
2: Igen, igen.
1: Úgyhogy nem. Mi a helyzet a kerékpárral és a rollerrel?
2: Kerékpártárolókat helyeztünk el a két kapunál, és azt szeretnénk kérni, hogy rakják oda, ott helyezzék el a látogatók a kerékpárokat, és úgy tegyenek egy sétát ezután.
1: Ugyanígy a rollert is akkor ott lehet hagyni.
2: Igen, igen.
1: Móni, köszönöm szépen, hogy itt voltál. És
2: hát, nagyon-nagyon köszönöm a lehetőséget.
0: Ez volt a téma. Aktuális, helyi, közéleti beszélgetések Faragó Miklóssal itt a Rádió Egygongon.

0: Itt a Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy, 11:30 után 5 perccel járunk, és ebben az órában is közelebb kerülhettek a nyereményeinkhez. Az iskola kezdést próbáljuk egy kicsit könnyebbé tenni, hiszen az iskola kezdésre fordítható nyereményeket kínáljuk ezen a héten napi és heti fődíjként, minden részlet a Facebookon, Instagramon és persze weboldalunkon a radio1gong.hu-n, ahol majd a mai téma című műsorunkat is vissza tudjátok hallgatni a délutáni órákban. Kashmir és a Wild Ride, mindjárt ezzel folytatjuk. It's been a wild ride ever since I met you.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van, valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal térnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
4: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
5: Most a Kiknél? Gyermekruházat már 1800 forinttól. SpongeBob, Hello Kitty és Pókember mintás pulóverek és melegítő nadrágok a kis rajongóknak. Kedvencettek a hétköznapokra. Most az üzleteinkben. Kik. Több, mint gondolnád.
6: Autók szenvedéllyel, szeretettel. 35 éve önökkel, önökért. Hovány Márton vagyok, a cégcsoport vezetője. Amikor autókereskedő lettem, egy dologban biztos voltam. Sikeres csak úgy lehetek, ha a legjobbat nyújtom ügyfeleimnek, és egy lépéssel mindig a versenytársak előtt járok. Nagy utat tettünk meg, hittünk a minőségben és a szorgalom erejében. Az elmúlt évtizedekben 450 munkatársammal arra törekedtünk, hogy a legjobb személyre szabott ügyfélélmény nyújthassuk önöknek, ügyfeleink bizalmának köszönhetően számos hazai és nemzetközi elismerésben részesültünk. Közel 100 000 új autót értékesítettünk több mint 50 000 elégedett ügyfélnek. Köszönjük, hogy minket választottak, ígérem, hogy a következő években is azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az önöké.
7: Hovány csoport a világ élvonalában.
8: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől szerdáig a 150 g-os snack day stangli 32% kedvezménnyel csak 469 forint, a másfél literes Friday jeges tea 30% kedvezménnyel pedig csak 249 forint plusz 50 forint visszaváltási díj. Lidl. Igazán megéri.
9: Nem hiszem el. Megint csörög. Halló!
10: Hűre feszült valaki. Nyugi, öregem.
9: Persze. Én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
10: Neked Sedacur Forte kell. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedacurt.
11: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
12: A Zöldségtermesztési Kutatóintézet augusztus 17-től ismét paradicsomlévásár tart Kecskeméten a Mészőgyula út 6-os szám alatt 570 forint per liter áron. Edényt hozni kell. Hétköznapokon reggel 7-től 17 óráig, szombaton 7-től 13 óráig. Vasárnaponként és augusztus 20-án zárva tartunk. Az árusítás időjárástól függően szünetelhet.
2: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi

0: A Rádió 1 gongot hallgatjátok. Az M5-ös autópályán Budapest felé Kecskemét és Lajosmizse között új sávelhúzásos terelést építettek ki. A 84-es 73-as kilométerek között le van zárva a külső sáv, a forgalom a belső, illetve az ellenkező oldal a belső sávján halad. Szeged felé a külső és a lállósávot lehet igénybe venni, a felújítási munkával kapcsolatban pedig Budapest felé az 77-es kilométernél a hetényi pihenőt lezárták, illetve az 52-es főúton ma is Fülöpszállás és Solt között több szakaszon dolgoznak, továbbra is az útépítők, a félút pálya van lezárva, torlódásokra kell napközben számítani.
1: A közlekedési információk támogatója a Mercedes bontott alkatrészek forgalmazója, az Acélcsillag Kft.

0: Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Ebben az órában is mindjárt kiderül, hogy ki az a szerencsés, aki közelebb kerülhet nyereményeinkhez.
1: Hello!
0: Hello! Faragó Miklós vagyok.
1: Szia, Miki! Szilvi vagyok.
0: Hello, Szilvi! Rádió egy gongból hívunk. Szeretnél nyerni?
1: Igen.
0: Mennyire megterhelő nálatok az iskola kezdés?
1: Mi már úgy készen vagyunk mindennel, úgyhogy...
0: Igen? Ja, hát akkor hívunk mást. Egy kis vitamincsomag nem lenne jó iskola kezdésre?
1: Jó, igen.
0: Meg mondjuk egy új cipő a gyerkőcnek.
1: Az is mindig jó.
0: Na látod? És még mit adhatunk? Egy toltartót?
1: Az épp van.
0: Az épp van.
1: De
0: az
1: a nincs... régi tudjuk ajándékozni.
0: De nincs a nyeremények között. Toltartó, viccelek, mert heti fődíjunk van, íróasztal és forgószék.
1: A forgószék az nagyon aktuális, de az íróasztal, hát talán nem helyes neki.
0: Oké, okay. Esély van arra, hogy megnyerd ezeket a nyereményeket, mert most bekerültél a nap és a heti fődíj sorsolásba is, jó?
1: Szuper, köszönöm szépen.
0: Hány iskolás gyermeked van?
1: Kettő.
0: És milyen osztályt kezdenek?
1: Hadik és negyedik.
0: Negyedik és hanyadik?
1: Nyolcadik.
0: Nyolcadik. No, hát utána meg akkor jön majd év végén az iskola választás, vagy már lassan így évközben.
1: Már most kellene, igen, inkább az a megterhelő.
0: Az még igen. Igen. Még nem alakult ki neki, hogy hova szeretne?
1: Még nem kell. Uh-huh. Két hónapunk még eldönteni, de ez nagyon.
0: Hát igen, itt az idő. Jól van, oké, Szilvi, maradj vonalban, mindjárt felírom az adataidat.
1: Köszönöm szépen.
0: Pár perc múlva dél, jó étvágyat kívánok az ebédhez. Veres Liza érkezik a Rádió egy gong híreivel, aztán indul a két órás déli mix itt a Rádió egy gongon. Többek között arról is hírt adok majd, hogy ma kezdődik a Szegedi Ifjúsági Napok, és a nyitónapon már is műsorváltozás. Hogy melyik előadó sajnos nem tud itt lenni, és kiugrik be helyette, elárulom majd a következő órában. Taylor Swift indítja a mai déli mixet, The Fate of Ophelia.
2: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Hamarosan becsengetnek a Rádió egy gongon.
4: A srácok számára teljes erővel suli, közben fő a szülők feje.
3: Az iskola kezdés gondjain próbálunk enyhíteni új játékunkkal.
4: Vitamincsomag, cipővásárlás és irodabútor nyereményekkel.
3: Csak figyeld a folyosói csengő hangját. Hamarosan becsengetnek a Rádió egy gongon.
4: A Bioking Biobolt, a Szivárvány Cipőbolt és a Silfer Irodabútorház támogatásával.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
5: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
6: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
7: Igen.
6: És ez?
7: Igen.
4: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a DM Bio 1 literes naturzabitalt mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
8: Klimatizáld lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kös egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmári.hu-n.
9: És az autó első a konyhaasztal mellett? Hihetetlen előzés a kanapénál! És megcsinálta!
10: Nálatok ki a jobb pilóta? Tankolj legalább 25 liter üzemanyagot, vagy vásárolj Shell kávét vagy hotdogot, használd Club Smart kártyád, és gyűjtsd a digitális pecséteket a Shell labban. Szerezd meg a Shell versenyautókat, és indulhat a családi nagy díj. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek shell.hu.
11: Shell. Go well.
12: Mi lenne, ha a gondtalan nyaralás érzése az év minden egyes napján elkísérné? Jön a Spatrend Expo jacuzzi kiállítás és vásár augusztus 28-ától szeptember 12-ig. Fedezze fel a világ vezető masszázsmedencéit, prémium kerti bútorait, szaunáit és grilljeit. Kihagyhatatlan ajánlatokkal várjuk országszerte. 4 évszakos wellness otthon, spatrendexpo.hu.
13: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
14: Mi?
15: Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
13: Ugrunk egy bombát!
15: Szállás.hu.
16: Úgy is tett!
17: Plastikai műtétek most akár 500 000 forint kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plastikai sebészeti részlegén. Ingyenes konzultáció, tapasztalt plastikai sebészek, személyre szabott gondoskodás. Foglaljon időpontot még ma, és élvezze új formáját már az év végére. www.drrose.hu.
6: roncsautó átvétel, hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Veszelsz ki autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Veszelsz ki autóbontó.
7: Vadász, IS, túrafelszerelések, önvédelmi eszközök. Célpont a központban. Vadászbolt a zöldpontban. Zöldpont, vadász és fegyverbolt, military shop. Kecskemét, Nagykörösi utca 16.
14: Harmadik Hetény Fest a Hetény Egyházi sportpályán augusztus 29-én. Dante, Vallas, Freddy Boy, Sindrics Feri, Garamisi, Bazsi és Revix, Móca Milán, Zoltán Erika, Szesei, Regánili. Jegyek kultix.hu vagy a Hetény Fest Facebook oldalán megjelölt értékesítési pontokon.
2: Reklámot hallottak.
5: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
16: A lakosság véleményét is várják a kecskeméti piacok fejlesztéséhez. Elérhető a vármegyei online terméktár. Minden ötödik nyári szabadidős helyszínen jogsértést tapasztaltak a hatóságok. Üdvözlöm, Veres Líza vagyok. Új irányt szabnának a kecskeméti piacok működésének, ezért az önkormányzat piacfejlesztési munkacsoportot hozott létre. A testület ma délután tart nyilvános ülést a Városháza Kadaelek termében, ahol bárki elmondhatja véleményét és javaslatait, írja a Vármegyei Lap. A konzultációra elsősorban helyi termelőket, őstermelőket, árusokat, civil és szakmai szervezeteket, valamint turisztikai szakembereket várnak. Az egyeztetésen szó lesz a piacok infrastruktúrájának és szolgáltatásainak javításáról, valamint a helyi termékek és termelők támogatásáról. A munkacsoport a belvárosi és a városrészekben működő kisebb piacok jövőjével egyaránt foglalkozik. Egy helyen Bács-Kiskun értékei, mézek, sajtok, zöldség és gyümölcs készítmények, kézműves termékek is kereshetők a Bács-Kiskun vármegye önkormányzata által életre hívott terméktárban. Az adatbázisban a vármegyében működő termelőket, kézműveseket és szolgáltatókat, valamint az általuk kínált termékeket gyűjtötték össze. Az online adatbázist bárki böngészheti, a Bács-Kiskun vármegyei önkormányzat honlapján érhető el. Minden ötödik nyári szabadidős helyszínen jogsértést tapasztaltak a hatóságok az idei év első felében végzett országos ellenőrzések során. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a kormányhivatalokkal együttműködve az őszi szünetig folytatja az ellenőrzéseket, mondta rádiónknak Eitmann Norbert, a hatóság sajtófőnöke.
18: A vizsgálatok lefolytatásra kerültek egyrészt akvaparkokban, kalandparkokban, vidámparkokban, kondiparkokban. Most először a vasalt utak, az úgynevezett via ferráták üzemeltetési feltételeit is vizsgáltuk. Azt tapasztaltuk, hogy az ellenőrzött helyszínek 20%-ánál és a vizsgált eszközök 19%-ánál találtunk valami a jogsértést. Hiányzott több esetben az előírt dokumentáció, a tanúsítványok, vagy nem voltak már azok érvényesek. A berendezéseken kötelezően feltüntetett jelölések, tájékoztatások is több esetben hiányoztak, mind nagyon fontos a biztonság érdekében, és ezekről megfelelően tájékoztatni kell a felhasználókat.
16: Tovább szakadozik, gomolyosodik a felhőzet, egyre több felé kisüt a nap, de északkeleten, keleten maradhatnak tartósabban felhős tájak. A szél időnként megélénkül, a hőmérséklet a térségben napközben 27 és 32 fok között alakul. Holnap a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható csapadék nélkül, a szél élénk marad, a hőmérséklet éjszaka 13 és 18, míg napközben 28 és 34 fok között várható.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: És most! Rádió Indul a Rádió egy Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mix

Itt a rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. A mikrofonnál Faragó Miklós és elstartolt a 2 órás Daily Mix. 1:30 előtt járunk 2 perccel, és hétfő óta zajlik a hamarosan becsengetnek nyereményjátékunk. A nyerni szeretnék üzeneteket SMS-ben, Viberen küldjétek, amint meghallottátok az iskola csengő hangját ebben az órában. 2 dal között valamikor becsengetek, jöhet majd a 2094140-20-ra nyerni szeretnék üzenet, és visszahívok az óra második felében egy szerencsés hallgatót, aki esélyt kaphat a napi és a heti fődíjra. Mindjárt erről is beszélek, de előtte Ed Sheeran énekel, ez az Ázi.

Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Itt a Daily Mixben is figyeljétek az iskola csengő hangját, napi nyereményre tehettek szert. Délután sorsolunk egy 25 000 forint értékű utalványt, amit a Szivárvány cipőboltban költhet el a Rádió egy gong hallgatója és nyertese, illetve még gyermekének egy vitamincsomagot is nyer a BioKing BioBolt Cirkop jó voltából. És bekerül a heti fődíj sorsolásba, ugyanis egy íróasztal és egy forgószék kerül kisorsolásra pénteken délután a Silfer irodabútorház Kecskemétnek köszönhetően. Játszatok velünk! Switch Disco, Rehab és Sam Felt 3-asa következik, ez már a Sleep Tonight. Itt

itt a rádió egy gong, csak igazi mai sláger. Megy fél egy után 3 perccel járunk. Melegszik az idő, 30 fok van Kecskeméten, és a délutáni órákban is napos időre van kilátás, csapadékra nem kell számítani. Folytatódik a Daily Mix és nyereményjátékunk is. Tudjátok, az iskola csengőt kell figyelni, amikor becsengetnek, hát valahogy így. Jól becsengettek, vagy engem most ki? Na mindegy, folytatjuk David Guetta dalával, jöhet a nyerni, szeretnék üzenet is most már.

0: Daily Mix a Rádió Egyen. Ön miért hallgatja a Rádió Egyet?
1: Habár Budapesten élek, de mindig Kecskemét jut eszembe a Rádió Egy gongról, amit rendszeresen hallgatok.
0: Rádió Egy gong. Csak igazi mai sláger megy.

Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy, ez a Daily Mix, mindjárt hívom játékosunkat, de közben elárulom nektek, hogy műsorváltozás a Szegedi Ifjúsági Napok nyitónapján, vagyis ma a brit Basti zenekar sajnos betegség miatt lemondta a koncertjét. A szervezők így a mai napra a hazai könnyűzene élet egyik legnagyobb csillagát, Rúzsa Magdit kérték fel, aki pedig azonnal igent mondott a megkeresésre.

0: rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Csörög valahol a telefon valakinél.
1: Igen, tessék.
0: Üdvözlöm, Ildikó itt a rádió vagyok. Egy gong, Faragó Miklós. Ildikó.
1: Szia.
0: Hol találtunk meg? Hol hallgatsz minket?
1: Kecskeméten, éppen itthon vagyok.
0: Gyerekek is vannak a háttérben, úgy hallom.
1: Igen, három.
0: Ebédet készítettél és ebédeltetek?
1: Hát én még most készítem az ebédet, gyümölcskrémleves lesz és még fánk, még készülőben van.
0: És hány gyermek megy iskolába jövő héten?
1: Három.
0: Mindegyik iskolás ezek szerint.
1: Igen.
0: Hanyadikosak lesznek?
1: Hát a legnagyobb az hatodikos, középső ötödikes, kicsi meg másodikos.
0: Megvan minden már az iskola kezdésre, vagy hogy álltok a beszerzésekkel, Ildikó?
1: Hát még azért valamit be kell szerezni, de nagyjából már megvan lesz az ő.
0: Hogy álltok minden, mondjuk kell. Íróasztallal, forgószékkel, van elég asztalotok?
1: Hát nincs, egy van csak.
0: Egy van, és akkor...
1: Az oda. Ilyen közös.
0: Hát heti fődíjunk ez lesz majd, egy íróasztal és egy forgószék, amit majd kisorsolunk, úgyhogy az esély megvan rá. Mennyire szoktak betegek lenni a gyerekek?
1: Ritkán.
0: Na, hát lehet, hogy akkor egy jó vitamin csomag, ez segít majd, még erősebbek lesznek, hiszen napi nyereményként sorsolunk majd a BioKing BioBolt Szilkopnak köszönhetően gyerek vitamin csomagot, illetve Szivárvány cipőbolt pedig 25.000 forintot ad, amit elkölthettek cipőre, ha titeket hívunk vissza, vagy téged hívunk vissza ma délután.
1: Hát ez nagyon jó.
0: Úgyhogy kalapba tesszük a nevedet, jó?
1: Jó, köszönöm szépen.
0: Lesz még lehetőség játszani, kalapba kerülni, hiszen minden órában az iskola csengő hangja után várom a nyerni szeretnék üzeneteket, így a Daily Mix második órájában is a játék folytatódik. Hamarosan becsengetnek a rádió egy gongon, minden részlet weboldalunkon, illetve Facebookon, Instagramon és persze a TikTokon is jelen vagyunk. Martin Garrix és a Butterflies, ezzel folytatjuk majd a hírek után.
2: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Hamarosan becsengetnek a rádió egy gongon.
4: A srácok számára teljes erővel suli, közben fő a szülők feje.
3: Az iskolakezdés gondjain próbálunk enyhíteni új játékunkkal.
4: Vitamin csomag, cipővásárlás és irodabútor nyereményekkel.
3: Csak figyeld a folyosói csengő hangját. Hamarosan becsengetnek a rádió egy gongon.
4: A BioKing BioBolt, a Szivárvány cipőbolt és a Silfer irodabútorház támogatásával.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám. Ha iskolakezdés, akkor Shoemaker's Outlet.
5: Superfit gyermekfélcipők, szandálok és váltócipők most is széles választékban outlet árakon.
4: Készüljünk együtt az iskolára. Hétfőtől szombatig reggel 9-től este 6 óráig várjuk Martfőn a gesztenye sor egy szám alatt a cipőgyár területén.
5: Shoemaker's Outlet. Hogy jól kezdődjön a suli.
6: Harmadik Hetény Fest a Hetény Egyházi sportpályán augusztus 29-én.
7: Dante, Wallace, Freddy Boy, Sindrich Feri,
8: Garamisi, Bazsi és Revix,
9: Móca Milán,
10: Zoltán Erika, Szecse Iregánili.
11: Jegyek kultix.hu vagy a Hetényfest Facebook oldalán megjelölt értékesítési pontokon.
12: Megújult a Max Pizzeria menü kiszállítása. Mostantól már 2500 forintért házhoz rendelheted kedvenc menüdet. És ez még nem minden. 7500 forint feletti rendelés esetén egy dobozos Pepsit adunk ajándékba. Max Kávézó és Pizzeria. www.maxpizza.hu.
13: Roncsautó átvétel. Pipo Parts Kft. Kecskemét, Szent István körút 24. Gépjárművek forgalomból kivonása, bontási igazolással, elszállítással.
14: Autóját akár 65 forint per kilogrammáron átvesszük.
13: Kecskemét, Szent István körút 24, Pipo Parts Kft.
2: Reklámot hallottak.
3: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
15: Fáklya fényben várja a látogatókat a kecskeméti vadaskert. Több mint 81 tonna illegális hulladékot vittek el a Kefag erdeiből. Újabb házi sertés állományban jelent meg az afrikai sertéspestés. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Különleges esti programokkal csatlakozik pénteken az állatkertek éjszakájához a kecskeméti vadaskert. Az este egyik érdekessége, hogy több állat éppen szürkületkor válik aktívvá, így más arcukat mutathatják például a farkasok, az aranysokálok, a mézmedve és a mosómedvék. 4-8-tól látványetetéseket is tartanak, többek között az oroszlánoknál, tigriseknél, makákóknál és lámáknál, írja a híres.hu. A fáklyákkal megvilágított vadaskertben gondozói előadások és gyermekkoncert is színesíti a programot. Több mint 81 tonna illegálisan lerakott hulladékot távolítottak el az elmúlt 6 évben a Kefag ZRT által kezelt kiskunsági erdőkből. 2020 óta 73 hulladék lerakást számoltak fel, mintegy 15,5 millió forintból, írja a Keol. Az erdőkbe leggyakrabban építési törmelék, háztartási hulladék, lom és gumiabroncs kerül, de veszélyes anyagokat is találnak. Országosan 2020 óta több mint 12.750 tonna illegális hulladékot gyűjtöttek össze az állami erdészeti társaságok. Újabb házi sertésállományban jelent meg az afrikai sertéspest is. A Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal járványvédelmi szabályok szigorú betartására figyelmezteti a sertéstartókat, különösen azokon a területeken, ahol jelentős a vírus jelenléte a vaddisznó állományban. További részletek Nemes Imre országos főállatorvostól, a NÉBIH elnökétől.
9: Amire most nagyon-nagyon oda kell figyelni. Az egyik az a alomszalmának a bevitele a telepre, másik pedig a frissen aratott gabonának az etetése. Ez azért nagyon fontos, mert a környezetben, a földeken a vaddisznók miatt fertőződhetnek afrikai sertéspest is vírusra, és nagyon fontos, hogy 60 napig ezeket pihentetni kell, és csak ezt követően kerülhet az állatok elé.
15: A boltokban kapható hatóságilag ellenőrzött magyar sertéshús és húskészítmények pedig biztonságosan fogyaszthatók. Kezdetben keleten, észak-keleten helyenként kisebb eső zápor kialakulhat, aztán később mindenhol számíthatunk több órás napsütésre, és csak elvétve fordulhat elő egy-egy futó zápor. Többfelé élénk erős lesz az északias szél. A hőmérséklet a térségben napközben 27 és 32 fok között alakul. Holnap sok napsütésre van kilátás, élénk lesz a szél, a hőmérséklet hajnalban 12-19, míg napközben 29-34 fok között alakul.
16: A műsor támogatója a Formund Autó Kecskemét, Renault és Dacia márka kereskedés.
2: A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
17: És most!
2: Rádió.
17: Folytatódik a Rádió egy Daily Mix az igazi mai slágerekkel, Mixben. Csak igazi mai is.

Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy, 13 óra után már 11 perccel járunk, és hát ez az utolsó óránk a mai napon, és nem az utolsó lehetőség, hogy a mai napi fődíjra esélyt kapjatok, de nálam igen, szóval ha meghalljátok az iskola csengő hangját, mert hogy hamarosan becsengetünk ebben az órában megint csak, akkor a 29 414 020-ra SMS Viber számunkra küldjétek el a nyerni szeretnék üzenetet. A mai napi nyereményünk is a Bioking Biobolt Szélkopnak köszönhetően 20 000 forint értékű gyermekvitamin csomag, és vásárlási lehetőség a Szivárvány cipőboltban 25 000 forint értékben. Heti fődíjunkat pénteken fogjuk kisorsolni, nekik a héten kalapba kerülnek és velünk játszanak, egy íróasztalt és egy forgószéket nyerhetnek, ezt így kompletten így az iskola kezdéshez tudjuk adni majd a Silver Iroda Bútorász Kecskemétnek köszönhetően, szóval pénteken heti fődíj sorsolás. Most pedig itt a Daily Mixben Shakira dala, illetve Born Boy is közreműködik. Így teljes az idei labdarúgó világbajnokság himnusza. Ez a Die Die.

0: Az igazi mai slágerek mixben. Minden délben a Rádió Egyen. Ez a Daily Mix.
1: Ez volt a jeladás az üzenetküldéshez. Hamarosan becsengetnek a Rádió Egy gong.

itt a rádió egy gong, csak igazi mai sláger, mert egy augusztus 26-a szerda van, és ma van egyébként a Nemzetközi Kutyanap. És ez a nap felhívja a figyelmet többek közt arra, hogy milyen fontos az örökbefogadás, ahogyan emlékeztet a segítő kutyák odaadó munkájára is. A következő dal előadói és szerzői is nagy állatbarátok, Jennifer Lopez, neki is az évek során több kedvence volt, és David Guetta is mutatott már meg kutyás posztot Instagram oldalán. Következik most az első közös munkájuk, reméljük nem az utolsó. See me tonight!

Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Az Útinform írja, hogy az 52-es főúton Fülöpszállás Solt között több szakaszon útépítők dolgoznak. Szerintem ti is tapasztaljátok, és bizony a félútpálya lezárják, és torlódásokra is számítani kell. Kecskemét nyugati határában még mindig az 52-es főútról van szó, Kerekegyháza Izsák kereszteződésénél új körforgalmi csomópontot építenek a 9-es kilométernél, és torlódásokra kell számítani mindkét irányban. Ha bármi rendkívül látok, tapasztaltok, jelezzétek nekünk SMS-ben, Viberen, vagy hívjatok fel.

0: Próbáld ki legújabb játékunkat.
1: Hamarosan becsengetnek a Rádió 1 gongon.
2: Pop és dance slágerek. Mixben. Ez a Daily Mix a Rádió 1-en.

0: Itt a rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Játszunk, becsengettünk ebben az órában is.
1: Tessék!
0: Halló, Faragó Miklós, a rádió egy gongból jelentkezik, ki van a vonalban?
1: Szia, Dávid vagyok.
0: Hello, Dávid, iskolakezdési játékunk, és hamarosan becsengetnek a rádió egy gongon. Hát neked mikor csengettek be utoljára? Emlékszel rá? Melyik évben?
1: 97.
0: Ah, nem most volt. No, viszont most végre van egy férfi játékosom. Apuka szemmel meg tudjuk nézni az iskolakezdést. Na, apuka szemmel neked, hogy mi a részed az iskolakezdésben? Mert ugye az anyukák sokat meséltek már a héten.
1: Crowdfunding a bevásárlás.
0: Igen?
1: Tehát úgy.
0: Elviszed a családot, vegyék meg, amik kell az iskolához.
1: Igen, meg ugye a gyereketekkel is, hogy vinni, hozni.
0: Igen. Hány iskolás gyermeked van?
1: Jelenleg egy,
0: és akkor szeptember 1-e indul majd reggel. Tudjátok már, ki viszi reggel?
1: Hát, feleségem fogja majd.
0: Oké. Okay. Hanyadikos lesz?
1: Másodikos.
0: Na hát az első osztály könnyen menne neki?
1: Fogjuk rá. Igen. Hát. Még most így nagy odaadással, és így lelkesedéssel van, igen,
0: pontosan.
1: Inkább úgy mondom.
0: Pontosan. És akkor neked pedig esélyed van arra, hogy nyer még valamit így az iskola kezdésre, akár egy vitamincsomagot, vagy cipővásárlási utalványt a mai napon sorsolunk, jó? Neved a kalapba került.
1: Igen, tudom. Hát örülnék neki, köszönöm, jó lenne.
0: De van íróasztalunk és forgószékünk is, ami a heti fődíjat tartalmazza, ugye egészen pontosan.
1: Az se lenne egy utolsó szempont, illetve az is jó lenne, hogy majd lecserélni, de hát majd látjuk.
0: Megvan az esély minden nyereményünkre, úgyhogy maradj vonalban, mindjárt fölírom az adataidat.
1: Köszönöm.
0: 14 óra után már Király Andor hívja játékosainkat, és ő csenget, és sorsolja majd a napi nyereményünket 16 és 17 óra között. Az elmúlt 4 órában Faragó Miklóst hallottátok, további jó rádiózást kívánok mindenkinek. Kamrád Dalával indul a következő óra, viszont hallásra. Sziasztok!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Hamarosan becsengetnek a rádió egy gongon.
2: A srácok számára teljes erővel suli, közben fő a szülők feje.
1: Az iskolakezdés gondjain próbálunk enyhíteni új játékunkkal.
2: Vitamincsomag, cipővásárlás és irodabútor nyereményekkel.
1: Csak figyeld a folyosói csengő hangját. Hamarosan becsengetnek a rádió egy gongon.
2: A BioKing Biobolt, a Szivárvány cipőbolt és a Silfer irodabútorház támogatásával.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
4: Autók szenvedéllyel, szeretettel. 35 éve önökkel, önökért. Hovány Márton vagyok, a cégcsoport vezetője. Amikor autókereskedő lettem, egy dologban biztos voltam. Sikeres csak úgy lehetek, ha a legjobbat nyújtom ügyfeleimnek, és egy lépéssel mindig a versenytársak előtt járok. Nagy utat tettünk meg, hittünk a minőségben és a szorgalom erejében. Az elmúlt évtizedekben 450 munkatársammal arra törekedtünk, hogy a legjobb személyre szabott ügyfélélmény nyújthassuk önöknek, ügyfeleink bizalmának köszönhetően számos hazai és nemzetközi elismerésben részesültünk. Közel 100 000 új autót értékesítettünk több mint 50 000 elégedett ügyfélnek. Köszönjük, hogy minket választottak, ígérem, hogy a következő években is azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az önöké.
5: Hovány csoport a világ élvonalában.
6: Újra itt a várva várt Müller App 7. Augusztus 30-áig 15% végösszegi kedvezmény számos termékre Müller applikációval. Nálunk mindent megtalálsz a suli kezdésre is. Fedezd fel az extra kuponokat és vásárold meg kedvenc beauty termékeidet még nagyobb kedvezménnyel. Töltsd le te is a Müller applikációt. Müller.
7: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a magyar sárga új burgonya kilója csak 185 forint, az 5 darabos banánfürt pedig csak 339 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
8: Ne kockáztass! Guríts egy nagyot a Suzuki-val! Ha a szeptemberi nyílt hónapban vásárolsz új Suzuki-t, akkor visszanyerheted a vételárát. Mondom újra, visszanyerheted.
9: Válasz gazdagon felszerelt Vitarát már 7,5 misitől, vagy Escrost már 7,99 misitől. Suzuki.hu.
10: Vadász, ijász, túrafelszerelések, önvédelmi eszközök. Célpont a központban. Vadászbolt a zöldpontban. Zöldpont, vadász és fegyverbolt, military shop. Kecskemét, Nagykörösi utca 16.
11: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Beszélsz ki autóbontó. Kecskemét, Napsugár utca 2. Beszélsz ki autóbontó.
12: Rita, mi van veled? Folyton ásítozol.
13: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
12: Neked Sedacur Forte kell.
13: Sedacur Forte?
12: Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
14: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
15: Harmadik Hetény Fest a Hetény Egyházi Sportpályán augusztus 29-én. Dante, Vallas, Freddy Boy, Sindrich Feri, Garamisi, Bazsi és Revix, Móca Milán, Zoltán Erika, Szecsei, Regáni Lee. Jegyek kultix.hu vagy a Hetény Fest Facebook oldalán megjelölt értékesítési pontokon.
16: A Zöldségtermesztési Kutatóintézet augusztus 17-től ismét paradicsomlévásárt tart Kecskeméten a Mészőg Gyula út 6-os szám alatt 570 forint per liter áron. Edényt hozni kell. Hétköznapokon reggel 7-től 17 óráig, szombaton 7-től 13 óráig.
17: Vasárnaponként is augusztus 20-án zárva tartunk.
16: Az árusítás időjárástól függően szünetelhet.
0: Reklámot hallottak.
3: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
18: Fejlesztik a Kecskeméti Kórház hűtési rendszerét, ősszel is folytatódik az iskolában az erdőprogram. Bontsuk a vonalat, ha unokázós csalók utaznak a pénzünkre. Üdvözlöm, Veres Líza vagyok. Megkezdődött a Bács-Kiskun vármegyei oktatókórház 410 millió forintos hűtéstechnikai fejlesztése Kecskeméten. A beruházás részeként több folyadékhűtőt már kicseréltek, és helyreállították az onkológiai tömb hűtését is. Emellett 8 új klímaberendezést szerelnek fel irodákban, kezelőkben és más kórházi helységekben, írja a baum.hu. A fejlesztés célja, hogy a szélsőségesen meleg időszakokban is megfelelő körülményeket biztosítsanak a betegeknek, a dolgozóknak és az érzékeny orvosi berendezéseknek. Folytatódik az iskolában az erdőprogram. Az őszi ütemre augusztus 26-án reggel nyílik meg a jelentkezés, közölte az Országos Erdészeti Egyesület. Az erdőpedagógiai foglalkozások középpontjában ezúttal az erdők biológiai sokfélesége és önfenntartó életközössége áll. Tavasszal a Gemenc Erdészeti Erdei Iskola Tolna, Bács-Kiskun és Baranya vármegyében is bekapcsolódott a programba. Összesen 16 köznevelési intézményben 48 foglalkozást tartottak. Ezeken több mint 1100 általános iskolás gyermek vett részt. Bontsuk a vonalat, ha unokázós csalók utaznak a pénzünkre. A bűncselekmény típus ismét egyre többször felbukkan. Az elkövetők rendőrnek, ügyvédnek adják ki magukat, azzal hívják fel az idős embereket, hogy az egyik családtagjuk bajba került és óvadékot kell fizetni. A pénzért persze egyből futárt is küldenének, ilyet azonban hatóság sohasem tesz. A legfontosabb, hogy felismerjük, csalással van dolgunk, mondta rádiónknak Varga Balázs rendőr alezredes, az ORFK bűnmegelőzési osztályának vezetője.
19: A rendőrség megvizsgálta ezeket az eseményeket, és azt láttuk, hogy abban az esetben, amennyiben ezt a hívást megszakítja az idős ember, az elkövetők 99%-ban már vissza nem fogják hívni, tehát tulajdonképpen a bűncselekmény nem valósulhat meg. Meg kell ismertetni az idős emberekkel ezt a bűncselekmény típust, erősíteni kell, hogy ilyen esetben, amikor a gyermekre, unokára hivatkoznak, igenis le kell tenni a telefon, tudatosnak kell lenni, és föl kell hívni a gyermeket vagy az unokát, hogy valóban történt ilyen baj. A fiatalabb családtagok beszélgessenek el az idősebb hozzátartozókkal arról, hogy van egy ilyen bűncselekmény típus.
18: Kezdetben keleten, észak-keleten helyenként kisebb eső, zápor kialakulhat, aztán később mindenhol számíthatunk több órás napsütésre, és csak elvétve fordulhat elő egy-egy futó zápor. Többfelé élénk erős lesz az északias szél. A hőmérséklet a térségben napközben 27 és 32 fok között alakul. Holnap sok napsütésre van kilátás, élénk lesz a szél, a hőmérséklet hajnalban 12-19, míg napközben 29-34 fok között alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

ez pedig továbbra is a Rádió egy gong, ahol csak igazi, mai sláger megy. Üdvözlök mindenkit a mikrofonnál a következő 3 órában. Király Andor, Mikinek köszönjük szépen a hangulatkeltést. Folytatjuk, megígérem, játék is természetesen van. Lassan szeptember 1, itt lesz a suli idő. Mi pedig lassan becsengetünk az iskola csengő hangját. Nem sokára megszólaltatom, akkor kell jelentkezni SMS, illetve Viber számokon a 29 414 020. Annyit kell megírni, hogy nyerni szeretnék, remélem így is van. Mindemellett szó lesz még arról, hogy a világ egyik legnagyobb egészségügyi vállalatát 572 millió dollár büntették. És emlékszik valaki, hogy a Sziget, maga a fesztivál, amikor indult, mennyi volt a belépőjegy? Felelevenítjük az élményeket, addig viszont csak igazi mai slágerek, Fastboy-ékkal megyünk tovább, ez lesz a Good Life, ezzel kívánok mindenkinek további kellemes délutánt, jó rádiózást!

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Mindössze 5 nap és vége a nyárnak, ki gondolta volna, nagyon hamar eltelt, de akinek még van szabad ideje, érdemes kihasználni a lehetőségeket, ezek a következők. Utazni jó, mert utazni érdemes. Holnap délután 4:30-kor a Feeling of Travel két utazója, Egri Blanka és Katona Attila. Türkmenisztán a Fehér Márvány fővárostól a Pokol kapujáig címmel tart vetített képekkel kísért előadást a Katona József könyvtár Utazók a könyvtárban előadássorozat keretében. Szombaton pedig megtartják a 33. Lajos Mizsei napok záró és főnapját ingyenes programokkal. Az iskola tónál délelőtt fellép az Iskri gyermekzenekar, este pedig Follow the Flow koncert lesz, majd tűzijáték, aztán pedig érkezik Regán Lili. Kellemes időtöltést. Legyen ez így a délután további részében is. Természetesen azért határokon belül maradunk, és ez nem a Radio Gaga, hanem Lady. Ariana Grande-vel közösen adják elő a Rain on Me-t, azért erre még egy picikét várni kell.

0: Ez a Rádió 1, ahol csak igazi, ma is láger megy, és közlekedjünk egy picikét. Persze, hogy az M5-ös, Dabas és Táborfalva között, azaz a 46-os és 61-es kilométerek között a félútpályát lezárták, ezért csak két szűkített sávon halad a forgalom, Kecskeméten pedig a 87-es és 89-es kilométerek között közművezetéket kötnek be, nyilván erre is szükség van, félpályás lezárás van itt is érvényben. Ha valakinek van fontosabb információja, vagy pontosabb, a forrodrót 76-414-010, természetesen, hogyha valaki mellett mögöttül valaki és nem vezet, akkor SMS-t is szívesen fogadok. 29-414-020 a szám.
1: Az útinformációk támogatója, az autó- és motorkerékpártestékek szakértője, a Paint Brothers.
0: Az enyém pedig nem jár tovább. Amíg élvezhetjük a napfényt, a napsütést, addig jöjjön a Sun is Shining. Ennek apropójából Axl és Ingrosso jó voltából most itt a Rádió 1-en.

0: azért hallgatja a Rádió Egyet.
1: Nagyon szeretem a beszélgetéseiteket is. Jó hangulat, nagyon pozitív a műsorvezetőknek a kisugárzásai. Fel!

0: tessék.
1: Király Andor vagyok, Rádió egy gong.
0: Szia, Niki vagyok.
1: Szia, Niki. Lassan vége a nyárnak, mit szólsz?
0: Hát egyébként én sajnálom, nekem 2 óvodás korú gyermekem van, és én nagyon nem szeretem ezt, amikor kezdődik az óvoda újra.
1: Azt elhiszem, már elkezdődött?
0: Nem, ugye majd csak jövő kedden fog nekik kezdődni. Kedden. Én szeretem, hogy még így itthon vannak, és akkor még így tudunk programozni.
1: Forró volt ez a nyár, hogy éltétek túl?
0: Igen. Hát így sok programot csináltunk. Így
1: mi volt a legkedvesebb program?
0: A szlovéniai nyaralásunk. Az volt.
1: Mennyi időt töltöttetek?
0: Egy hetet
1: voltunk. És kellemes emlékek vannak természetesen?
0: Igen, nagyon jó volt.
1: És mi még itt a Rádió egy gongon örömet is tudunk szerezni nyereményekkel. Valamelyik gyerkőc iskolába megy, kezd?
0: Nem, ők még most kezdik a kis csoportot, illetve a nagy csoportot, úgyhogy még itt iskolásat nem, de az a vitamin csomag, a cipró is nagyon jól jön nekik, úgyhogy...
1: Az biztos, doppingolni őket, ugye?
0: Igen.
1: Egészséges módon. Na kérlek szépen, megvolt az iskola csengő hangja, jelentkeztél is. Esetleg megtudod, nem kérdés, de megtudod mondani, mi volt a dal?
0: Taylor Swift, Open Light.
1: Igen, nagyon jól emlékszel, és ezt tudod, mit jelent, hogy megvan az esélyed a napi főnyereményre, és a heti fődíjra is.
0: Nagyon jól lenne.
1: Úgyhogy készülni lehet már az iskola kezdésre is, hiszen a bútorok nem mennek tönkre. Ha csak nem a gyerkőcök el nem nyűvik, ugye?
0: Nem, na jó van? Egyébként egy ilyen lakásfelújításra vagyunk, úgyhogy még az is pont jól jönne nekünk most.
1: Jó van, nem foglatlak tovább, hallgass bennünket, és lehet, hogy nem sokára még csörgök.
0: Jó,
1: szép napot, szia!
0: Szép napot!
1: Még egy esély a következő órában, hiszen 4 és 5 között már napi fődíjsorsolás. De addig is felhőtlen lesz a szórakozás, mint az időjárás, és akinek szép emlékei vannak a Faithless Insomnia című számával kapcsolatban, felelevenítjük. Bibi Rexa jó voltából, ez lesz a New Religion, nem sokára itt a Rádió egy gongon.
2: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Hamarosan becsengetnek a Rádió egy gongon.
4: A srácok számára teljes erővel suli, közben fő a szülők feje.
3: Az iskola kezdés gondjain próbálunk enyhíteni új játékunkkal.
4: Vitamincsomag, cipővásárlás és irodabútor nyereményekkel.
3: Csak figyeld a folyosói csengő hangját. Hamarosan becsengetnek a Rádió egy gongon.
4: A BioKing Biobolt, a Szivárvány Cipőbolt és a Silfer Irodabútorház támogatásával.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
5: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
6: Válogass az óriási Terrán akciók közül, halmozd a kedvezményeket, és spórolj minél többet! Keresd az akciós Terrán színusz tetőcserepeket, díjmentes tetőfelméréssel, akár 75 négyzetméter ajándéktetőfóliával, és 35% ereszt csatorna kedvezménnyel. Ne maradj le! Részletek a terrantető.hu/akció oldalon.
7: Takaríts meg nagyban, vásárolj többet olcsóbban a Metro szezonális ajánlataival. Többféle Hey-Ho gyümölcsital 1 literes kiszerelésben 12 darab vásárlása esetén. Darabja most csak bruttó 519 forint, augusztus 31-ig áruházainkban. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metro.hu-n. Metro nagykereskedelem.
8: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
9: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
8: Szívem, foglaltam 2 helyet a medencénél.
9: Szállás.hu.
8: Úgy is tett.
10: Plasztikai műtétek most akár 500.000 forint kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plasztikai sebészeti részlegén. Ingyenes konzultáció, tapasztalt plasztikai sebészek, személyre szabott gondoskodás. Foglaljon időpontot még ma, és élvezze új formáját már az év végére. www.drrose.hu.
11: Autók szenvedéllyel, szeretettel. 35 éve önökkel, önökért. Hovány Márton vagyok, a cégcsoport vezetője. Amikor autókereskedő lettem, egy dologban biztos voltam. Sikeres csak úgy lehetek, ha a legjobbat nyújtom ügyfeleimnek, és egy lépéssel mindig a versenytársak előtt járok. Nagy utat tettünk meg, hittünk a minőségben és a szorgalom erejében. Az elmúlt évtizedekben 450 munkatársammal arra törekedtünk, hogy a legjobb személyre szabott ügyfélélmény nyújthassuk önöknek, ügyfeleink bizalmának köszönhetően számos hazai és nemzetközi elismerésben részesültünk. közel 100 000 új autót értékesítettünk, több mint 50 000 elégedett ügyfélnek. Köszönjük, hogy minket választottak, ígérem, hogy a következő években is azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az önöké.
12: Hovány csoport a világ élvonalában.
13: Kertek éjszakája a Nagykörösi Richter Safari Parkban. Augusztus 28-án koncertek, elefántfürdetés, éjszakába nyúló szafarizás, valamint Magyarországon egyedülálló programok, ragadozó szafari és majomtúra várja a látogatókat. Nézd meg a szafari esti arcát, és zárjuk együtt a nyarat. Részletek és jegyvásárlás a safaripark.hu-n.
14: 1, 2, 3. Vajon te vagy a mi Plazma Center párunk? Ha júliusban háromszor is voltál plazmát adni, akkor egészen biztosan. Augusztusi első plazmadásod alkalmával ugyanis emelt juttatással háláljuk meg önzetlenségedet. Sőt, ez még nem minden. Hozzád hasonló rendszeres plazmadóink minden 50. adásuk alkalmával 5000 forinttal növekvő jubilómi jutalomra is számíthatnak. Köszönjük, hogy te is hozzájárulsz az életmentő plazma alapú gyógyszerekedő állításához. Ne is késlekedj a foglalással. Irány a plazmacenter.hu és gyűjtsd be az emelt juttatást.
15: Gépjárművek forgalomból kivonása, bontási igazolással, elszállítással.
16: Roncsautóját akár 65 forint per kilogrammáron átvesszük.
17: Kecskemét, Szent István körút 24, Pipo Parts Kft.
2: Reklámot hallottak.
5: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
18: Megújult a kecskeméti piarista templom belseje. Elérhető a vármegyei online terméktár. Minden 5. nyári szabadidős helyszínen jogsértést tapasztaltak a hatóságok. Üdvözlöm, Veres Líza vagyok. Több éves felújítási munka fejeződött be a kecskeméti piarista templomban, ahol 3 ütemben végeztek tisztasági festést, emellett a karzatot és a világítást is korszerűsítették, írja a hírös.hu. Elsőként a szentélyt, majd a kórust és az alatta található részt hozták rendbe, végül pedig a templom főhajója újult meg. A belső tér egyes részeit az 1970-es évek eleje óta nem festették ki. A munkálatokat a város évente 3,5 millió forinttal támogatta. A fennmaradó költség adományokból és a templom saját költségvetéséből fedezték. A következő nagyobb feladat a főoltár és a mellékoltár restaurálása lehet, ehhez azonban még gyűjtik a szükséges forrásokat. Egy helyen Bács-Kiskun értékei, mézek, sajtok, zöldség és gyümölcs készítmények, kézműves termékek is kereshetők a Bács-Kiskun vármegye önkormányzata által életre hívott terméktárban. Az adatbázisban a vármegyében működő termelőket, kézműveseket és szolgáltatókat, valamint az általuk kínált termékeket gyűjtötték össze. Az online adatbázist bárki böngészheti, a Bács-Kiskun vármegyei önkormányzat honlapján érhető el. Minden 5. nyári szabadidős helyszínen jogsértést tapasztaltak a hatóságok az idei év első felében végzett országos ellenőrzések során. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a kormányhivatalokkal együttműködve az őszi szünetig folytatja az ellenőrzéseket, mondta rádiónknak Eitmann Norbert, a hatóság sajtófőnöke.
19: A vizsgálatok lefolytatásra kerültek egyrészt akvaparkokban, kalandparkokban, vidámparkokban, kondiparkokban. Most először a vasalt utak, az úgynevezett via ferráták üzemeltetési feltételeit is vizsgáltuk. Azt tapasztaltuk, hogy az ellenőrzött helyszínek 20%-ánál és a vizsgált eszközök 19%-ánál találtunk valami a jogsértést. Hiányzott több esetben az előírt dokumentáció, a tanúsítványok, vagy nem voltak már azok érvényesek. A berendezéseken kötelezően feltüntetett jelölések, tájékoztatások is több esetben hiányoztak, mind nagyon fontos a biztonság érdekében, és ezekről megfelelően tájékoztatni kell a felhasználókat.
18: Tovább szakadozik, gomolyosodik a felhőzet, egyre több felé kisüt a nap, de északkeleten, keleten maradhatnak tartósabban felhős tájak. A szél időnként megélénkül, a hőmérséklet a térségben napközben 27 és 32 fok között alakul. Holnap a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható csapadék nélkül, a szél élénk marad, a hőmérséklet éjszaka 13 és 18, míg napközben 28 és 34 fok között várható.
20: A műsor támogatója a Formont Automobil Kecskeméti KGM és Nissan márka kereskedés és szerviz.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: És most Rádió egy gong.

0: Ön miért hallgatja a Rádió 1-et?
1: Habár Budapesten élek, de mindig Kecskemét jut eszembe a Rádió 1 gongról, amit rendszeresen hallgatok.
0: Rádió 1 gong. Csak igazi mai slágerek.

még mindig a Rádió egy gong, ahol csak igazi mai sláger megy. Üdvözlök mindenkit a mikrofonnál ebben és még a következő órában. Király Andor játszunk, ugye? Nem sokára becsengetünk. Mi már most? Nem sokára megszólal az iskola csengő hangja, akkor kell jelentkezni. Ha nyerni szeretnék üzenettel, SMS, illetve Viber számukon a 2094410, így van esély a napi nyereményre, ami, ha már iskola kezdés, egy gyermekvitamin csomag 20 000 forint értékben és egy 25 000 forint értékű cipővásárlási utalvány. Heti fődíjunk is van, íróasztal, forgószékkel, 100 000 forint értékben. Melyik szülő ne hagyná ki, ugye? Nem sokára pedig beszélünk a világ egyik legnagyobb egészségügyi cégéről. 572 millió dollárra büntették meg, hogy élték túl. Könnyen. Mondom a részleteket nem sokára. Addig viszont itt a Rádió egy gongon, ami nem csak informál, hanem egy jó társanap minden pillanatában. Szórakoztat is. Most például Kygo és a One Republic jó voltából. A Chasing Paradise-al. Már is játszom itt a Rádió egy gongon.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Ez a Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy. Folytatjuk is mindjárt, de azért egy szösszenet a mai nappal kapcsolatban. Augusztus 26-a van, és ezen a napon, de 7 évvel ezelőtt az oklahomai bíróság 572 millió dollár megfizetésére kötelezte a Johnson & Johnson-t, akinek van gyermeke, ismeri a márkát. A bíróság szerint a gyógyszergyártó megtévesztő marketingje hozzájárult az Egyesült Államok opioid válságához, azaz a függőséget okozó erős fájdalomcsillapítók túlzott használatához, és az ebből adódó problémákhoz. Az ügynek volt egy érdekes fordulata is, 2 évvel később a bíróság az ítéletet megsemmisítette. Nem azért, mert utólag ártatlannak találták a céget, hanem mert a legfelsőbb bíróság szerint nem megfelelő jogszabály alapján marasztalták el. Így működik az amerikai álom. A mi álmunk viszont az, hogy jól teljen a nap, ennek következtében már is Kato és John közös felvételével folytatom, ez a Turn the Lights Off. Úgyhogy fesztivál hangulat a következő 3 percben itt a Rádió 1-en.

0: azért hallgatja a Rádió Egyet.
1: Azért szerettem a Rádió Egy gongot, mert változatosak a zenék, és frissek a helyi hírek. Jók a műsorvezetők.
0: Ez a Rádió Egy gong. Csak igazi mai slágermely.

0: miért hallgatja a Rádió 1-et.
1: Amikor vannak ilyen beszélgetősebb részek, akkor azokat is hallgatom, vicces, jó témák vannak, így komplexen szeretem az egész rádiót.
0: Ez a Rádió 1 gong.
2: Csak igazi mai slágermegy.

0: Ez a Rádió egy gong, ahol csak igazi. Ma is láger megy, egy picikét közlekedünk. Szabolcsnak köszönjük szépen az információt. Hernádtól Budapest felé az M5-ös autópályán egészen Újhartyánig torlódik a sor. 10-15 perc menetidő növekedéssel kell kalkulálni. Ha valaki pontosabbat tud, a forró drót 76-414-010.
1: Az útinformáció támogatója az MG Tormási. www.mgmotor.tormasi.hu.
0: A várakozás idejére pedig, ha már aki belefutott nem annyira szerencsés, azért jöjjön a Get Lucky Loi jó voltából, German Stewart nélkül, na meg a Daft Punk nélkül. Most itt a Rádió egy gongom.
1: A műsor támogatója az autóüvegjavítás szakértője, az Autóüveg Kft. www.autóüvegkft.hu.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes sláger

0: Ön miért hallgatja a Rádió 1-et?
1: Mert telik veletek a munkahelyen az idő.
2: Mert csak jó zene szól rajta.
0: Rádió 1 gong. Rádió 1 gong.

0: Igen, tessék?
1: Király Andor vagyok, és ez a Rádió egy gomb.
0: Szia, Andor, Anett vagyok.
1: Szia, így örülsz nekem?
0: Igen.
1: Ezen a héten ez nem volt jellemző még.
0: Komolyan.
1: Úgyhogy én is örülök, hogy beszélünk. Látod, ilyen a szerencse, ilyen fortuna. Téged hívtalak vissza azért, mert meghallottad a csengőt?
0: Igen, meghallottam.
1: Gyerekek is?
0: Igen, most itthon vannak ők is.
1: És hallgattak?
0: Igen.
1: És elszomorítottuk őket, hogy tényként kezeltük, és közöltük, hogy kezdődik a suli?
0: Nem, várja.
1: Tényleg?
0: Igen, tényleg.
1: Melyik osztályba megy?
0: Negyedikes lesz most már.
1: A nyereményeink pont ehhez valóak, hogy örömet tudjunk szerezni, segítsünk az iskola kezdéshez. Na kérlek szépen, emlékszel esetleg a dalra, hogy mi volt?
0: Most nem.
1: Nem is volt kérdés, nem is volt feltétel. A lényeg, hogy bekerültél a sorsolásba, mit szólsz?
0: Jaj, nagyon örülnénk neki. Köszönöm.
1: Mi volt a nyár legkedvesebb élménye?
0: Hát, talán az Európa bajnokság a Balatonon. A tánc, amikor lemehetünk ilyenkor minden évben egy héttel együtt a Balatonra. Meg hát van egy kis ovisom is, úgyhogy a cipővásárlás az nagyon jól jönne, úgy kezdésként 5 pár cipővel kellene indítanunk.
1: Hát meg a vitaminok, persze. És ő mikor lesz iskolás?
0: Igen. Ő jövőre kezdené, úgyhogy neki még semmilyen nincsen a sulira, úgyhogy
1: Fődíj, tudod mi?
0: Igen, az asztal a forgószékkel, úgyhogy...
1: Bizony, 100 000 forint értékben, úgyhogy nagyon jó minőségű.
0: Igen, igen, láttam.
1: Na, drukkolok neked, jó? Tarts velünk a továbbiakban is.
0: Rendben, köszönöm
1: szia.
0: Szépen, szép napot, szia!
1: Igen, ez következik a fődíj sorsolás. Már a mai napra vonatkozólag, de lesz heti fődíjunk is természetesen, erről is mindjárt szó lesz. Most viszont arról, hogy mi következik az utolsó zenei óra leges legelején. Hőrcék jönnek, Purple Disco Machine-nál, ki látta a Balatonon? Szuper volt, Wonderful Life ez. A felvétel címe, ezzel folytatjuk néhány perc múlva itt a Rádió egy gong.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Hamarosan becsengetnek a rádió egy gongon.
2: A srácok számára teljes erővel suli, közben fő a szülők feje.
1: Az iskolakezdés gondjain próbálunk enyhíteni új játékunkkal.
2: Vitamincsomag, cipővásárlás és irodabútor nyereményekkel.
1: Csak figyeld a folyosói csengő hangját. Hamarosan becsengetnek a rádió egy gongon.
2: A Bioking Biobolt, a Szivárvány cipőbolt és a Silver irodabútorház támogatásával.
3: Műsorajánlót hallottak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
4: Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál.
5: Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
4: Ne várj, használd az Urzinolt!
5: Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
6: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
7: Igen.
6: És ez?
7: Igen.
8: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a bale a 4,8 g-os ajakápolót, cseresznye és sárkánygyümölcsillattal mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM mindig megéri.
9: Autók szenvedéllyel, szeretettel. 35 éve önökkel, önökért. Hovány Márton vagyok, a cégcsoport vezetője. Amikor autókereskedő lettem, egy dologban biztos voltam. Sikeres csak úgy lehetek, ha a legjobbat nyújtom ügyfeleimnek, és egy lépéssel mindig a versenytársak előtt járok. Nagy utat tettünk meg, hittünk a minőségben és a szorgalom erejében. Az elmúlt évtizedekben 450 munkatársammal arra törekedtünk, hogy a legjobb személyre szabott ügyfélélmény nyújthassuk önöknek, ügyfeleink bizalmának köszönhetően számos hazai és nemzetközi elismerésben részesültünk. Közel 100 000 új autót értékesítettünk, több mint 50 000 elégedett ügyfélnek. Köszönjük, hogy minket választottak, ígérem, hogy a következő években is azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az önöké.
10: Hovány csoport a világ élvonalában.
11: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmári.hu-n.
12: Harmadik Hetényfest a Hetényegyházi sportpályán augusztus 29-én. Dante, Wallas, Freddy Boy, Sindrich Feri, Garamisi, Bazsi és Revix, Móca Milán, Zoltán Erika, Szesei, Regánili. Jegyek kultix.hu vagy a Hetényfest Facebook oldalán megjelölt értékesítési pontokon.
13: Iskola kezdési akció a JP Autónál. Válaszd a BYD Atto 2 DMI, Sea Lion 5 DMI vagy Sea modelleket. Most akár további 2 000 000 forint kedvezménnyel. És indítsd az őszt stílusosan. Ne maradj le az ajánlatról. További részletek a JP Autónál Kecskeméten, a Malomközpont P1-es szintjén, vagy a byd.jpauto.hu oldalon.
14: Itt az ideje bevásárolni az iskolakezdéshez. A Shoplandben mindent megtalálsz egy helyen, ráadásul most kedvezményesen. Augusztus 28 és 30 között kuponakciókkal és programokkal várunk. Részletek a Shopland bevásárló park közösségi oldalain. Találkozunk Kecskeméten, a Talfája út egy szám alatt. Shopland. Tanévkezdéskor is többet adunk.
15: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Beszélsz ki autóbontó.
16: Kecskemét, Napsugár utca 2.
15: Beszélsz ki autóbontó.
17: Raster Studio. Arculattervezés cégeknek. Digitális nyomtatás, akár kis példányszámban is. rasterstudio.hu.
18: Szereltessen vonóhorgot autójára. Vonóhorog típusonként 5 féle választékban. Felszerelés telephelyünkön. CarMax Kft. Kecskemét Dunaföldvári út, a 4-es kilométerkőnél az Osannal szemben. Telefon 30 91 59 316. www.carmax.hu.
0: Reklámot hallottak.
1: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
19: Fáklya fényben várja a látogatókat a kecskeméti vadaskert. Több mint 81 tonna illegális hulladékot vittek el a Kefag erdeiből. Újabb házi sertés állományban jelent meg az afrikai sertéspestés. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Különleges esti programokkal csatlakozik pénteken az állatkertek éjszakájához a kecskeméti vadaskert. Az este egyik érdekessége, hogy több állat éppen szürkületkor válik aktívvá. így más arcukat mutathatják például a farkasok, az aranysokálok, a mézmedve és a mosómedvék. 4-8-tól látványetetéseket is tartanak, többek között az oroszlánoknál, tigriseknél, makákóknál és lámáknál, írja a híres.hu. A fáklyákkal megvilágított vadaskertben gondozói előadások és gyermekkoncert is színesíti a programot. Több mint 81 tonna illegálisan lerakott hulladékot távolítottak el az elmúlt 6 évben a Kefak ZRT által kezelt kiskunsági erdőkből. 2020 óta 73 hulladéklerakást számoltak fel, mintegy 15,5 millió forintból, írja a Keol. Az erdőkbe leggyakrabban építési törmelék, háztartási hulladék, lom és gumiabroncs kerül, de veszélyes anyagokat is találnak. Országosan 2020 óta több mint 12.750 tonna illegális hulladékot gyűjtöttek össze az állami erdészeti társaságok. Újabb házi sertés állományban jelent meg az afrikai sertéspest is. A Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal járványvédelmi szabályok szigorú betartására figyelmezteti a sertéstartókat, különösen azokon a területeken, ahol jelentős a vírus jelenléte a vaddisznó állományban. További részletek Nemes Imre országos főállatorvostól, a NEBIH elnökétől.
7: Amire most nagyon-nagyon oda kell figyelni. Az egyik az a alumszalmának a bevitele a telepre, másik pedig a frissen aratott gabonának az etetése. Ez azért nagyon fontos, mert a környezetben, a földeken a vaddisznók miatt fertőződhetnek afrikai sertéspest és vírusra, és nagyon fontos, hogy 60 napig ezeket pihentetni kell, és csak ezt követően kerülhet az állatok elé.
19: A boltokban kapható hatóságilag ellenőrzött magyar sertéshús és húskészítmények pedig biztonságosan fogyaszthatók. Kezdetben keleten, észak-keleten helyenként kisebb eső, zápor kialakulhat, aztán később mindenhol számíthatunk több órás napsütésre, és csak elvétve fordulhat elő egy-egy futó zápor. Többfelé élénk erős lesz az északias szél. A hőmérséklet a térségben napközben 27 és 32 fok között alakul. Holnap sok napsütésre van kilátás, élénk lesz a szél, a hőmérséklet hajnalban 12-19, míg napközben 29-34 fok között alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
20: És most Rádió egy gomb.

ez még mindig a Rádió 1 gong, ahol csak igazi mai sláger megy. A játék a mai napra bizonyos szempontból véget ért, hiszen a fődíj sorsolás következik nem sokára, úgyhogy akik jelentkeztek és esetleg jó megfejtéssel részt vettek a műsorban, figyeljék a telefont, nem sokára valakinél megcsörren. De hogy nagyon ne unatkozzunk, egy picikét felelevenítjük, hogy a Sziget Fesztivál mikor is indult, mennyi volt akkor a belépőjegy, és hányan is vettek részt rajta. Érdekes tények, nem sokára, mindjárt megosztom. Most viszont annyit, hogy mi következik, Lady Gaga és az Abracadabra. Ezzel kívánok kellemes délutánt!

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változás.

Ez a rádió egy gong, ahol csak igazi. Ma is láger megy, közben érdekes információkkal. Véget ért a Sziget Fesztivál. És ki tudja, mikor indult? 33 éve, 1993-ban. Ezen a napon ért véget. Úgymond az elődje, amit Diák-szigetnek hívtak. A hajógyári szigeten egy hét alatt mintegy 43 ezer látogató fordult meg két színpadon, körülbelül 200 koncertet rendeztek, a programban egyébként 80 film és 40 színházi előadás is szerepelt. A napi jegy mindössze 300 forint volt, a heti jegy 1800. Persze tudjuk, az átlagkereset akkor 15 000 forint volt, de a tény, hogy innen indult. Az, ami később, vagyis a mai napon is Európa egyik legismertebb zenei fesztiváljává nőtte ki magát. Akkor persze nem tudtuk, hogy a 2026-os FIFA VB dalát majd Shakira fogja énekelni, hiszen akkor még korán sem volt porondon, ma csak néhány évvel később a Whenever, Whatever című slágerrel. Viszont jelenleg a hivatalos információk alapján ez a legnépszerűbb dal, a Die Die, már játszom is.

0: Rádió 1, ahol csak igazi, mai sláger megy, tartjuk is magunkat ehhez, én is megpróbálom, bár néha nehéz. Na nézzük csak, hogy milyen időjárás vár ránk. A következő egy hétben, tehát jövő hét szerdáig, sok napsütés, szinte felhő nélkül, 30-31 fok körüli hőmérsékletekkel. Eső leghamarabb vasárnap várható valamennyi.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Zöld Kéz munkaruha és védőcipő áruház. Minden, ami munkaruházat. Zöldkéz.hu.
0: Csak érdeklődnék, hogy az utakon mi újság, ha valakinek van fontos-pontos információja, a forrodrót 76-414-010. A jelenlegi helyzet az M5-ös autópályán Budapest felé egy műszaki hibás autó foglalja el az átterelt sávot Kecskemét elkerülő szakaszán a személyautóval utazók a 84-es kilométernél kezdődő terelésben válasszák a külső sávot. Ennyi az útinfó közleménye. Nem tudok mást mondani. Sok türelmet és biztonságos jó utat kívánok.
1: Az útinformáció támogatója a Szabó és Társai Kft.
0: Ha pedig várakozni kell, szerintem töltsük együtt az időt, hiszen nem sokára fődíj sorsolás is következik, már a mai napra vonatkozólag, addig viszont Shawn Mendes következik, és nem az én legkedvesebb dalom. Viszont ami lesz, az a There's Nothing Holding Me Back. Most itt a Rádió 1-en. Nothing holding me back.
2: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Visszatértek a Mekibe a legendák. Új köntösben, de régi vonzerővel. Most minden Mekmenü Plusz mellé ajándék Coca-Cola poharat adunk. Ez nem az a sorozat, amit félbehagy, mert a Mekiben nem kell sok az értékes pillanatokhoz. További részletek a mcdonalds.com oldalon és az éttermekben.
4: Sziasztok, sportarcok!
5: Irány a suli, az Intersport legjobb ajánlataival. Szerezd be most mindent kedvezményesen, ami az iskola kezdéshez kell. Kényelmes sportcipők és sportruházatok, márkás hátizsákok és sportáskák, valamint Genesis és KTM kerékpárok akár 50% kedvezménnyel. Intersport.
6: Autók szenvedéllyel, szeretettel. 35 éve önökkel, önökért. Hovány Márton vagyok, a cégcsoport vezetője. Amikor autókereskedő lettem, egy dologban biztos voltam. Sikeres csak úgy lehetek, ha a legjobbat nyújtom ügyfeleimnek, és egy lépéssel mindig a versenytársak előtt járok. Nagy utat tettünk meg, hittünk a minőségben és a szorgalom erejében. Az elmúlt évtizedekben 450 munkatársammal arra törekedtünk, hogy a legjobb személyre szabott ügyfélélmény nyújthassuk önöknek, ügyfeleink bizalmának köszönhetően számos hazai és nemzetközi elismerésben részesültünk. Közel 100 000 új autót értékesítettünk, több mint 50 000 elégedett ügyfélnek. Köszönjük, hogy minket választottak, ígérem, hogy a következő években is azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az önöké.
7: Hovány csoport a világ élvonalában.
8: Ingyenes házhoz szállítás a KFC-től. Rendelj a KFC appon vagy a kfc.hu-n augusztus 25 és szeptember 7 között, és a kiszállítási díjat mi álljuk. Ne maradj el!
9: Az ősz tele van kalandokkal, illatokkal, és még mindig kullancsokkal és bolhákkal. A kutyád védelme ilyenkor is fontos. Védd meg 30 napra egyetlen ízletes, könnyen beadható rágó tablettával. Keresd a Front Pro-t most akciósan az állateledelboltokban és online. Mert a Front Pro védelem.
10: Tudod, miért különleges az év 35. hete? Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
11: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
12: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
13: Készülj az új szezonra a CCC-vel! Most a második olcsóbb termékárából 50% kedvezményt kapsz, amit Modivo ajándékkártyán írunk jóvá. Válassz a Reebok, Adidas, Vans, DC és Converse kínálatából. Szeptember 6-ig érvényes a CCC üzletekben. Részletek a szabályzatban.
14: A 2026-os nyár hivatalos támogatója a Trend Optika csoport. Most vegyen multifokális szemüveget, a második pár szemüveglencsét mi fizetjük ön helyett. Lehet fényre sötétedő vagy napszemüveg változat is. Próbálja ki most vízparton, napsütésben, akár az irodában. Trend Optika, a Varilux multifokális szemüveglencsék nagykövete. Kecskemét, Kossuth tér 6-7. helyét.
15: Állatkertek éjszakája a Nagykörösi Richter Safari Parkban. Augusztus 28-án koncertek, elefántfürdetés, éjszakába nyúló szafarizás, valamint Magyarországon egyedülálló programok, ragadozó szafari és majomtúra várja a látogatókat. Nézd meg a szafari esti arcát, és zárjuk együtt a nyarat. Részletek és jegyvásárlás a safaripark.hu-n.
16: Gépjárművek forgalomból kivonása bontási igazolással, elszállítással. Roncsautóját akár 65 forint per kilogrammáron átvesszük. Kecskemét, Szent István körút 24, Pipoparc Kft.
5: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szó.

0: Hello.
1: Király Andor vagyok, a Rádió egy gongból.
0: Szervusz Andor, nagyon vártuk a hívásod.
1: Szervusz, ennek örülök, és kivel beszélek?
0: Adom Ildikót, aki járt a jelentkezett nálatoknál is.
2: Igen, tessék. Szia,
1: Király Andor, Rádió egy gong.
2: Szia, igen, figyelek.
1: Ildikó?
2: Igen, Vince Ildikó vagyok, igen.
1: Mit szeretnél?
2: Játékra jelentkeztem még délelőtt.
1: Aha, és melyik dal volt, amit meg kellett fejtened?
2: Nem dalt fejtettem meg, hanem iskola csengőhangos játékra jelentkeztem, hogy figyeltem a csengőhangot.
1: De melyik dalnál volt?
2: És visszahívtak. Ez egy jó kérdés. Erre nem emlékszem.
1: Nem volt feltétele a játéknak, de hát 5 előtt vagyunk, 4 és 5 között.
2: Igen.
1: Az mit jelent számodra?
2: Nem tudom, most így hirtelen.
1: Nem, hát ilyenkor sorsolunk napi fődíjat.
2: Ja, a napi fődíj sorsolás, igen. Akkor én vagyok a nyelkos ezek szerint.
1: Igen, mit szólsz?
2: Hát nem jutok szóhoz, nem számítottam be, hogy én fogok nyerni. Úristen, nem hiszem el, hát köszönöm.
1: 20 000 forint gyermekvitamin, ugye?
2: Igen, jól emlékszem, ez volt a napi
1: gyermekek fődíj. Vannak, ugye?
2: 3 kislányom van.
1: Doppingolunk a gyermekek részt.
3: Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Hamarosan becsengetnek a Rádió egy gongon.
3: A srácok számára teljes erővel suli, közben fő a szülők feje.
4: Az iskolakezdés gondjain próbálunk enyhíteni új játékunkkal.
3: Vitamincsomag, cipővásárlás és irodabútor nyereményekkel.
4: Csak figyeld a folyosói csengő hangját. Hamarosan becsengetnek a Rádió egy gongon.
3: A Bioking Biobolt, a Szivárvány cipőbolt és a Silver irodabútorház támogatásával. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
5: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
6: Igen.
5: És ez?
6: Igen.
3: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Balea Soft Flower 200 ml-es deósprét, harangvirág és hortenzia illattal mindössze 379 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
5: Nyerjetek a Staropramennel! Vásárolj promóció Staropramen-t, töltsd fel a nyitófülön található kódot, és naponta késkészletet, hetente pedig kerekes hűtőládát, vagy grillt nyerhetsz. A legjobb pillanatok, az együtt pillanatok. www.staropramenjáték.hu.
7: Tudod, miért különleges az év 35. hete? Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
8: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
9: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
10: Sportos suli kezdés kedvező áron. Keresd a Casual Cross Rock gyerektúra cipőket 9990 forinttól a Decathlon áruházakban, a webshopon vagy az appban. Rendelj az appon keresztül szeptember 20-áig, és ingyen szállítunk GLS automatába és csomagpontra. További részletek a decathlon.hu-n.
11: És az autó elsuhan a konyhaasztal mellett, hihetetlen előzés a kanapénál, és megcsinálta!
12: Nálatok ki a jobb pilóta? Tankolj legalább 25 liter üzemanyagot, vagy vásárolj Shell kávét vagy hotdogot, használd Club Smart kártyád, és gyűjtsd a digitális pecséteket a Shell labban. Szerezd meg a Shell versenyautókat, és indulhat a családi nagy díj! A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek Shell.hu.
13: Shell. Go well.
14: Autók szenvedéllyel, szeretettel. 35 éve önökkel, önökért. Hovány Márton vagyok, a cégcsoport vezetője. Amikor autókereskedő lettem, egy dologban biztos voltam. Sikeres csak úgy lehetek, ha a legjobbat nyújtom ügyfeleimnek, és egy lépéssel mindig a versenytársak előtt járok. Nagy utat tettünk meg, hittünk a minőségben és a szorgalom erejében. Az elmúlt évtizedekben 450 munkatársammal arra törekedtünk, hogy a legjobb személyre szabott ügyfélélmény nyújthassuk önöknek, ügyfeleink bizalmának köszönhetően számos hazai és nemzetközi elismerésben részesültünk. Közel 100 000 új autót értékesítettünk, több mint 50 000 elégedett ügyfélnek. Köszönjük, hogy minket választottak, ígérem, hogy a következő években is azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az önöké.
15: Hovány csoport, a világ élvonalában.
6: Iskola kezdési akció a Jépi Autónál. Válaszd a BYD Atto 2 DMI, Sea Lion 5 DMI vagy Sea modelleket. Most akár további 2 millió forint kedvezménnyel. És indítsd az őszt stílusosan. Ne maradj le az ajánlatról. További részletek a Jépi Autónál Kecskeméten, a Malomközpont P1-es szintjén, vagy a byd.jepiauto.hu oldalon.
15: Megújult a Max Pizzeria menükiszállítása. Mostantól már 2500 forintért házhoz rendelheted kedvenc menüdet. És ez még nem minden. 7500 forint feletti rendelés esetén egy dobozos Pepsit adunk ajándékba. Max Kávézó és Pizzeria. www.maxpizza.hu.
16: Kavics felverődés, szélvédő csere, Autóüveg Kft. Kaszkós kárügyintézés, kamerakalibrálás, Autóüveg Kft. 30 éve minden, ami autóüveg. Autóüveg Kft. Kecskemét, Ceglédi út 38. www.autóüvegkft.hu.
17: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
18: A fontos idő 2000 óra. 2000 fejlesztő óra. Becsengetéskor sok nehéz sorsú gyermek kezdi meg a tanévet. Ők segítség nélkül fokozatosan lemaradnának. Hívd a 1353-at és segítsd 500 forinttal a rászoruló gyermekek felzárkózását. 1353. Minden hívás segít. Készült az Ökumenikus Segélyszervezet megbízásából.
17: Társadalmi célú reklám hangzott el. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
19: A műsor támogatója a Burger King.
20: És most! Summer Edition 5-től 7-ig az igazi mai slágerekkel Mixben.
21: Tűpontosan délután 5 óra van, innentől mixelünk, ráadásul két teljes órán át fényes nappal, mint egész nyáron. Hello mindenkinek, Nyúvikot is felavatjuk a Rádió egy Live Mix Summer Editionben. Szevasz Nyúvik!
22: Hello Geri, szevasztok, köszöntök mindenkit!
21: Isteniek lesznek a zenék, nagyon keveset fogunk dumálni, nézni is tudjátok a műsort az online felületeinken, induljunk el!
22: Így van, nagyon-nagyon kellemes zenével indulunk, szerintem egy zseniális darab David Guettával és a One Republic-kal itt a Rádió egyen. Nagyon jó szórakozást mindenkinek, 2 órán keresztül velünk, úgyhogy itt a Rádió egyen csak igazi mai sláger, mert gyertek!

0: Rádió és a Be Mine. A Rádió Egyet halljátok, ez a Rádió Egy Live Mix Summer Edition. Két órán át mixelünk, ebben a New Week segít nekünk. Közlekedési információk jönnek közben. Szia Geri, hello New Week, az M0-ás Magródnál elesett. Mindenki, aki tud, Pécel felé meneküljön, üzeni Jani. Utána is néztem, hogy mi történt. Három autó karambolozott, tehát az M0-áson, a keleti szektorban, Vecsés közelében, az M5-ös felé a 39-es kilométernél 6 kilométeres dugó van. Tehát még egyszer, mindezt Pécel felé tudjátok kikerülni, és összeütközött két autó a fővárosban és a Könyves Kálmán körúton, a Bíró Lajos utcánál. Mindenkinek jó utat! Sziasztok, nagyon jók a zenék, és nagyon jó a DJ! Hajrá, Nyúdik, üdvözlettel István!
1: Ó, István, nagyon szépen köszönöm, rég voltam már itt délután, úgyhogy nagyon köszönöm a lehetőséget, hogy itt lehetek.
0: Lendülünk is tovább, mindig nagyon keveset beszélünk ebben a két órában, hajrá!
1: És funky zenét játszunk, vagy legalábbis funk house, kérem szépen, Boys Noize, Time Impala és a Dracula Aurelio remixében, tessék jól figyelni, ez nem akárhol szól.

0: Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Dupla erőbedobással mixelünk két órán át egész nyáron, mellettem a New Vika lemezjátszói mögött, és hát ma elindult a szín a szegedi ifjúsági napok Szegeden. Ott is bulizhattok a Rádió 1 DJ-kel minden nap, tehát mától szerdán, csütörtökön, pénteken és szombaton, ráadásul két helyszínünk van, képzeljétek el.
1: Jöztem is bulizni, Geri?
0: Én szombaton megyek, hogyha minden igaz. És képzeljétek el, ami külön extra, a Pulmex egyébként már játszik a nappali helyszínünkön, és a szegedi frekvenciánkon végig a négy napot élőben közvetítjük.
1: Wow.
0: Tehát, hogyha a színen a Rádió 1-es DJ-kel szeretnétek bulizni, vagy átélni azt a vibe-ot, azt a hangulatot, akkor a szegedi frekvenciánkon ott követhettek mindent. Titeket receptre kéne felírni, értáncolni az autóban, Ölelés Anikó.
1: Bízunk benne, hogy táncoltok. Igen. De figyeljetek egymásra az úton.
0: Képzeljétek el, találtam egy, vagy tanultam egy új kifejezést a DJ Oti bulin. Na. A szigeten, ez a vintage. Tehát mi nem öregek vagyunk, hanem vintage-ek. És szerintem, ha valaki vintage korban van, mint mondjuk te meg én, mi egy idősek vagyunk, simán lehet táncolni az autóban. Ez nem ciki, hanem
1: abszolút.
0: Cool.
1: Én tegnap találkoztam is egy hölgyem, le is húztam az ablakot, meghallgattam, hogy mire táncolom és mit énekel. És föl nem ismertem, fogalmam sincs, de örülök neki, hogy a vintage az még talán a boomer előtt van, nem?
0: Abszolút, ez... igen, a vintage után jön a boomer.
1: De úgyhogy, jó, de jó.
0: Most még minden rendben. Igen. Na, menjünk tovább.
1: Csak úristen. Viszont talán egy kicsit azt mondom, hogy vintage a darab is, legalábbis az alapja, ami viszont hozzájön, az vadi új. Én igazából is azt gondolom, hogy egy igazán jól sikerült remek mű, mondhatni bootleg Ed Sheerannel, és a Dark Souls-szal, és a Barbara Streisandnak kérek szépen az Azizan. Figyelj csak!

0: Reganidi és a Heal Me, a Rádió 1-et halljátok, ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Mix van két teljes órán keresztül, tiszteletem, szabadság alatt is veletek, autóban, otthon, mindenhol, jövő héten már újra a műhelyben, Ölelés Ruci Mester.
1: Üdvözlöm én is, köszönjük szépen.
0: Sziasztok, a vintage meg a boomer között ott van még a retro kategória, nyúvik meg lehetne többet délután is, mert isteni zenéket játszik, kellemes délután kívánok nektek, és puding, aki asszik, Robert.
1: Robert, köszönöm. Robikám, köszönöm szépen, tényleg nagyon.
0: Robi, minden szavaddal egyetértek. Puding, aki asszik, és puding, aki nem iszik most, velünk egy pohár vizet, vagy legalább kettőt, vagy hármat, hidratációs szünetet tartok. Ez nekem kötelező.
1: Abszolút.
0: El kell küldenem mindegyik DJ-nket ilyenkor a szünetben egy hidratációs szünetbe. Úgyhogy most kimegyünk a konyhába, és egy csomó szűrt vizet fogunk inni, jó?
1: Jó, de húzóra? Hideg
0: ismer,
1: lesz?
0: Ismer. Hideg lesz, és húzóra toljuk. Úgyhogy ti is hidratáljatok, aztán jövünk vissza.
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Balázs, Balázs! Na, akkor most mi van a fogadásunkkal?
4: Hát, amit megbeszéltünk, utalom a lóvét az alapítványnak.
3: Jaj, de tündér vagy! És a másik része?
4: Jaj, ne! Most tényleg rúgjuk ki az Atist?
3: Nyugi, csak egy délelőtre.
5: Hölgyeim és uraim, a világtörténelemben először

0: műsorvezetőjétől, Sebestyén Balázstól.
1: A Müller Drogéria támogatásával.
2: Figyú, nem lehet inkább egy dupla vagy semmi, mondjuk 4 év múlva?
3: Menekülsz te gyáva, de nem, nem. És az első dalt én kérem.
2: Rohadjál meg!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Klimatizáld lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kösz egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
5: Sportos suli kezdés kedvező áron. Keresd a Casual Cross Rock gyerektúra cipőket 9.990 forinttól a Decathlon áruházakban, a webshopon vagy az appban. Rendelj az appon keresztül szeptember 20-áig, és ingyen szállítunk GLS automatába és csomagpontra. További részletek a decathlon.hu-n.
6: Plasztikai műtétek most akár 500 ezer forint kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plasztikai sebészeti részlegén. Ingyenes konzultáció, tapasztalt plasztikai sebészek, személyre szabott gondoskodás. Foglaljon időpontot még ma, és élvezze új formáját már az év végére. www.drrose.hu.
7: Füzetek, tornacipő, iskolatáska, és még csak most kezdődik a lista.
8: Iskola kezdéskor gyorsan összejönnek a kiadások. Ha átmenetileg jól jönne egy kis plusz, értéktárgyaira gyorsan és egyszerűen kaphatsz zálogkölcsönt a BÁV-nál.
7: Hogy szeptemberben ne a kiadásoké legyen a főszerep.
8: Keresse fel a BÁV zálogfiókok egyikét. Részletek báv.hu.
9: THM 19,9%-től 45,25%-ig.
8: A kölcsönt a BÁV pénzügyi ZRT, illetve a Perun ZRT nyújtja.
10: Klinikailag tesztelt probiotikumok a bélflóra helyreállításáért. Hatást fokozó prebiotikummal. Protexin Balance és Protexin Restore Baby. Kicsiknek és nagyoknak. Ne felejts el!
11: Önnek a Protexin kell!
12: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát gyógyszerészét.
13: Visszatértek a Mekibe a legendák. Új köntösben, de régi vonzerővel. Most minden Mekmenü Plusz mellé ajándék Coca-Cola poharat adunk. Ez nem az a sorozat, amit félbehagysz, mert a Mekiben nem kell sok az értékes pillanatokhoz. További részletek a mcdonalds.com oldalon és az éttermekben.
14: Hűha, micsoda Audi. Már most elvinném, ha lehetne.
15: Lehet is.
14: Komolyan? Azt hittem, egy ilyen autóra hónapokat kell várni.
15: Dehogy. Több száz Audi modell elérhető azonnal, várakozás nélkül. Hozhatom a kulcsokat?
14: Nézzen körül az azonnal elvihető.audi.hu oldalon, és találja meg a stílusához illő modellt.
16: Megújult a Budmir a Premier Outletben. Augusztus 21-től nyitási kedvezménnyel, még nagyobb ruházati választékkal, kedvenc Budmir táskákkal és kiegészítőkkel várunk. Találkozzunk a Premier Outlet Budmir üzletében. Budmir, a stílus, ami te vagy.
17: Újra itt a várva várt Müller Up 7. Augusztus 30-áig 15% végösszegi kedvezmény számos termékre Müller applikációval. Nálunk mindent megtalálsz a suli kezdésre is. Fedezd fel az extra kuponokat és vásárold meg kedvenc beauty termékeidet még nagyobb kedvezménnyel. Töltsd le te is a Müller applikációt. Müller.
18: Autók szenvedéllyel, szeretettel. 35 éve önökkel, önökért. Hovány Márton vagyok, a cégcsoport vezetője. Amikor autókereskedő lettem, egy dologban biztos voltam. Sikeres csak úgy lehetek, ha a legjobbat nyújtom ügyfeleimnek, és egy lépéssel mindig a versenytársak előtt járok. Nagy utat tettünk meg, hittünk a minőségben és a szorgalom erejében. Az elmúlt évtizedekben 450 munkatársammal arra törekedtünk, hogy a legjobb személyre szabott ügyfélélmény nyújthassuk önöknek, ügyfeleink bizalmának köszönhetően számos hazai és nemzetközi elismerésben részesültünk. Közel 100 000 új autót értékesítettünk, több mint 50 000 elégedett ügyfélnek. Köszönjük, hogy minket választottak, ígérem, hogy a következő években is azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az önöké.
19: Hovány csoport a világ élvonalában.
2: Ingyenes házhoz szállítás a KFC-től. Rendelj a KFC appon vagy a kfc.hu-n augusztus 25 és szeptember 7 között, és a kiszállítási díjat mi álljuk. Ne maradj el!
7: Az ősz tele van kalandokkal, illatokkal, és még mindig kullancsokkal és bolhákkal. A kutyád védelme ilyenkor is fontos. Védd meg 30 napra egyetlen ízletes, könnyen beadható rágó tablettával. Keresd a Front Pro-t most akciósan az állateledelboltokban és online.
20: mert a Front Pro védelem.
21: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
22: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
21: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
23: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel, vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
24: Készülj okosan az iskolára a Premier Outletben! Válogass akár 70%-os kedvezménnyel a cipők, ruhák, sportfelszerelések, táskák, kiegészítők között. Premier Outlet Budapest.
25: Világmárkák, világra szóló áron.
1: Reklámot hallottak.
26: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
27: Ülj újra iskolapadba, a Pannon Oktatási Központ esti iskolájába, ahol felnőttként is van lehetőséged sikeres általános iskolai bizonyítványt és érettségit szerezni. Tegyél egy lépést a jövődért, mi segítünk! Jelentkezz apok.suli.hu-n, vagy keresd minket személyesen a híres Agóra Kulturális és Ifjúsági Központban. Tanulj tovább a Pannon Oktatási Központban.
28: Harmadik Hetényfest a Hetényegyházi Sportpályán augusztus 29-én. Dante, Wallace, Freddy Boy, Sindrich Feri, Garamisi, Bazsi és Revix, Móca Milán, Zoltán Erika, Csei Regánili. Jegyek kultix.hu vagy a Hetényfest Facebook oldalán megjelölt értékesítési pontokon.
29: Fedezd fel a Ginkgo kertészetet Nagykőrösön. Több mint 10.000 négyzetméteren várunk óriási növényválasztékkal.
30: Extrém méretű fák, különleges növények, egynyári szépségek. Nálunk mindent megtalálsz. Látogass el hozzánk, merincs ihletet és alakítsd ki álmaid kertjét.
29: Ginkgo kertészet Nagykőrös. Ahol a kerted életre kell.
31: Állatkertek éjszakája a Nagykörösi Richter Safari Parkban. Augusztus 28-án koncertek, elefántfürdetés, éjszakába nyúló szafarizás, valamint Magyarországon egyedülálló programok, rakadozó szafari és majom túra várja a látogatókat. Nézd meg a szafari esti arcát, és zárjuk együtt a nyarat. Részletek és jegyvásárlás a safaripark.hu-n.
32: Házépítésben gondolkodsz? A LEGO Home a generált kivitelezőt Kecskeméten és Vonzás körzetében. Szakmai tapasztalat, árgarancia. Nálunk csak utólag kell fizetned. Ha fontos a minőség, LEGO Home, az otthonépítés szakértője. www.legohome.hu.
33: Mert a 3D

Kövesd a Rádió 1 Gong Facebook oldalát, facebook.com/Rádió 1 Gong, és hallgass minket online weboldalunkon, www.radio1gong.hu. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

0: elmúlt 6 óra, hello mindenkinek, még tart a nyár, úgyhogy mixelünk még mindig 2 órán keresztül. Mellettem ma nyúlvik a lemezjátszói mögött. Hogy fogalmaztál, elveszük a Rádió egy Live Mix Summer Edition szüzességedet?
1: Így van, elvesztettem a két órán keresztül, ráadásul, az durva.
0: De ugye, hogy milyen jó.
1: Igen, abszolút. Egyébként nem is fáj.
0: Nagyon jó lesz a zene a következő egy órában is. Kevés duma, sok jó zene, induljunk el.
1: Így van, Misha Miller eset. Tényleg nem kezdem, amit most. Na mindegy, szóval tényleg diszkózenék igazi mai slágerek, és én azt gondolom, hogy az, ami ide kell délután, az jó hangulat, az jó idő, az még mindig megvan. Hála jó Istennek, ugye szerintem szeptemberig kitartunk. Zenékkel meg szerintem akár még 5 éven keresztül is megállás nélkül. Rádió egy, csak igazi mai sláger, meg gyertek, hangosítsátok fel, jó hangosra a rádiót.

0: Még Summer Edition 2 órában szól ez szerint, mellettem a New Week a lemezjátszói mögött. Közlekedési információk jönnek frissek és nagyon fontosak. 4 autó karambolozott az M1-esen nemrég Budapest felé Bicske közelében, a 37-es kilométernél az átterelt sávon teljesen megállt a forgalom. Tehát még egyszer, 4-es karambol az M1-esen Budapest felé Bicske magasságában, 37-es kilométer, és történt egy karambol a fővárosban és a Könyves-Kálmán körúton, a Bíró Lajos utcánál a környéken, emiatt még mindig lassú a haladás. Mindenkinek jó utat!
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
0: Imádom, ahogy a következő SMS kezdődik. Szevaszok, habsikáim!
2: Már jó kezdés.
0: Szevaszok, habsikáim, jól nyomjátok. Holnap indulunk a spanokkal Kunfehértóra lezárni a nyarat. Közben ti adjátok az ütemet. Köszi, Pacsi, Csikó, Móni és Picur Kecerről. Tud bárki ilyen jól ütemre SMS-eket olvasni?
2: Nagyon durva. Ők igazi diszkópatkányok lehetnek szerintem.
0: És hát nem véletlenül dobtuk be ezt a kifejezést, hogy diszkópatkányok.
2: Így van. A következőt én neki küldeném, hogyha megengeditek. Igazából egy jó bulit kívánnánk, nem? Tehát, hogy ez egyértelmű, abszolút, hogyha már ma már lezárnak a nyarat. És hát valószínűleg tartom ismerni fogják. Ha nem, akkor nézzék meg gyorsan a filmet. És hát szerintem bólogatni ér fejjel, meg mindennel, de fogja tudni mindenki ismeri. Figyelj csak!

0: elő, Stone Bridge és a Put Them High. A Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Most először New Week, 2 órán át a lemezjátszói mögött. Ez a dal nagyon jó.
1: Köszönöm szépen, ezt 2010-ben csináltam ezt a bootleget, hát akkor kezdtem el kb. A bootlegeket gyártani, és utána jött a saját zene 13-tól.
0: Srácok, köszönöm, Stukkó ragasztáshoz a legjobbak a zenék, üdvözlettel, Papír Király.
1: Hát megyünk mi Stukkót ragasztani, tanulni majd.
0: Ezt figyeld. Sziasztok, üdv Paksol azoktól, akik majdnem mindig elkísérik New Weekot, hogy ne unatkozzon, útközben Marietta.
1: Na, akkor ők valószínűleg holnap is jönnek majd a színre velünk.
0: Igen, itt vannak a New Weekerek, látom. Még és hát ne felejtjétek el, ma elindult a szín a Szeged Ifjúsági Napok Szegeden. Ott vagyunk, két helyszínen, van egy nappali, meg egy éjszakai stage-ünk. A nappali 5-kor indul, az éjszakai 11-kor, mindegyik Rádió 1 DJ felép, óriási a buli. A szegedi frekvenciánkon egyébként élőben közvetítünk mindent. További információk, line-upok a www.radio1.hu-n. Hidratációs szünetet tartunk megint New Week-i, úgyhogy kötelezően ki kell, hogy ráncigáljalak a konyhába, iszunk egy csomó vizet, aztán pedig jövünk még vissza, jó?
1: Jó, rendben.
0: Maradjatok!
2: A Hydration Break támogatója a Viva Vitamin Water protein itala.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: A kulcs a boldogsághoz. A kulcs, ami mindent megváltoztat. A kulcs, ami mindent visz. A rádió egy legújabb őrülete visszatér. Jön. Újra jön a Rádió egy konténer.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
5: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám. Itt az ideje bevásárolni az iskola kezdéshez. A Shoplandben mindent megtalálsz egy helyen, ráadásul most kedvezményesen. Augusztus 28 és 30 között kuponakciókkal és programokkal várunk. Részletek a Shopland Bevásárló Park közösségi oldalain. Találkozunk Kecskeméten, a Talfája út 1 szám alatt. Shopland. Tanévkezdéskor is többet adunk.
6: Ismét jön a Velux Márka Napok Kecskeméten a Megbaunál, kihagyhatatlan árakkal szeptember 4-én és 5-én. Csapj le az akár 25%-os kedvezményre Velux tetőablakokra, beépítő keretekre, kézi árnyékolókra és fénycsatornákra. Várunk pénteken reggel 7-től délután 5-ig, szombaton pedig reggel 7-től délig. A kedvezmény kizárólag ezen a két napon a helyszínen megrendelt vagy készletről megvásárolt termékekre érvényes. Velux Márka Napok szeptember 4-én és 5-én Kecskeméten a Megbaunál, a Halasi út 19 szám alatt.
3: Ha iskolakezdés, akkor Shoemaker's Outlet.
7: Superfit gyermekfélcipők, szandálok és váltócipők most is széles választékban outlet árakon.
3: Készüljünk együtt az iskolára. Hétfőtől szombatig reggel 9-től este 6 óráig várjuk Martfőn a Gesztenye sor 1 szám alatt a cipőgyár területén.
7: Shoemaker's Outlet. Hogy jól kezdődjön a suli.

0: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
1: Időzünk egy kicsit Bishop Sanyinál, és akkor...
2: Bishop Sanyi.
1: Jó, egy kicsit a diózsenői Bishop Sanyinál egy picit megint időzhetünk. Kocsmában tudja a késes trükköt az Alien 2-ből. Ugye ott a Bishop a robot, aki elővette egy kést. Kettő rövid után kikapja a pillangót a zsebébe. Pilagol, és már mehet is a rulett. Bishop Sanyinek hívják a diósjenői kocsmában. Egyfajta látványosság. Jó. Na, tessék, igen.
2: Én, tudod, ki küldenék rá Bishop Sanyira?
1: Jó, kit kivel überelni Bishop Sanyi?
2: Nem, a Bishop Sanyi azt akarom, hogy mérkőzzön meg Pikpak Gyuszival. Pikpak Gyuszi Miskolcon, a fehér elefánt presszóban veri hagyba főbe az idegen vendégeket.
1: Nem ott, hogy nem innál meg ott egy feles. Gyuszika, gyere ide, bejött egy idegen, megérkezik Pikpak Gyuszi, és azonnal elintézi őket.
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
3: Kövesd a Rádió 1 gong Facebook oldalát facebook.com/Rádió 1 gong és hallgass minket online weboldalunkon www.rádió1gong.hu. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger, mert nyúlvik a lemezjátszóknál, ez a Rádió Egy Live Mix Summer Edition 2 órában, ez volt Cassian és a Come to Life, elkezdtünk táncolni mind a ketten, nem hagyjuk itt mindent hét után, és menjünk el a színre a többiekkel bulizni.
1: De egyébként holnap megyek, én ott leszek, de lemehetünk most is, szerintem elengednek otthon.
0: Nekem úgy megjött a kedvem a bulizáshoz, hogy el nem tudom mondani. Megy a szín velünk párhuzamosan gőzerővel, úgyhogy ott is tudtok velünk bulizni mától kezdve 4 teljes napon keresztül, tehát szerda, csütörtök, péntek, szombat szín, 2 helyszínünk van, 2 stage-ünk, az egyik nappali, a másik éjszakai, az egyik délután 5-kor indul, a másik este 11-kor, mindegyik Rádió 1 DJ fellép, bővebb információk, line-up a www.radio1.hu. És képzeljétek el, a félig magyar, félig kanadai szupersztár Blond is itt volt múlt héten szombaton a Rádió 1 stúdiójában, játszott egy zseniális mixet Kismártival, dumáltak, Márti meg olyan cuki volt, egy csomó ajándékot adott neki.
1: És kifaggatta mindenről.
0: Bizony. És többek között elárult a Blond is, hogy house zenével életében először Siófokon találkozott.
1: Wow, az kemény. Az kemény.
0: Isten tartsa meg a jó szokását, hogy jár még Magyarországra.
1: Abszolút, és én szerintem, amit egyébként itt hagyott nekünk, azt mondhatnánk úgy is, hogy szerintem zseniális lett. Úgyhogy épp ezzel zárik a mai szettet. Ugye Blond is és Curtis Bell a szerelmesek a táncszéren. Mit szólsz, te ez menjünk mi is estére akkor?
0: Ja, nyúlvi.
1: Na jó, csak vicceltem. Ennyire azért nem. Viszont ettől azt gondolom, hogy sokkal-sokkal jobb lesz, amit most fogtok hallani. Ugye itt a rádió, csak igazi mai slágermi, és érkezik a újabb Blond is. Gyertek velünk!

0: Egy live mix Summer Edition. New Weekot is felavattuk, két teljes órán át játszott. Ó, és hát itt a legvégén a My Love összefröcskölve a Candy on the Dance Floor-ral. Ez megérdemel egy tapsot.
1: Majdnem olyan, mint egy antigányolás.
0: New Week, nagy voltál, hogy érezted magad két órában?
1: Köszönöm szépen, kicsit izgultam, de utána gyorsan elmúlt, mert biztattál mindenre. Nem, egyébként zseniális volt. Köszönöm szépen. Tök jó zeneket lehet játszani, úgyhogy remélem még találkozunk délután is veletek majd.
0: Így legyen, és ugye te is felépsz a színen, mint az összes rádió vagy DJ.
1: Így van, holnap 10-től várok mindenkit.
0: New Week, jó bulit, pacsi.
1: Csá, csá.
0: Köszi ezt a mait, szuper volt, maradjatok. A Rádió egy kívánság műsor kezdődik mindjárt méghozzá Hypatonnal. És az Out My Head-del hívható SMS és Viber számunk 0623-111-111.
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal.

0: Max. Az álmom most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között Szín a Rádió 1-e.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Visszatértek a Mekibe a legendák. Új köntösben, de régi vonzerővel. Most minden Mekmenü Plusz mellé ajándék Coca-Cola poharat adunk. Ez nem az a sorozat, amit félbehagy, mert a Mekiben nem kell sok az értékes pillanatokhoz. További részletek a mcdonalds.com oldalon és az éttermekben.
3: Hűha, micsoda Audi. Már most elvinném, ha lehetne.
4: Lehet is.
3: Komolyan? Azt hittem, egy ilyen autóra hónapokat kell várni.
4: Dehogy. Több száz Audi modell elérhető azonnal, várakozás nélkül. Hozhatom a kulcsokat?
5: Nézzen körül az azonnal elvihető.audi.hu oldalon, és találja meg a stílusához illő modellt.
6: Megújult a Budmill a Premier Outletben. Augusztus 21-től nyitási kedvezménnyel, még nagyobb ruházati választékkal, kedvenc Budmill táskákkal és kiegészítőkkel várunk. Találkozzunk a Premier Outlet Budmill üzletében. Budmill, a stílus, ami te vagy.
7: Mi lenne, ha a gondtalan nyaralás érzése az év minden egyes napján elkísérné? Jön a Spa Trend Expo jacuzzi kiállítás és vásár augusztus 28-án szeptember 12-ig. Fedezze fel a világ vezető masszázsmedencéit, prémium kerti bútorait, szaunáit és grilljeit. Kihagyhatatlan ajánlatokkal várjuk országszerte. 4 évszakos wellness otthon, spatrendexpo.hu.
8: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
9: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
8: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
10: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel, vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
11: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a magyar sárga újburgonya kilója csak 185 forint, az 5 darabos banánfürt pedig csak 339 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
12: Magyar ember nagyjából hol tart az órákban, az ismeretekben, a szerkezetben, mennyire van ennek egyáltalán kultúrája? Most nem arra gondolok, hogy valakinek sok pénze van, vesz egy 20 milliós Rolexet, fölrakja és akkor villog, hanem hogy mint úgy óra és az órával járó kultúra, a szerkezetek ismerete, a márkák ismerete, azon túl, hogy nézd már meg, mennyibe került a kezén. Itt tartunk nagyjából?
13: Vagy nagyjából itt tartunk, itt tartunk egyébként, igen. Igyekszem fejleszteni ezen, de hogy nagyjából itt tartunk. Igen, hogy amit ismernek az emberek, az a Rolex, és így nagyjából semmi más, még egy-kettő, hogy egy Omega, egy Breitling bevillan, de hogy meg hallották, hogy van egy ilyen, hogy Patek, meg ilyenek, de hogy azért az órás kultúrán van mit fejleszteni.
12: Tehát leginkább a sztárok azért érdeklik, és azért írnak neked, hogy mondd meg, hogy mennyibe kerül a kezén az óra.
13: Persze. És én ezért nem is szeretem. Tehát a legelején én nem szerettem ezzel foglalkozni, mennyibe kerül, mert szerintem az egy tulajdonsága az órának, csak a sok már minden más mellett, mint az átmérője, a vastagsága, meg ilyesmi, de nagyon sokanok ez volt csak a lényeg, hogy a pénzt mondjad, hogy mennyibe kerül, de hogy az érdekel a legkevésbé.
12: Na milyen érzés? Mi van Eszter kezén? Nézzük meg, mit vett föl.
14: Én most közben
12: csak
13: a legjobb emberre.
12: Mit közben föl? Milyen érzékkel választottak ki? Mi van a kezén?
13: Igen, ami a legdrágább innét, amit hoztam, és egyébként lényegében korona ékszer, gondolkodtam rajta, hogy csak ezt hozzam el egyébként. Ez egy Breitling kronomat, ami rózsa arany tokban érkezett, vagy hát rózsa színarany, hogyha valaki nagyon eltartott újra beszél, ami apró kis gyémántokkal
12: kivarakva. De nem a hamisra nyúlt rá. Hát, csak mondom, hogy nem a hamis
13: egyébként hallottam a bevezetőt, amit az előbb mondtatok, nem hoztam hamis órát, nincs hamis órám, én ellene vagyok mindenképpen, úgyhogy nem hoztam magammal.
12: Az ára körülbelül?
13: 13 millió forint.
12: Hát,
14: megfutattam az emberemnél, ugye, aki Jankovics Péter, írtam neki, hogy ezt 650-ért vegyem meg. És azt írta vissza, hogy figyelj, igazinak tűnik, 10 óra 10-re van állítva, kihúzott koronával, ez szerintem kirakatban volt, vedd meg.
12: Milyen óra szakértő?
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Indul a Rádió Rádió 1 kívánságműsor Juhász Gergővel és az

0: Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, a stúdióban Juhász Geri, ma is én leszek köztetek a híd, az összekötő kapocs. A mai első telefonáló Metzger Vikit szeretné, hogy hívnak?
1: Ja, Dani vagyok.
0: Hello Dani, milyen estét van?
1: Ja, most megyek hazafele, éppen munkából tartok a barátnőmhöz, nagyon szeretem, és kitartás a főzéshez.
0: És akkor jön is nektek az éden, Metzger Vikitől, Nagy Bogitól és Miss Moodtól itt a Rádió 1-en. Jó utat haza!
1: Köszi szépen.

0: Itt a Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Kámrádot kéri a következő telefonáló, aki nem más, mint...
1: Miki, Áromnak szeretném üzenni, hogy jó munkát neki.
0: Ő mivel foglalkozik?
1: Futárként dolgozik.
0: Na én akkor most Kámráddal kötlek össze benneteket, jön a Hug Yourself itt a Rádió 1-en. Nagy ölelés mind a kettőtöknek!
1: Köszi, sziasztok!

0: itt a Rádió 1. Csak igazi mai sláger, mert egy Loit készítettem elő a következő telefonáló kérésére. Hogy hívnak?
1: Aranka.
0: Aranka, kinek menjen ez a dal?
1: Lacinek az Audi gyárba, és üzennék neki a Hannával, hogy nagyon-nagyon szeretjük.
0: Na akkor szól is mindjárt a Get Lucky. És persze várom a további kéréseket is, a telefonszámunkat tudjátok.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: A kulcs, ami mindent megváltoztat. A kulcs, ami mindent visz. A kulcs, ami a jövőd ajtaját nyitja. Újra jön a Rádió 1 konténer! Hamarosan újraindul a Rádió 1 legújabb őrült játéka. A nyeremény egy ajándékokkal tele konténer. De ne feledd, csak egy kulcs nyitja a Rádió 1 konténert.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Rádió Egy kívánság műsor, halló, halló!
1: Szia, Marian vagyok. A Greedy szívű számot szeretném kérni páromnak, Ernőnek egy edzéshez, és üzenem neki, hogy kitartást és sok erőt, nagyon szeretem.
0: Mire gyúr ma az Ernő?
1: Nem tudom, pontosan talán felsőtest.
0: Na, akkor adjuk neki már is a ritmus, Tate McRae-vel jön a Greedy a Rádió Egyen, és köszi, hogy minket hallgattok.
1: Nagyon köszönöm.

0: itt a Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Rádió 1 kívánság műsor. Halló, halló.
1: Bori és Lali vagyunk, vízimentők vagyunk, és most végeztünk a 11 órás műszakunkkal, és a nyár hőseinek szeretnénk Shakira új számát.
0: Sziasztok először is! Hol vagytok vízimentők? Hol dolgoztok?
1: Most éppen Csopakon.
0: Én nagyon remélem, hogy nem volt sok munkátok ma, meg úgy alapvetően idén nyáron.
1: Nem, szerencsére.
0: Hála jó égnek. Mit üzentek a vízimentőknek?
1: Igazából a nyár hőseinek, tehát a büféseknek és a takarítósoknak is, hogy szuperek vagytok.
0: És igazi hősök vagytok, úgyhogy ez most a tiétek itt a Rádió 1-en. Shakira!

0: Egy órás hidratációs szünetet, aztán pedig jövök vissza, nem akárkikkel, 9-től World is Mine Radio Show. Szerda van, úgyhogy Jaminát is Pure Beat-et terelgetem majd a lemezjátszók mögé. Juhász Geri kijelentkezik, egy óra múlva találkozunk, szép nyár estét, sziasztok!
1: A Hydration Break támogatója a Viva Vitamin Water protein itala.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: A kulcs a boldogsághoz. A kulcs, ami mindent megváltoztat. A kulcs, ami mindent visz.
4: A rádió egy legújabb őrülete visszatér.
3: Jön.
4: Újra jön a rádió egy konténer.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
5: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
6: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van, valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
7: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatalt érnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
8: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
9: Igen.
8: És ez?
9: Igen.
10: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Mivolis 60 darabos hajvitál komplex kapszulát mindössze 1199 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
11: Ne kockáztass! Kuríts egy nagyot a Suzuki-val! Ha a szeptemberi nyílt hónapban vásárolsz új Suzuki-t, akkor visszanyerheted a vételárát. Mondom újra, visszanyerheted.
12: Válasz gazdagon felszerelt Vitarát már 7,5 misitől, vagy Escrost már 7,99 misitől. Suzuki.hu.
13: Készülj az új szezonra a CCC-vel! Most a második olcsóbb termékárából 50% kedvezményt kapsz, amit Modivo ajándékkártyán írunk jóvá. Válassz a Reebok, Adidas, Vans, DC és Converse kínálatából. Szeptember 6-ig érvényes a CCC üzletekben. Részletek a szabályzatban.
14: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől szerdáig a 150 g-os snack day tangli 32% kedvezménnyel csak 469 forint. A másfél literes Friday jeges tea 30% kedvezménnyel pedig csak 249 forint plusz 50 forint visszaváltási díj. Lidl. Igazán megéri.
15: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
16: Mi?
15: Ne!
16: Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
15: Ugrunk egy bombát!
16: Szállás.hu.
17: Úgy is tett!
18: Válogass az óriási Terrán akciók közül, halmozd a kedvezményeket, és spórolj minél többet! Keresd az akciós Terrán színusz tetőcserepeket, díjmentes tetőfelméréssel, akár 75 négyzetméter ajándéktetőfóliával és 35% ereszcsatorna kedvezménnyel. Ne maradj le! Részletek a terrantető.hu/akció oldalon.
19: Tudod, miért különleges az év 35. hete? Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
1: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
6: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel, vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak.
3: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
13: Magyar ember nagyjából hol tart az órákban, az ismeretekben, a szerkezetben, mennyire van ennek egyáltalán kultúrája? Most nem arra gondolok, hogy valakinek sok pénze van, vesz egy 20 milliós Rolexet, fölraki, és akkor villog, hanem hogy mint úgy óra és az órával járó kultúra, a szerkezetek ismerete, a márkák ismerete, azon túl, hogy nézd már meg, mennyibe került a kezén. Itt tartunk nagyjából?
8: Vagy nagyjából itt tartunk, itt tartunk egyébként, igen. Igyekszem fejleszteni ezen, de hogy nagyjából itt tartunk. Igen, hogy amit ismernek az emberek, az a Rolex, és így nagyjából semmi más, még egy-kettő, hogy így, egy Omega, egy Breitling bevillan, de hogy meg hallották, hogy van egy ilyen, hogy Patek, meg ilyenek, de hogy azért az órás kultúrán van mit fejleszteni.
13: Tehát leginkább a sztárok azért érdeklik, és azért írnak neked, hogy mondd meg, hogy mennyibe kerül a kezén az óra.
8: Persze. És én ezért nem is szeretem. Tehát a legelején én nem szerettem ezzel foglalkozni, mennyibe kerül, mert szerintem az egy tulajdonsága az órának, csak a sok már minden más mellett, mint az átmérője, a vastagság, meg ilyesmi, de nagyon sokanak ez volt csak a lényeg, hogy a pénzt mondjad, hogy mennyibe kerül, de hogy az érdekel a legkevésbé.
13: Na milyen érzés? Mi van Eszter kezén? Nézzük meg, mit vett föl.
15: Én most közben
13: csak
15: rá...
13: a legjobb emberre. Mit vett közben föl? Milyen érzés?

0: kell választottak. Mi van a kezén?
1: Igen, ami a legdrágább ott innét, amit hoztam, és egyébként lényegében korona ékszer, gondolkodtam rajta, hogy csak ezt hozzam el egyébként. Ez egy Breitling kronomat, ami rózsa arany tokban érkezett, vagy hát rózsa színarany, hogyha valaki nagyon eltartott újja beszél, ami apró kis gyémántokkal
0: kimarakva. De nem a hamisra nyúlt rá. Hát, csak mondom, hogy nem a hamis
1: egyébként hallottam a bevezetőt, amit az előbb mondtatok, nem hoztam hamis órát, nincs hamis órám, én ellene vagyok mindenképpen, úgyhogy nem hoztam magammal.
0: Az ára körülbelül?
1: 13 millió forint.
0: 13 millió forint.
2: Megfutattam az emberemnél, ugye, aki Jankovics Péter, írtam neki, hogy ezt 650-ért vegyem meg. És azt írta vissza, hogy figyelj, igazinak tűnik, 10 óra 10-re van állítva, kihúzott koronával, ez szerintem kirakatban volt, vedd meg.
0: Milyen óra szakértő?
3: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
4: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Diszkósít. Meghatározása. 100% tisztaságú. Magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
3: Disco! Disco! Disco! A Rádió 1-en DJ Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
5: Szevasztok, szép estét mindenkinek, ez itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert indul a Diszkósít Rádió Show, ma is kétharmadban vagyunk, a

0: Rádió egy csak igazi mai sláger, mert diszkosít a Rádió Show, Bárány Attila nélkül, de a DJ Juniorral és velem, Hanvai PG-vel, nagyon-nagyon extra a mai este. Ugye már fél hétkor fókuszáltunk az egyik kereskedelmi tévébe, ahol volt egy riport Imál Angel-el és velem. Aztán ugye már most itt vagyunk félőben, este 21 órakor, pedig én már kezdek a színen, és hogyha jól tudom, akkor te vagy előttem.
1: Igen, én pont így adásidőben, egy órán keresztül játszom a Szegedi Ifjúsági Napokon, hiszen ott van egy rádió, egy stage, pontosan a stég, és ezen kívül van egy aréna is, két helyszínen is játszunk majd. Én egyébként ott utána majd folytatom valamikor, ha jól emlékszem, akkor 11-kor. De most megyünk tovább, egy klasszikussal, ez Iván és a Botonolvel, a DJ Junior Remixben, a Diszkosítben.

0: Ez a Rádió 1 is olyan a Diszkosít Radio Show, Hanvai Pécs itt van, én pedig DJ Junior vagyok, a bárány pedig pihen, de fesztiválozunk egyébként ezen a héten, hiszen szegedi ifjúsági napok van. Ami ma este indul, ugye vár DJ Junior kezdni mondhatni a diszkosítás sort 8 órakor, utána pedig én 9-től leszek. Leszünk szerdán is, csütörtökön, pénteken és szombaton is. És pénteken még van egy másik diszkosít aktivizáció is, méghozzá Balaton Fűzfőn megyünk mind a hárman egyszerre bobozni.
1: És hát 25 éves a balatoni bobpálya, legalábbis ezen a helyszínen, úgyhogy együtt ünnepelünk majd azokkal, akik csúszni is szeretnek, és akik szeretik a diszkosítet, hiszen ott már egyébként kora este fogunk kezdeni, ezt mondom mindenkinek előre.
0: Bárány Attila este 6-kor indul, másfél órán keresztül aztán én pörgetek, majd utána Hanvai PG, úgyhogy 4,5 órán keresztül az elmúlt 20 év diszkosítes kedvenceit játsszuk. Lehet, hogy valamelyikünk fogja szólni, én mondjuk szeretem, lehet, hogy majd lejátszom ott középen, ez a Shine, ezután Hugh Gellel, David Guettával és French Montanával megyünk tovább itt a Diszkosít Radio Show-ban a Rádió 1-en, természetesen eredeti valódi DJ Junior Remix-ben.

0: Rádió 1, csak igazi, ma is Sláger, mi diszkosít Rádió Show, Bárányától nélkül, DJ Junior és velem Hanvai PG-vel. Tényleg brutális volt az elmúlt hét, iszonyatosan jó eseményekkel, és az egész nyár szerintem olyan, mint annak idején, mondjuk 15-20 évvel ezelőtt, amikor virágzott az országban és Budapesten a szórakoztatóipar. Rettentő jó bulik, rettentő jó fesztiválok, és ezen a héten sincs megállás. 30-áig pedig ugyebár a hónap végig, sőt 31-ig ki kell bírnunk, nagyon erős hetünk lesz.
1: Igen, kérem szépen, én egyébként ma megindultam, és innentől kezdve megyek folyamatosan, még vasárnap is lesz egy rendezvényem, egy Made in Italy partit fogok csinálni majd itt Budapesten, úgyhogy keresétek az eseményt, és az összes információ kim van a rajongói oldalaimon. Most pedig megyünk tovább ezúttal egy saját eredeti valódival, ez DJ Junior, saját dala, az az enyém, és jön a Day by Day a Disco Shitben.

0: Ez a 20 éves diszkosít itt a Rádió 1-en, igen, ha hiszitek, hanem a kereskedelmi rádiózásban nagyon ritka az ilyen, hogy egy elektronikus zenei műsor, amely rádióson minden egyes este jelentkezik megállás nélkül, szerintem ilyen nincs is nagyon, de mi így toljuk ezt már több mint 20 éves idén, meg is ünnepeljük majd a 21. születésnapot. Kétharmadban vagyunk a stúdióban, Bárány nincsen, de itt van Hanvai PJ és én DJ Junior.
1: Nagyon fontos, hogy szombaton egészen korán, már 10 órától mindenkit várok sok-sok szeretettel Érden, a Szüretek éjszakáján, tessék megérkezni. Utána pedig megyek Szlovákiába, méghozzá Dunaszerda helyre, ahol egy gokárt pályán fogok játszani, aminek az a neve, hogy DS. Diszkosít.
0: Ez jó, akkor oda vegyenek egyet, ez fontos, hogy mondjad neki. Na, én egyébként szerdán, csütörtökön és szombaton ugye színezek, tehát Szegedi Ifjúsági Napok, Rádió 1 Stage, meg Rádió 1 Stég, és ezen kívül ott leszek pénteken közösen együtt a srácokkal a balatoni Bobon, Balaton Fűzfön lesz Diszkosít Legends, a hely 25. születésnapját ünnepeljük, és én onnan nagyon nagy rajtot veszek, hogy átérjek majd Bogácsra, hiszen ott fogok majd pörgetni éjfél után, és ahogy mondtam, vasárnap pedig Budapesten egy délutáni program, teljesen ingyenes, Made in Italy lesz, pizzasütés, minden, ami olasz, gasztronómia, italok, fagyi, és nagyon készülök rá egyébként, egy csomó új olasz bootleget, meg remixet csináltam, úgyhogy ezeket mind le fogom majd ott játszani, amit viszont biztosan nem, az az új diszkosiddal, mert hogy az teljesen nemzetközi, ezzel megyünk tovább, jön a Sorry, itt a Rádió 1-en.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger, megy bárányatulan nélkül, DJ Junior és jó magam Hanvai PG búcsúzunk ma estére. Sokan kérdeztétek, visszanézhető, ugye bár tessék fókuszálnál a kereskedelmi TV csatornáról volt ma a riport, Imál Angel-el és velem Hanvai PG-vel vissza lehet nézni, tessék csekkolni. Ugye ma elkezdődött a szín, és megyünk csütörtökön, pénteken és szombaton is a színre, pénteken pedig Balatonfűzfőn diszkosít aktivizáció. Szombaton jó magam Hanvai PG Érden és Szlovákiában, Dunaszerdahelyen is várok még mindenkit sok-sok szeretettel. Ezzel búcsúzom, és azzal, hogy köszönöm, hogy továbbra is lájkoljátok és bekövetetek a social media felületeimet. Szevasztok!
1: DJ Junior voltam, én már bekezdtem a hétben rendesen, hiszen színen voltam egészen este 9-ig, Hanvai PG vált engem, úgyhogy csak fél évben voltunk itt. Aztán folytatom majd bent az arénában 11-től éjfélig holnap, csak a Rádió Stégen leszek 6-tól 7-ig, mert rohanok föl egyébként, mert Fradi meccs van, utána föl kell érnem, nemzetközi kupa, úgyhogy azt nézem majd meg. Aztán kérem szépen, pénteken balatoni bobozunk, Diszkosít Legends lesz lenne a helyszínen, már este 6-kor kezdünk, úgyhogy korán érkezzetek Balatonfűzfőre, és én onnan megyek a Bogácsa Hintó völgyébe, ott folytatom, aztán szombaton újra színezek, ugyanúgy duplába, este 8 és 9 között, majd 11-től éjfélig, és vasárnap pedig Made in Italy Budapesten, egy ingyenes rendezvény olasz zenékkel, gasztronómiával és mindenféle piával, úgyhogy hosszú hetem lesz, de itt leszek a Diszkosítban minden este a Rádió Egyen, ma viszont búcsúzom, méghozzá Kiko, Oliver Giacomotto és David Guetta közösével a Prayer-re intuk párt mindenkinek, és természetesen holnap este 8-kor újra jövünk, ez volt a Diszkosít itt a Rádió Egyen, szevasztok!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden

0: Max. Az álmom most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között Szín a Rádió 1-e.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. The world is mine.

0: Magyarország iránymutató esti mix műsora a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! Zseniális zenék jönnek a következő három órában. Zseniális DJ-ktől újdonságok, zenehírek, jó sok mindenre számíthatok. Hello, Jami!
1: Hello, Geri! Így van, üdvözlök mindenkit! Egy újdonsággal fog kezdeni, ez Tame Impala és a Dracula. Juhász Gerivel, velem, Jaminával itt a Rádió 1-en.

0: World is Mine Radio Show, benne pedig minden, ami elektronikus zene. Jamina a lemezjátszói mögött, mi esténként 9-től előszeretettel játsszuk a rezidens DJ-ink dalait oda-vissza. Ez Pulmax volt és a Headlights, ugye hosszú heteken keresztül vezette az összesített hazai rádiós játszási listát. Közben egy újdonsággal folytatjuk, visszaköszön benne a híres Stardust klasszikus.
1: Most Milky és a Just the Way You Are-ral folytatjuk, egy nagyon jó dal, ha ki nem ismeri, tessék sázamozni. Ez a nyár slágere lesz, vagy a nyár végének a slágere, úgyhogy menjünk ezzel tovább itt a rádió.

0: látott 2026-ban, ebből jövőnképpen kifelé a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Jamina a lemezjátszói mögött is vele bemutatunk nektek nagyon sok friss 2026-os nyári slágert. Na ezek közül jön megint egy.
1: Így van, Alex Kenji-ről van egyébként egy sztorim, én nagyon régóta ismerem őt, és egy line-upban is szerepeltem vele még Győrben, amikor nem volt ekkora neve, és nagyon-nagyon durva, hogy most így közel 6-7 év távlatában pedig itt játszhatom a rádióban. Jön Alex Kenji és a Bambole itt a Rádió 1-en.

0: Zene, Kashmir, Szenfeld és a Pretender a Rádió 1-en a World Is Mine Radio Show-ban. Ja, mi lesz 10-től?
1: Természetesen jönnek a nagy ágyuk, mint Robin Schulz és Lost Frequencies, aztán természetesen a hologram sem maradhat ki, hiszen sokan kértétek tőlem már az első órában, úgyhogy maradjatok velünk 10 után is.
2: Bírod még? A World Is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
3: Mine Radio Show is coming back. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden

0: Max. Az álmom most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között Szín a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine.

0: Elmúlt este 10, hello mindenkinek, egy tökéletes nyárestéhez, tökéletes dance és house zenék jönnek a következő egy órában is, ezeket még mindig Jamina válogatja. Hello Jami!
1: Hello Geri, így van, üdvözlök mindenkit, ugye nyakig vagyunk a nyárban, és mindenki annyira fel van, tényleg pesdülve, mindenki látom ezt a vidámságot. Na, a szülinaposok

0: Robin van Helden, Mark Knight és a Release Me, a CID remixe volt belőle a World Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Jamila a lemezjátszói mögött, ő mindig hoz extra különlegességeket és vadonatúj zenéket. Jön megint egy friss megjelenés.
1: Ez pedig ugye Lost Frequencies újdonsága, a Leave It All. Tessék ezt is sázamozni, aki nem ismeri. Szóval ezzel megyek tovább itt a Rádió 1-en.
2: Hey, this is Lost Frequencies and you're listening to the World Is Mine Radio Show on Radio 1.

0: Max Tyler és a You and Me szerda este a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Jamina a lemezjátszói mögött, aztán Pure Beat is vár még rátok. Ő 11 és éjfél között fog mixelni, és akkor jön megint egy saját dal, egy fantasztikus feldolgozás, amit konkrétan minden héten kérnek tőled, amikor csak itt vagy nálunk élőben.
1: Így van, Jamina és Sofi közöse ez a Holograms, amit nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szeretek, és hálás vagyok ezért a dalért, hiszen a bulikban is annyira szépen éneklitek, úgyhogy köszi, ha szeretitek, még mindig ez jön itt a Rádió 1-en.

0: Ja, és Ausztrália egyik leghíresebb DJ-je együtt egy zseniális közös dalban. Ez volt Tones & I és Fisher közöse, a Favour, a Rádió 1-en a World Is Mine Radio Show-ban. Gyors helycsere a lemezjátszóknál, és Jamina után jön is Pure Beat.
1: Bírod még? A World Is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
2: Mine Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon,

0: Mindjárt este 11, hello mindenkinek, itt vagyunk totál élőben, mellettem mostantól Pure Beat a lemezjátszóknál, szevasz Pure Beat.
1: Csoki, szevasztok srácok, hello Gerikém.
0: Totál élő a műsor, tudjátok nézni is a YouTube csatornánkon, sőt a rádió egy hivatalos TikTok csatornáján is, SMS és Viber számunk 0623111111, isteni zenék jönnek a következő egy órában is, kezdjük el.
1: Az olasz DJ összehozta a kötelezőt, az egyik rádió egy kedvencet, ez nem más, mint Alex Kenji-tól a Bambolé, ezzel kezdünk itt a rádió egy ilyen Our Is My Radio Show-ban. This is the World Is Mine Radio Show. A

0: 2026-os, Bob Sinclair, Kiesa és az I Can Wait a Rádió 1-en a World Is Mine Radio Show-ban. Mellettem élőben Pure Beat a lemezjátszói mögött, övék a szerda esték, ilyenkor 11 és éjfél között. Szevasz Pure Beat még egyszer.
1: Csoki, szevasz a srácok, hello Gerikém.
0: Augusztus 26-a van a kutyák világnapja. Ölelgessétek meg a kutyusotokat, ha ma még nem tettétek volna meg. Néhány mondatot mondja te gyönyörű kutyusotokról, akinek ma van a születésnapja is.
1: Így van, tehát ő pont a kutyák világnapján született, ő egy kék francia bulldog, Csokinak hívják, és hát ő egyébként 2016. decemberre óta van velem, szóval a születése után nagyjából 3 hónapban már meg is vettem a kiskutyust, és azóta velem van, és hát a 10. szülinapját ünnepelt, és azt kell, hogy mondjam, hogy a korához képest nagyon jól tartja magát.
0: Isten éltesse! Nagyon-nagyon-nagyon sokáig éljenek a kutyusok, mert nélkülük sokkal szürkébb, meg furább lenne ez az egész világ.
1: Abszolút.
0: Nem?
1: Igen.
0: Úgyhogy minden kutyus éljen nagyon-nagyon sokáig, és legyen boldog, lendülünk tovább.
1: Most érkezzen a német formációtól, a Milk & Sugartól a következő dal, akik 2013-ban készítették az eredeti verziót. Ugye egy venezuelai népdal adta az ikletet erre a dalra, és spanyol nyelven készült. Ugye ez régen azon a címen ment, hogy Canto del Pilón, most a cím most is megmaradt, de ezúttal jó barátom Rick Wayne készítette ezt az átiratot, ami egész nyáron pörgött, zseniális lett, imádjátok a buliban és itt a rádióban is. Ezzel megyünk tovább itt a rádió, ugye, a World Is Mine Radio Show-ban. At the turntables now.

0: Köszi, hogy ma is itt vagytok és minket hallgatok, vagy minket néztek, lehet mind a kettőt. Ez a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show élőben mellettem Pure Beat a lemezjátszók mögött, a TikTokon és a YouTube-on is élőben megyünk. Pure Beat egyszer Tátón, amikor zenéltél, még reggel 6:30-kor sem tudtak kirakni minket, már felkelt a nap régen. Üdvözlettel, Viki!
1: Igen, Tátom volt egy szórakozó, ami most már sajnos nincs nyitva, és minden évben én zártam, én voltam a kilépő, és hát ott mindig olyan buli kerekedett, ugye a záró buli miatt, hogy ott reggel 6:30, 7:30, 7:00 még mindenki ott a nap felkeltével csápolt. Ezek a hatalmas élmények amúgy, azt kell, hogy mondjam.
0: Abszolút. Mindig kíváncsi voltam arra, hogyha afterre mész fellépni, akkor te előtte alszol, tehát kipihenve érkezel meg, vagy egy másik buliból mész az afterbe?
1: Hát természetesen egy másik buliból, tehát arra nincs időm, hogy hazamenjek és lefeküdjek, ugye, mivel az after reggel 9-ig tart, és én általában ilyen reggel 6-7-re szoktam vidékről visszaérni ugye Budapestre, az after Budapesten van, így hát én onnan egyenesen megyek az after helyszíre. Annyi szokott lenni, hogy néha, ha úgy jön ki a lépés, akkor sajnos várnom kell egy órát, az annyira nem jó, mert akkor ugye már nagyon-nagyon átesel, de én általában úgy szoktam kérni magamat a kezdésekre, hogy pont kiszámolom, hogy amikor visszaérek Pestre, akkor ilyen 6-7-kor egyből be tudjak kezdeni.
0: Ha kérdeznétek, Pure Beat-től megtehetitek, 0-23-111-111, jön a finálé, egy jó erős utolsó 10 perc.
1: Így van, és hát akkor hölgyek, urak, jöjjön a 2017-ben megjelent No One dalom második újradolgozása. Ugye nyár elején, június 2-án érkezett az első verzió, a Summer Remix, ami ugye nagyon jól teljesített, ugyanis 2 hónap alatt közel 800 000 megtekintés van a dalon, szóval mondhatjuk, hogy jó volt az ötlet, egy igazi nyári, könnyed, kocsiban hallgatható és buliban is jól működő verzió lett, és ahogy ígértem, a nyár végén, azaz múlt héten kihoztam az afterosabb verziót, és hát itt már közelítünk a közel 100 000-es megtekintéshez, ezt is köszönöm. Nyilván ez a verzió már egy kicsit komolyabb hangvételűre sikerült, ez egy kicsit már inkább klub kompatibilisebb. Ez a 2026-os Special After Remix, amit már is mutatom, először itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban. Csak is veletek most! At the turntables now.

0: Coldplay feldolgozása, ez volt a Heart Like Mine, a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban, ezzel zártunk ma, és akkor Pure Beat, neked is a fókusz a héten Szegeden a színen.
1: Így van, ugye holnap még jövök ide hozzátok a Live Mixbe, délután 5-től 7-ig, és utána pedig hát nem hamar, inkább úgy mondom, hogy későn, mert ugye 4-től 5-ig én fogom zárni a Radio Stage-et.
0: És ez nagyon jó zárás lesz, ajánljuk mindenki figyelmébe, ott Szegeden is hazai a hozás körzetében. Így van, úgyhogy folytatás nálunk itt a Rádió 1 Budapesti stúdiójában holnap délután 5-től.
1: Így van, köszönöm, hogy itt lettem, szép estét, sziasztok!
0: Köszi mindenkinek a figyelmet, Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé, holnap 9-től jövünk megint élőben, jó éjszakát, szép álmokat, ciao.
2: A World is Mine Radio Show már a véget ért, de holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben, csak itt a Rádió 1-en.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
3: Rádió 1!
2: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak így.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, és a buli ezekben a percekben is zajlik. A Szegedi Ifjúsági Napokon most már a Rádió 1 arénában, ugye két helyszínen vagyunk jelen. Szegedi Ifjúsági Napokon egészen szombatig, az egyik az a Rádió 1 stég, délután 5-től este 10-ig, aztán durvul a buli. Na, azok most már ezek a percek, a Rádió 1 aréna, ahol gyorsan megnéztem, minden este 11 órától indulnak a DJ-szettek, és egészen kifulladásig, vagy reggel 5-ig szólnak az igazi mai slágerek.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változat.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Most az az énekesnő, akit mi nem olyan régen ismertünk meg, a Get Lucky című dalának köszönhetően, de hazájában, Németországban már régebb óta tart az ismeretség, mert mindössze 14 éves volt, amikor 2017-ben elindult a német The Voice Kids tehetségkutató műsorban, és a tehetségének köszönhetően egészen a döntőig menetelt. Ez indította be a zenei karrierjét. Loi, David Puentes, Golden Summer, ezt hozom most.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Kis

Rádió Estök, igazi mai sláger megy az éjszakai műszakhoz is, adjuk az extra lendületet, és ahol jelenleg is buliznak, az a Szegedi Ifjúsági Napok. Elkezdődött itt is a nyár utolsó igazi nagy zenei fesztiválja. A Rádió 1 stage is kint van, akarom mondani Rádió 1 stég. Délután 5-től este 10-ig lehet találkozni itt a Rádió 1-es DJ-kkel, a kedvencekkel. Aztán pedig egy másik helyre cuccolunk át, ez pedig a Rádió 1 Aréna. Itt 11 órától indulnak a bulik. Most azt a Metzger Vikit hozom, aki a szerdai nap egyik fellépője. Egyébként jellemzően a diszkósítás srácok szokták nyitni az arénában a DJ-szetteket. Ez a Jól leszek újra.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Swiss Disco, Sam Felt, Rehab és a Sleep Tonight, ezt hozom most. DJ-k, producerek, mindannyian, ugye a Swiss Disco is természetesen mashup DJ-kről van szó, meg producerekről, és hát a szeptember közelettével náluk inkább a pihenős időszak érkezik, mégiscsak DJ-kről van szó, ugye a nyár az az abszolút bulizás náluk, és augusztus 18-ával hivatalosan is lezárták a nyári szezont, egy posztban pedig megköszönték mindenkinek, hogy elmentek a bulijaikra az idei szezonban. Ezt magunkra is vettem részben, mert hogy velünk kezdték a nyarat. A születésnapi fesztiválunkon a Swiss Disco-val is bulisztunk. Ez a Sleep Tonight.

0: igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak. It's gonna be okay.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert Jennifer Lopez és David Guetta például és a közös dal, a Save Me Tonight. Valószínűleg ezt is játszotta a héten a DJ szettjében a jó Guetta, és múlt héten volt a fellépés a Lisszabonban, Portugáliában, szóval 40 ezer ember előtt lépett fel, és ez egy rekord. Ennyien még nem voltak kíváncsiak DJ szetre Portugáliában. Az már majdnem egy DJ oti koncert. A szigetesre gondolok, ugye ott 65 ezer ember csápolt egyszerre, ez most nem tudott nem eszembe jutni. Jennifer Lopez, David Guetta és Save Me Tonight. Ezt azon most a Rádió 1-en.